0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Yeah!
1: Élni tudni kell.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.
2: Élj a mának!

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus.

0: repüljél, rabmadár.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dán. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested,

0: voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacar található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő.

attrakció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani, így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany-félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi-félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a

0: strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott Szaba strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti Szaba strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása.
1: Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová 2 eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben szent mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kímélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával.
0: A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, egy-egy örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabadstrand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonpogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a Pálus szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett. Erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak. Velencei aranydukátot, Zsigmond kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
2: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
3: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
4: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a szlovákiai egyetemi diák önkormányzatok szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
3: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatar veszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
5: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézményképzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
3: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágy szárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
6: Minden tudás egyeteme. A Petőfi Rádió most következő műsora annak a sorozatnak az előadásából készült, melyet a Magyar Tudományos Akadémia fog össze, a MATÁV és az Accelero támogat. Reklámot hallottak.
7: A Minden Tudás Egyeteme. Összeállítást hallhatnak Borhidi Attila, Jéki László és Láng István környezettudományi előadásaiból.
8: Már több mint 100 évvel ezelőtt, 1894-ben egy MacLeod nevezetű angol botanikus azt a meghökkentő közlést tette, hogy a növények társadalma kapitalistákból és proletárokból áll. A kapitalisták sokat esznek, sokáig élnek és kevés utódot hoznak. Ezzel szemben a proletárok sok utódot hoznak, keveset esznek és rövid ideig élnek. Az a tudomány, amely a növények társadalmával foglalkozik, a növény szociológia nevet viseli. És ezt a tudományt egy gazdasági probléma megoldása hozta létre, és pedig len Svájc hegyvidéki gazdaságaiban a 19. század végén hirtelen esni kezdtek a tejhozamok. Ennek a szokait kivizsgálva arra jöttek rá, hogy a legeltetés hatására megváltozott a legelők fű összetétele. És ezen közben arra is rájöttek, hogy a havasi gyepek meghatározott növényekből tevődnek össze, amelyek a termőhelyen levő tápanyagokat egymás között felosztják és erre szövetkeznek. Vagyis úgynevezett növényszövetkezetek, asszociációk jönnek létre. Mikor a 20. század 20-as éveiben fellendült a növényszociológia, illetőleg a növényszociológia, ezeknek a növényszövetkezeteknek a leírását, működésének törvényszerűségeit vizsgáltuk. Ugye az emberi társadalomban a véletlenszerűségeknek épp olyan nagy szerepük van, sőt, talán nagyobb szerepük van, mint a természetes élőlényeknek a társadalmaiban, és nem véletlen, hogy azokat a folyamatokat, jelenségeket, amelyek az emberi társadalomban, meg a növényi társadalmakban lezajlanak, azokat a matematikai statisztikának ugyanazokkal az eszközeivel vizsgáljuk és értékeljük. Az ember nem véletlenül a teremtés koronája, vagyis az adaptációs evolúciónak a csúcspontja, ami azt jelenti, hogy az ember a szerepjátszó készségével a társadalom összes funkciójának az ellátására képes. Nem mindig alkalmas, de képes. Ezzel

ilyen értékű. Nézzük akkor azt, hogy milyen tudományos eredmények vezettek ahhoz, hogy a növények társadalmát megismerjük. Azt, hogy a növénytakaró nem valami alaktalan masszaként borítja a föld felszínét, azt 200 évvel ezelőtt Alexander Humboldt ismerte fel, a nagy német geográfus utazó, ki a növényfajzás tudományát megalapította. Felismerte azt, hogy a növénytakaróban egyéniségek vannak, olyanok, amelyeknek az alakjuk, formájuk megkülönböztethető, és ezek egymástól nagyon jól különböznek. Ő 21 ilyen alakformát különböztetett meg, máma körülbelül 54-et ismerünk, ezek közül én itten 41-et mutatnék be, amelyek Dél-Amerika trópusi növényzetének a jellegzetes formáit mutatják, itt például egy fafolytó fikuszt látunk éppen, de pálmákat is sok minden egyéb jellegzetes növényi formát. Most ezek a növényi formák, ha csoportosulva tömegben jelennek meg, úgynevezett formációt alkotnak, amelyeket szemmel jól meg lehet különböztetni. Egy fenyves erdőt, egy pálmaligetet, vagy egy lombhullató erdőt. Azt, hogy ezek a formációk a Földön hogy helyezkednek el, ezt már a 19. század második felében Grisebach leírta 1877-ben, az első összefoglalót adja a Föld formációiról. Azt, hogy ezek a formációk hogyan kapcsolódnak és milyen feltételrendszerrel illeszkednek a két nagy környezeti rendszerhez, az éghajlathoz és a talajhoz, az ökológiai növényföldrajz művelői vizsgálták, és ennek a kutatási iránynak az eredményeit a 160-as éveiben Walternek a Vegetation der Erde című két nagykötetes gyönyörű könyve mutatta be. Na most addig, míg a tudósok egy része azt vizsgálta, hogy milyen körülmények között élnek a növényi formációk, egy másik csoportot az izgatta, hogy hogyan működnek ezek. Belülről milyen egy formációnak az élete. Ezeknek a kutatásoknak egy fontos eredménye volt a Dan Raumkiernek 1907-ben közzétett életforma rendszere, amelyben alapként azt vizsgálta, hogy a növényeknek a szaporítószervei milyen elhelyezkedésben vannak a növényen, és hogy a növények hogyan telelnek át, milyen módon vészelik át a kedvezőtlen évszakot. Különböző méretű fák, bokrok, a liánok, a törzsszukkulensek, a üstökös fák, a különböző lágyszárúak, amelyeknek eltérő az áttelelési módjuk, ugye vízben, földben, talajban és így tovább, és az egyéves növények, valamint az epifitonok szerepelnek. Akkoriban ezeket nem merték stratégiáknak nevezni, holott tulajdonképpen ezek a növényeknek a túlélési stratégiái. Most a következő nagy lépés az 1960 táján volt, amikor Ali Oldeman és Tomlinson felismerték a növényeknek az úgynevezett architekturális típusait. Vagyis azt, hogy a növények elágazási rendszereit és rajtuk a szaporító szerveknek az elhelyezkedését egy genetikai kód vezérli, és ennek a célja az, hogy a növény minél hatékonyabban tudjon részt venni a napfényért, mint energiaforrásért folyó küzdelemben. Ilyen architekturális típusokat mutatok be, amilyen a banán, a paradió, a vörös mangrove, ricinus datolyapálma, vagy a trópusi mandula. Ezeknek a formái rendkívül különbözők, 21 ilyen architekturális típust különböztettek meg. A növényi társadalmaknak és egyáltalán a társadalmaknak a következő problémája az a demográfiának a kérdése és a forrásfelosztásnak a kérdése. A 160-as éveinek a végén, 1970-ben egy zoológus, Pianka, állatpopulációknak a szaporodását figyelte, és megállapította azt, hogy két alapvető populációs szaporodási forma van. Az egyik jellegzetessége az, hogy nincs szabályozás. Egy ilyen populáció, amelyik így szaporodik, gyakorlatilag állandóan katasztrófával végződik,
Egy ilyen populációnak a fejlődése úgy néz ki, hogy növekedés, katasztrófa, növekedés, katasztrófa. Ezzel szemben a másik alapvető formája a populáció növekedésnek az,

0: amelyet a környezet eltartó képessége szabályoz. A lényege az, hogy a populáció növekedés végül is hozzáilleszkedik ahhoz a tápanyag vagy egyéb környezeti forráshoz, energiaforráshoz, amely az eltartó képességét biztosítja az illető populációnak. Mellesleg az emberi társadalom jövőjét gyakorlatilag többek között az határozza meg, hogy a társadalom szaporodását az R stratégia, vagy pedig a K stratégia fogja a jövőben vezérelni. A növényeknél is megtaláljuk ezeket a stratégiai formákat, és pedig az úgynevezett R stratégia, ugye az egyéves növényekre is, főleg a gyomokra jellemző, amelyek rövid ideig élnek, hirtelen gyorsan szaporodnak, és egyáltalán a termőhelyen levő erőforrásoknak a gyors felhasználására alkalmasak. Ezzel szemben a K-stratégiát képviseli a növényeknek a nagyobbik része, a fák, cserjék, évelő növények, ugyanis ezek fejlődése lassabb, és a rendelkezésre álló forrásokkal való hosszantartó gazdálkodásra alkalmasak, és erre rendezkedtek be.
1: Borhidi Attila előadásának részletét halljuk a növényi társadalmakról.
2: A nagy boom után melyik társadalom a tudatlan zöld társadalom, vagy a tudattal rendelkező emberi társadalom alakult ki hamarabb, és melyik szolgálta a másikat, beszélhetünk-e szoros együttműködésről? Mondjam a másikat?
0: Igen, tessék mondani.
2: Második, a túlélés szempontjából kinek van nagyobb esélye, a növényi társadalomnak, vagy az emberi társadalomnak?
0: Igen.
2: A harmadik pici. A növényi társadalomban úgy néz ki, hogy harmonikus élet van. Az emberi társadalomban soha semmiféle harmonikus élet nem volt tapasztalható. Az ember nem tud tanulni a növényi társadalomtól semmit. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, veszem sorba őket. Kérem szépen, természetesen nyilvánvaló az, hogy a nagy boom után először primitív élőlények társadalmai jelentek meg, hogy ezek mennyire voltak társadalmak, ezt ma nagyon nehéz rekonstruálni. De azt tudjuk, hogy a nagy boom az körülbelül ugye 15 milliárd évvel ezelőtt történt, ehhez képest a Föld egy fiatal bolygó, mert csak körülbelül 5 milliárd esztendős, az élet pedig mindössze 3 milliárd éves, de ebből a 3 milliárd évből, hogyha én ebből egy egynapos filmet csinálok, és minden részét az evolúciónak időarányosan osztom be ezen a filmen, akkor ugye az emberi társadalomnak jut összesen 2/10 másodperc. Az összes többi azoknak a növényi és állati társadalmaknak a történetét mutatja be, amelyek az evolúció során bennünket mind megelőztek. Ez egy óriási folyamat, amelyiknek a pillanatnyi csúcspontja az ember, és azért mondom, hogy pillanatnyi, mert minden fajnak van története, van fejlődése, van csúcspontja, és van hagyatlása, és van kihalása is. Ehhez kapcsolódik a második kérdés, az, hogy minek van nagyobb túlélési esélye az embernek. Az embernek nagy esélye van arra, hogy saját magát elpusztítsa, az emberi társadalmat. A növények valószínűleg ezt túl fogják élni. A harmadik kérdés, hogy az emberek tanulnak-e. Én nem mondanám azt, hogy az emberek között nincsen harmónia. Először is én egy nagyon harmonikus családban élek. Egy nagyon harmonikus doktoriskolám van. Nagyon jól működő, azt mondhatom, hogy szinte családi közösségként működő, jó értelemben családi közösségként működő intézetnek vagyok a vezetője. Én ezeket a közösségeket mind nagyon harmonikusaknak ítélem, és pedig lenne azért, mert az ebben élő emberek tudják azt, hogy mit akarnak, mi a felelősségük, mi a kötelességük, és hogy mivel tartoznak egymásnak. Azt gondolom, hogyha az emberek nagyobb csoportjaira is ki fog ez terjedni, akkor az emberek igenis alkalmassá válnak arra, hogy szerves részeivé váljanak az egész természetnek. Már eddig is láthattuk azt, hogy a növények társadalmával foglalkozó tudósok szemléletében mindig tükröződik az adott társadalmi szituáció problematikája. McLeod a századfordulón, ugye a munkás mozgalmak idejében élt, és neki éppen ezért ugye a kapitalisták és a proletárok voltak a szeme előtt. Piankát a 60-as években már a túlnépesedés gondolata foglalkoztatta, és azt, hogy az erőforrások, amelyekkel a Föld rendelkezik, meddig lesznek elegendő. Közben két fontosabb munka van, amelyre érdemes odafigyelnünk. Az egyik Rapaics Raimundnak 1925-ben a Növények Társadalma című könyve mindazt tartalmazza, amit 1925-ig a növényszociológiáról tudni lehet. Őrá a kornak a nagy termelési rendszerei hatnak, Taylornak és Fordnak az eredményei, nem véletlenül azt hangsúlyozza, hogy a növénytársulásoknak, illetve a növénytársadalmaknak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy bennük termelő munka folyik, és a fajok között munkamegosztás van. Új gondolatot jelent a két stratégiás rendszerekkel szemben Ramenskynek 1938-ban publikált elképzelése, ahol a növényi társadalmakban három csoportot különböztetett meg, és pedig az erőszakosok, a béketűrők és a közömbösek csoportját. Ha egy kicsit megnézzük az évszámot, 1938, ez a nyekkorszaknak a vége, a politikai pereknek és a gulágok feltöltésének az ideje. Nem nehéz ebben a három csoportban felismerni a kínzókat, a kínzottakat és azokat, akik az egészből szeretnének kimaradni. 40 évvel később, ugyanez a három stratégiás modell megjelenik az angol Grime-nál, teljesen más ökológiai elképzelés formájában. Ő is három csoportot lát a növényeknél, kompetitorokat, stressztülőket és ruderálisokat. Az ő elképzelése az, hogy ez egy elosztási stratégia, hogy a tápanyagforrásokhoz való hozzájutást két dolog szabályozza. Az egyik a stressz, amelyik főleg versenyformájában jelentkezik, a másik pedig olyan zavaró hatások, amelyek a tápanyagforráshoz való hozzáférést megnehezítik vagy lehetetlenítik. És valóban Grime abból indult ki, hogy ott, ahol a stressz és a zavarás kicsiny, ott a kompetitorok vannak előnyben, ahol a verseny nagy, de a zavarás kicsiny, ott a stressztülőknek jut lehetőség, és végül, ahol a stressz kicsiny és a verseny is kicsiny, de nagy a zavarás, ott a ruderális csoportoknak van lehetőségük arra, hogy hozzájussanak a tápanyagokhoz. Ha most ezt a három csoportot belehelyezzük a növényi társadalomba, észre kell vennünk azt, hogy olyan csoportok keletkeznek, amelyek a növényi társadalomban meghatározott funkciókat látnak el. Ezek az úgynevezett szociális magatartási típusok, amelyeket 8 évvel ezelőtt én ismertem fel és írtam le először, és amelyek a következő csoportokból állnak, a természetes kompetitorokból, a stressztűrőknek két alcsoportjából, a specialistákból és a generalistákból, a ruderálisok pedig több alcsoportra oszlanak, vannak a természetes tényezőktől zavart termőhelyek növényei, ilyenek a természetes pionírok, és vannak az emberi tényezőktől zavart termőhelyeknek a növényei, amilyenek a zavarástűrő növények, a honos gyomfajok, a honos ruderális kompetitorok, és az idegen növényfajoknak a csoportjai, amilyenek a meghonosított haszonnövények, a behurcolódott gyomok és az idegen kompetitorok. Ezek tehát a társadalomnak, a növényi társadalomnak a meghatározó csoportjai. Mindegyiknek megvan az emberi társadalomban megfelelő csoportja. Nézzük őket. Az első a kompetitoroknak a csoportja, amelyek a társulásoknak, a növényi szövetkezeteknek a domináns uralkodó fajai, ezek irányítják a tápanyag elosztását, megválogatják a munkatársaikat, vagyis azt, hogy egyáltalán kik tudnak velük együtt élni, munkahelyeket teremtenek, ugyanakkor azonban nagy beruházásokat tesznek a társadalomban, mert hiszen hosszú távra dolgozó vállalkozói réteg, amilyenek az erdőtársulásainkat alkotó fák, vagy a gyepjeinket alkotó uralkodó füvek, amilyen például az árvalányha is. Körülbelül 150 ilyen vállalkozó van a magyar flórában. Ez a vállalkozói réteg rendkívül stabilan tartja a társadalmat, és a végsőkig kitart amellett, hogy ezt a rendszert fenntartsa. Ez egy rendkívül fontos része, és tulajdonképpen akkor, amikor a növény szövetkezeteket vizsgálják, elsősorban ezeknek a vizsgálatára fordítanak hangsúlyt. A stressztűrőknek két csoportja van, mint mondtuk. Az első a specialistáknak a csoportja. Ezek érzékeny szervezetek, általában egy-egy társuláshoz alkalmazkodnak, egy-egy társadalomnak a jellegzetes növényei. A növényszonológusok úgy hívják, hogy karakterfajok, és általában a társadalomnak a jólétét tükrözik. Azt, hogy egy társadalom prosperábilis, kreatív, jól működik. Bármilyen zavarás érje a társadalmat, ezek az elsők, amelyek eltűnnek belőle. Ezek felelnek meg az emberi társadalomban a művészek és tudósok csoportján. Ilyenek például a lisztes kankalin, amelyik a láprétjeinknek egy becses növénye, vagy az osztrák sárkányfű. Még annyit hozzátennék, hogy ezeknek a száma meglehetősen nagy a magyar flórában, mint egy 600 faj, szinte kivétel nélkül védett vagy veszélyeztetett növények. A következő csoport a stressztűrők között a generalisták csoportja. Sokféle társadalmat képesek kiszolgálni, széles a tűrőképességük. Ezek megfelelnek a hivatalnoki rétegnek, amelyek egymás után több társadalmi rendszert, több kormányt is ki tudnak szolgálni, anélkül, hogy ez különösebb nehézségükbe esnék. Például a tarka koronafürt vagy a kakas címer a réteken, a szibériai harangvirág a szikla és puszta gyepjeinkben. Ez a hivatalnok réteg azért nagyon fontos, mert a kontinuitás biztosítja a társadalmakban, ugyanis a vállalkozói réteg cserélődik, de ők maradnak. A következő csoport, ez a természetes pioníroknak a csoportja, építő munkások és tulajdonképpen proletárok. Ezeknek akkor jut szerep, amikor egy területet meg kell hódítani és be kell népesíteni, és fel kell egy társadalmat építeni. Olyan növények, amelyek a termőhelyi szélsőségeket jól viselik, a versenyt azonban nem. Tehát olyankor, amikor a társadalom megalakul és konszolidálódik, akkor ezeknek a szerepük megszűnik és el is tűnnek. A vizes termőhelyeken ilyenek például a hinár növények, a szárazföldi növények közül pedig itt látjuk ugye a parti labodát, amelyik éppen egy kiszáradt tófenéknek a befüvesedését indítja el. Annyit érdemes még ezekről elmondani, hogy nagyon értékes csoportja a társadalomnak, és különösen nagy szerep jut rájuk mostanában, amikor egyre több olyan termőhely van, ahol rehabilitálni kell a növényi társadalmakat. Különben az, hogy a konszolidáció után ezek megszűnnek, vagy eltűnnek ezek, nekem az jut eszembe, hogy a háború utáni újjáépítés idejében a romos gyárakat egy-egy munkás csoport, egy munkás igazgatóval újjáépített, és amikor a gyár elkezdett termelni, akkor a minisztériumból egy új igazgatót helyeztek a gyár élére, nyilván neki nagyobb volt a versenyképessége. A következő csoport a zavarástűrő növények, vagy korrumpálható hivatalnokok. Most már oda jutunk, hogy azok a növénycsoportok kerülnek elénk, amelyek valamilyen formában az ember által megzavart termőhelyen jutnak előnybe. Vagyis különösen olyan esetekben, amikor az embernek a termelő tevékenysége, műtrágyázás, savasülepedés és így tovább következtében a termőhelyeken, a természetes termőhelyeken is tápanyag túlkínálat jelentkezik, és ennek a tápanyag túlkínálatnak bizonyos növénycsoportok nem tudnak ellenállni, ez olyan, mint a munkanélküli segély, és ennek következtében egyre több és több olyan növényfaj van, amely ezt a tendenciát, amely az úgynevezett eutrofizáció folyamataként ismert az ökológiában, nem tudnak ellenállni, és egyre több és több hivatalnok növény alakul át potenciális gyomnövényé. Ilyenek például ilyen zavarástúró növények a hegyi réteken, a palástfű, és az előbbiekben is láttunk ilyeneket. A következő csoport a természetes gyomok, amelyek az alkalmi munkások. Ezek a hirtelen jelentkező tápanyagforrásokra vagy munkaalkalmakra jelentkeznek be. Ezek tulajdonképpen a meklód féle proletárok. A rétjeink gyomosodásaként a pitypank formájában jelentkeznek, szántóföldjeinken, ugye, mint konkoly és pipitér, és így tovább. A következő csoport az agresszív gyomoknak a csoportja, Ugyanis bizonyos társadalmi szituációkban, amikor a vállalkozói réteg valamilyen beavatkozás vagy katasztrófa következtében eltűnik, a felmaradt társadalmi javaknak az elosztására megjelennek az alkalmi munkásokból erre alkalmas csoportok, átmenetileg egy forradalmat csinálnak a társadalomban, hiszen a felszabaduló anyagi forrásokat újraosztják. A sorsuk is körülbelül az, ami a forradalmároknak, vagyis akkor, amikor a társadalom egy idő után konszolidálódik, akkor ezek kiszorulnak a társadalomból. Nagyon fontos szerepet játszanak, és egyre fontosabbat a növényzetben azok a növények, amelyek idegen vidékekről származnak. Ezek között vannak olyanok, amelyek betelepített növények, kultúrnövények, ezek vagy élelmiszer, vagy gyógy, vagy dísznövények, amelyektől az emberi társadalom valamilyen hasznot remél. Most ezekkel nincs is baj egy darabig, a baj ott keletkezik, amikor a szerződött munkahelyükről megválnak, és önálló vállalkozóvá lesznek a társadalomban, és konkurenseivé válnak a benszülött vállalkozóknak. Ilyenek például ugye az aranyvessző vagy a bíbor nebáncsvirág. A következő csoportunk az illegális bevándorlók csoportja, a behurcolt növények, amelyek kijátszva a növényvédelmi ellenőrzéseket becsúsznak ugye a hazai flórába, és itt egy idő után állampolgári jogot szereznek, és ismét csak a vállalkozói rétegnek a helyzetét nehezítik meg, többek között ilyen a parlavi madársóska, amely a kertjeinkben egy terhes gyomként jelentkezik, és természetesen számos ilyen gyom van a vetéseinkben is. Végül, és nem utolsó sorban, az idegen kompetitorok jönnek, a külföldi vállalkozók, akiket valamilyen feladattal bízunk meg, mint például az akácot azért, hogy olyan területeket erdősítsünk vele, ahova a hazai vállalkozók nem tudnak megfelelő pozíciót, illetőleg eredményt elérni. Ezek azok a növények, amelyek bizonyos kedvezményeket kapnak, mint egy vámszabad területre jönnek, tekintettel arra, hogy a társadalomnak a versenyviszonyaitól függetleníteni tudják magukat. Most ennek az a következménye, hogy itt sokkal nagyobb produkciót tudnak nyújtani, mint a hazai vállalkozók, ennek következtében a hazai vállalkozókat kiszorítják, sőt, egy idő után teljesen átalakítják az egész társadalmat. És ténylegesen ez történik, amikor például az akác kiszorítja az alföldi homoki tölgyeseinket, vagy a dombvidéki szurdokerdeinket, vagy amikor a zöldjuhar és a csúcsor elfoglalja az ártéri területeinket, vagy amikor a vetéseinket a parlagfű elárasztja.
1: Borhidi Attila akadémikus után most mind a növényi, mind az emberi társadalmat érintő sugárzásokról beszél Hiki László fizikus.
3: A Föld magjában van mindenféle nehéz és sugárzó elem, akkor várható, hogy ezeknek valahogy a hatása itt a felszínen is megjelenik, tehát nem csak fölülről a napból vagy más naprendszerből ér minket sugárzás, hanem a Föld mélyéből is. Ez többféleképpen eljut hozzánk, részben az építőanyagok így az épületekbe bekerül, de az urán bomlási sorában van egy olyan radon nevű elem, ami gázhalmaz állapotú, és ez képes a mélyből fölszivárogni és földülni. Szerencsére rövid a felezési ideje, valamivel több, mint 3 nap, de például pincékben, földszinti lakásokban földülhet, és ez megint a geológiai adottságoktól függően nagyon változó, hogy hol milyen erős, és egy rendkívül egyszerű védekezési mód van ellene, gyakran kell szellőztetni. Semmi más, gyakran kell szellőztetni, emeleti lakásokban is, de ott már nem a radon miatt, csak úgy egyébként. Egyébként a természetes sugárzás világátlaga az azért szór, tehát mi például egy hajszállal többet kapunk, mint a világátlag, mert a világátlagban benne van a rengeteg trópusokon élő ember, aki nagyon kevés időt tölt masszív kőépületekbe, mi ennél jóval többet, ezért több radont lélegzünk be, északabbra, itt még többet vannak, zárt térbe pedig még többet, de ennek kimutatható hatása nincsen. A talajban levő anyagok azok bekerülnek az élelmiszer láncba is, tehát eszünk is sugárzó anyagokat, de ennek a sugárzásnak, ami bennünk földgyűlik, tulajdonképpen semmi veszélye nincs, hiszen említettem, hogy mióta a világ ez mindig így volt. Egyébként Tellerede szokta azt a hasonlatot mondani, hogy ő az atom erőművek veszélytelenségét akarja azzal érzékeltetni, hogyha egy férfi két nő közelségében tölt el egy éjszakát, akkor több sugárzást szenved el, mintha az atomerőmű kerítésének támaszkodva töltötte volna ugyanezt az időt. Persze a nemek közömbösek, tehát lényeg az, hogy egy ember, két másik ember társaságában. Az a sugárzás, ami bennünk összegyűlik, annak a döntő többsége kálium. A természetes káliumnak alig egy ezreléke ez a sugárzó izotóp, de ez azért szépen kimutatható, és egy nagyon fontos elem a növények életében is, és a miénkben is, hiszen a szervezetünkben a ingerület továbbításban döntő szerepe van, és szeretném megmutatni, hogy ez a kálium ez tényleg sugároz. Hogyha valakinek kálium hiánya van, akkor az orvos azt írja föl, hogy kálium tablettákat fogyasszon. Most nézzük meg, hogy mit csinálnak ezek a tabletták. Tehát ez a háttérsugárzás. Érzékelhetően több. És hogy most, amit az elején Ábrahám mutattam, hogy a bétát elnyeli már egy fadarab, itt egy egyszerű konyhai eszköz, ezt most először enélkül, ez sugároz a kálium, és most leárnyékolom egy deszkával, és lényegesen kevesebb. Tehát a bensőkben ez a kálium az, ami sugároz. Tehát összefoglalhatjuk, hogy honnan kapunk sugárterhelést, a kozmikus sugárzásból, a káliumból, ami a talajból sugároz, és a szervezetünkbe kerül, az urán bomlási sorában megjelenő radonból és más bomlásokból, ez összesen körülbelül 2,4 millisievert, ez egy egység, amiben ezt mérik, tehát ez a 2,4 az a természetes háttérsugárzás, amiben élünk, és ezzel nem tudunk változtatni. Na most ehhez más terhelések járulnak hozzá, például olyanok, hogy a 50-es, 60-as években rengeteg atomfegyver kísérletet végeztek a nagyhatalmak, emiatt sok sugárzó anyag került a levegőbe, ezek egy része ma is velünk van és elszenvedjük, és egy másik közelmúltbeli esemény, amire sokan emlékezhetnek, a csernobili reaktor katasztrófa, ahol szintén sok sugárzóanyag került a levegőbe, egyébként egy huszada annak, amit az atomfegyver kísérletek vittek a légkörbe. Ami a megnyugtató, és erről az előadás internetes változatában részletesen olvashatnak, hogy a csernobili katasztrófa bármilyen nagy volt, és az atomipar máig legnagyobb, és reméljük soha nem ismétlődő balesete, a hatásai Magyarországon egyáltalán nem voltak komolyak. Szerencsénk is volt, olyan volt a meteorológia, hogy ide keveset hozott a szél, de az orvosi statisztikákban, a rák statisztikákban semmiféle növekedés nem mutatható ki Csernobilnak tulajdoníthatóan, és nagyon pontosan kimérték és kiszámolták, hogy mi az a plusz terhelés, amit a csernobili baleset miatt kellett elszenvednünk, és ez összesen 2-3 hónapnyi természetes háttérnek felel meg. Tehát egy 80 éves életet föltételezve, a 80 év alatt így is úgy is megkapjuk a 80 évnyi természetes sugárzást, ehhez adott hozzá 2 vagy 3 hónapot Csernobil. Na most a élőlények nagyon különböző mértékben viselik el a sugárzásokat, itt minden osztás egy tízes növekedést jelent. Látszik, hogy mi emlősök vagyunk a leggyengébbek, akik legkevésbé viseljük el a sugárzásokat, és a baktériumok és a vírusok vannak a skála másik végén. És érdemes még fölfigyelni a rovarokra, akik szintén óriási adagot igényelnek. A rovarok ellen nagyon sokféle módon és érdekesen használják föl a sugárzásokat, de előbb talán nézzük az élelmiszerbe sugárzást. Ennek többféle célja van. Egyik például az, hogy a baromfinál, a szalmonella és kóli bacillusokat pusztítsák el, vagy más kártevőket a tengergyümölcsein, a halakon, gyümölcsökön. Nagyon fontos a fűszerek csirátlanítása, hiszen azok nagyon kis mennyiségben, de nagyon sok helyre elkerülnek, tehát ha abban van valami fertőző. Tehát így az élelmiszereket lehet csirátlanítani, és ugyanilyen módszerrel, besugárzással lehet az orvosi eszközöket is sterilizálni. Említettem a rovarokat. Egy nagyon érdekes módszer, ami nagyon sikeres és bevált, hogy úgy pusztítanak ki kártevő rovarokat, hogy a hímeket szaporítják és sterilizálják, és olyan őrült számban bocsátják ki, hogy a helybeli nőstények nem találnak működőképes hímet, csak ezekkel a sterilizáltakkal találkoznak, és így nagyon hamar kihalnak. És ezek nagyon komoly kártevők ellen vetik be ezeket a fegyvereket. 1988-ban egy a fekete területen Líbiába föltűnt egy olyan húslégy, ami a petéit állatokba rakja, és azok ettől elpusztulnak. Ha nem avatkoznak be, akkor rövid idő alatt a sötét színű, és néhány év alatt a világosabb területen elterjedt volna ez a húslégy, és a szarvasmara állományban óriási károk lettek volna. És nagy nemzetközi összefogással egy év alatt sikerült a itt megjelent kártevőt kipusztítani úgy, hogy hetente 40 millió legyet sterilizált húslegyet engedtek szabadon. Ez egy óriási szervezési munka, de egy olyan alkalmazása volt a sugárzásoknak, ami fantasztikus haszonnal jár, és más módon nem lett volna megoldható.
4: Azt szeretném kérdezni, hogy láttunk egy táblázatot, ahol a halálos dózisokat tüntették fel, és számomra érthetetlen az, hogy élelmiszereket sugárkezelnek, amikor a baktériumnak magasabb volt a halálos dózisa, mint a növénynek és az embernek. Nem járok-e jobban, ha inkább baktériumot eszek, mint hogy sugárkezelt élelmiszert, mert az immunrendszeremben lehet, hogy jobban megbízhatok.
3: Az élelmiszerek besugárzásánál azzal szeretném megnyugtatni, hogy három óriási világszervezet, az ENSZ atomenergia ügynöksége, az élelmezésügyi világszervezete és az egészségügyi világszervezete évtizedek óta nagyon intenzíven foglalkozik ezzel, hogy lehet-e besugározni élelmiszereket, nem jelente ez veszélyt. Ez elsősorban a fejlődő országokban és a trópusokon kritikus, nálunk sokkal kevésbé, és egyértelmű, hogy az a tapasztalat, hogy semmi veszélyt nem jelent. Tehát miközben a csirkén elpusztul a szalmonella, a csirke húsnak az égvilágon semmi baja nem lesz, semmiféle átalakulás nem lesz benne, és nem válik sugárzóvá. Egyébként, ami a fejlett világban elterjedt igazán, az a baromfi besugárzás és a fűszerek. Magyarországon is van besugárzó üzem, ahol évtizedben sugároznak be, és például olyan célra is használják, hogy a ősszel besugárzott burgonya és hagyma az nem csírázik ki tavaszra, tehát változatlanul tud áttelelni. Úgyhogy abszolút nyugodtan fogyasszon ilyent, ha ilyennel találkozik, de egyébként a csomagoláson ezt föl kell tüntetni. Gyakran hallani, hogy és igaz, hogy az urán iparnak, az atomiparnak a leggyengébb lánceme az, hogy mit csináljunk a hulladékokkal, a hosszú felezési idejű hulladékokkal, hiszen itt 10 000 évekre kéne biztonságos megoldást találni. Most nagyon sikeres laboratóriumi kísérletek azt ígérik, hogyha létrejöttek az erőműben a hosszú felezési izotópok, azokat újra besugározzuk, akkor rövid felezési idejűt kapunk. Tehát akkor nem tízezer évekre kell megoldást találni, hanem 50 vagy 100 évre, és az pedig már nem jelent gondot. Tehát a sugárzások oldják meg tulajdonképpen a sugárzás keltette problémát. Lehet olyan fantasztikus dolgokat csinálni, hogy egy kis hordozható eszközzel átvilágítani egy repülőgép hajtóművet, és repedéseket, belső hibákat keresni benne, kábítószert vagy robbanóanyagot felderíteni. Itt csak azt kell észrevenni, hogy a szénoxigén, a szénhidrogén vagy a szénnitrogén arány a különböző anyagoknál rendkívül eltérő. Tehát ha ezt az arányt megmérem, akkor biztos, hogy a trinitrotoluolt nem keverem össze a morfiummal, de bármelyiket föl tudom deríteni. Föl lehet térképezni a szennyezéseket, tehát a környezetvédelmemnek nagy segítséget lehet adni azzal, hogy pontosan fölmérjük a különböző elemek eloszlását. Itt a sugárzó cézium eloszlása látható Japán közelében, de tudunk mérni nem sugárzó izotópokról is eloszlást tudunk fölvenni, például a kadmium nem sugárzó, de miben sugározzuk, és akkor tudjuk, hogy mennyi kadmium van, és akkor pontosan föl lehet deríteni, hogy Hollandiában hol mennyi a kadmium.
1: Éki László fizikus említette a környezetvédelmet. Láng István akadémikus előadásának is e tudományterület volt a témája, pontosabban a fenntartható fejlődés.
5: Magyarországon is tulajdonképpen már a 19. században elkezdődött ez a mozgalom. Az erdők, a vizek tisztaságát, erdők állapotát már akkor szabályok, törvények védték. A 20. század első felében is már jelentős események történtek. Például az első természetvédelmi terület, hát Balázs maga Debrecenből van. Mi jut eszébe erről?
6: Hát 1939-ben hozták létre az első védett területet.
5: És hogy hívták?
6: A Debreceni Nagyerdő.
5: Debreceni Nagyerdő, így van. A 20. században azután az első felében pedig szintén a vizek, az erdők védelméről számos rendelkezés jelent meg, de a környezetvédelem, mint egy ilyen nagy társadalmi mozgalom, igazából véve csak a 60-as évek elején indult el, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban.
7: Azt szeretném megkérdezni, hogy kötődik-e ez valakinek a nevéhez?
5: Igen, hát egy Rahel Carson nevű amerikai újságírónő 1962-ben megírta és publikálta a Néma tavasz című könyvet, amely hát tulajdonképpen felrázta az akkori értelmiségnek a lelkiismeretét, és ő egy elképzelt, még be nem következett, de bekövetkezhető környezeti katasztrófának a képét vetítette elő. A könyvnek az első fejezete úgy szól, hogy mesél a jövőről, és ebben ezt a víziót leírja, ami rendkívül érdekes, és én most azt javaslom, hogy olvassák fel ennek a fejezetnek a leglényegesebb tételeit.
8: Aztán egyszer csak valami különös rontást támadt a vidékre, és többé semmi nem volt már olyan, mint az előtt. Gonosz átok telepedett a tájra, megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, és a birkák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyavaja ütötte fel a fejét, és a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az embereket megtámadó újfajta betegségek előtt. Történt néhány hirtelen és érhetetlen haláleset is, és nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között, akik játék közben hirtelen rosszul lettek, és néhány óra múlva meghaltak.
7: És az a különös csend, például a madarak, hol vannak? Sokan beszélgettek róluk zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, és a néhány madár, melyet itt-ott még látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát, haldoklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbe egy gerle, szajkó, ökörtem és ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csont ülte meg a telepőket, a földeket és a mocsarat.
6: A farmokon hiába kotlottak a tyúkok, a tojásból nem kelt ki csirke. A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hízlalni. Alig pár malac születik, és néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek, és a megporzatlan virágokból nem termett gyümölcs. Az utakat szegélyező, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna volt, mintha megégett volna. és csend volt itt is, élettelen csend. A halott patakokat sem látogatták már a horgászok. Elpusztultak a halak is mind.
7: Az ereszek alatt, a csatornákban és a tetőzsindelyek közötti részekben még látszott egy kevéske abból a fehéres szemcsés anyagból, ami pár hete mint furcsa hó hullott az égből a házakra, a földekre és a vizekbe. Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek. Ez a város a valóságban nem létezik. Igen, könnyen juthat azonban hasonló sorsa ezer meg ezer város Amerikában, vagy bárhol a világon. Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a szörnyűség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok valódi, létező közönség szenved a leírt csapások közül, akár többtől is. A sötét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragédia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembesülünk.
5: Köszönöm. Hát a 20. század 60-as éveiben, tehát a figyelem egyre inkább elkezdődött a környezet problémái iránt fordulni, és ebben Rahel Carsonnak óriási szerepe volt. Innét lehet számítani azt a periódust, hogy bevonult az emberek tudatába, gondolkodásába ez a fogalom, hogy a környezettel valamit csinálni kellene. Na most Rahel Carson nem volt egy tudós, ő egy nagy fantáziával rendelkező írónő volt, akinek az volt a feladata, hogy meghúzza a vészharangot, és figyelmeztesse az emberiséget, hogy itt valamit tenni kellene, mert különben nagyon nagy baj lesz.
8: A Föld napja megemlékezése, ez is a 60-as évek terméke?
7: Én is szeretnék kérdezni a Római Klub első jelentését, a Növekedés Határai című művet. Ezt is ekkor publikálták?
6: Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja és ez időtájt indult. Gerjesztették valami formában ezek egymást?
5: Hát a 60-as éveknek a második fele az tele volt ténylegesen eseményekkel, de menjünk sorba akkor a kérdéseken. 1970. április 22-én tartották Amerikában az első úgynevezett földnapját. A média rendkívül nagy segítséget adott ehhez, úgyhogy milliók vettek részt az első megnyilvánuláson, tüntetéseken, felvonulásokon, értekezleteken, és tulajdonképpen a környezetvédelmi mozgalmaknak, mint társadalmi mozgalmaknak a megjelenését ehhez a dátumhoz kötjük. Azóta ez, mint megemlékezés, átterjedt más kontinensekre, így Magyarországra is, és hát április 22-én Magyarországon is megemlékeznek az illetékesek a földnapjáról, és hát ilyenkor a helyi meg a globális problémákat veszik sorra. A második kérdés ugye a Római Klub. A Római Klub az egy zárt, elit, radikálisan gondolkodó testület, 100 fő lehet maximum a tagja. Dennis Meadows és munkatársai segítségével megírták az első jelentést, aminek a címe a Növekedés Határai. Ez 1972-ben jelent meg. Ebben tulajdonképpen azt prognosztizálták, hogy a 21. század közepére elképzelhető egy nagy globális környezeti válság, mert a termelés addigra annyira megnövekszik, hogy kifagynak az erőforrások, túlnépesedik a földgolyó, nem tudják ellátni élelemmel, ivóvízzel az emberiséget. Ezért megoldásként a globális egyensúly elméletét javasolták, aminek a lényege az, hogy korlátozni kell a gazdasági növekedést. Ezért van az, hogy a növekedés határai. Na most, hát ez a jelentés nagyon szépen felvázta hát a világ közvéleményét, nagy vitákat váltott ki. Nem mindenhol aratott nagy sikereket. A fejlődő országok például nem tudták, ma se fogadják el azt a nézetet, hogy meg kell gátolni az ő gazdasági fejlődésüket, mert akkor azt mondják, hogy akkor minket gyarmatosítanak, aki gazdag, az marad gazdag, mi meg maradunk szegények. De a Római Klub jelentésének egy óriási hatása az volt, hogy megint egy új elemet vitt be a világ gondolkodási légkörébe, hogy hát azért ez az állandó gazdasági növekedés is jár bizonyos problémákkal, és valamit tenni kellene. Hát a harmadik kérdés, hogy az UNESCO Ember és Bioszféra Programja volt. Az UNESCO szintén már akkor dolgozott kutatási program összeállításán, és az UNESCO közgyűlésén 1970. októberében kidolgozásra került és elfogadták az Ember és a Bioszféra Programot. Ez egy nemzetközi ökológiai kutatási program volt. Nem volt, még ma is folytatják. A különböző ökoszisztémák kérdéseivel foglalkoztak. A tundrát, mérsékelt égövi erdők, trópusi erdők, szavannák, vizes területek, tengerpartok, folyók, hát partszakaszai. És az ökoszisztéma és az emberi tevékenység kapcsolatát keresték ezekben a kutatásokban. Úgyhogy egy rendkívüli nagy hát, esemény sorozat zajlódott le 60-as évek vége, 70-es évek elején.
1: Lány István akadémikus előadásának részletét hallják a fenntartható fejlődésről.
5: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek a kielégítését. Hát ez egy politikai üzenet, ugye ebben szó sincs, se környezetvédelemről, se erőforrásról. Politikai üzenet a fejlődő világnak, hogy mindenki számára megvan, és meg kell adni a lehetőséget, hogy az alapvető biológiai szükségleteit kielégítse. De politikai üzenet a fejlett világ számára is, hogy ezzel a fogyasztási szokásokkal, ezzel az életmód típussal, amivel ma a nyugati világ rendelkezik, ezzel túl sokáig nem lehet menni. Itt valami változtatás kell, valami normálisabb, szerényebb, egyszerűbb, takarékosabb modell felé kell mindenképpen elmozdulni. Egy másik ilyen definíció a Hermann Dali megfogalmazásában, egyébként ezt vettük be a környezetvédelmi lexikonba is, a fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. Hát több gazdasági ágazat vonatkozásában ezt úgy részletesebben is kidolgozták. Az agrár ágazat talán az a terület, ahol a legtöbb ilyen konkrét definíció megjelent. Olyan sok van, hogy csak egyet választottam ki, szerintem a legfrappánsabbat. Kanadai Mezőgazdaság Minisztérium definíciója szerint, olvasom, azokat nevezzük fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a környezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára. Idézet vége. Na most a nagyon sok definíció, itt Magyarországon is dolgoztak szakértő csoportok, szintén hasonlókat határoztak meg, de vannak közös vonások. Mindegyik definíció fontosnak tartja az anyag- és energiatakarékosságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, a szemét és hulladékképződés minimalizálását, a szennyeződések megelőzését és csökkentését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi ösztönzést, és a természeti értékek tiszteletét és védelmét. A gazdasági életben a fenntartható fejlődés általában nincs ellene a növekedésnek. Hát a fejlődő világ, vagy a közepesen fejlett országok, Magyarország is ilyen, nem tud elfogadni olyan koncepciót, amely azt mondaná, hogy tilos a további gazdasági növekedés a következő években. De van egy határ, ami fölött a növekedés már jelenthet és jelent is nem kívánatos gyakorlatot. Egyre jobban előtérbe kerülnek az emberi vonatkozások. Életmód, életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés, a mindennapi, a tradíciók megőrzése, a mindennapi létszükségletet biztosító foglalkoztatottság, az egészség megőrzése, az alapvető emberi jogok és a demokratikus intézményrendszer, ezek szintén alapvető feltételei a fenntartható fejlődésnek. Gyulai Iván kollégánk szakirodalmi elemzésekből kialakított egy értelmezéscsoportot, és szerinte a legfontosabb feltételek a következők. A folyamatos szociális jobblét megvalósítása, alapvető szükségletek kielégítése, erőforrásokból származó hasznok igazságos elosztása, holisztikus gondolkodásmód, szektorok közötti integráció, erőforrásoknak az eltartató képesség szerinti hasznosítása.
7: Mindazok után, amit elmondott, van egyáltalán lehetőség rá, hogy ez a fenntartható fejlődés a gyakorlatban is megvalósuljon?
5: Hát ez egy jó kérdés, de szerintem erre mindenki azt mondja, hogy természetesen van. Csak a nézetek, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ezek különböznek egymástól. Van olyan nézet, hogy hát tulajdonképpen nem is kell itt sok mindent csinálni, egy-két technikai kis javítás, és akkor nagyjából minden rendben lesz. A másik nézet, én is ezt a másodikat vallom, azt mondja, hogy azért alapvető és lényeges változásokra van szükség. Na most ez a tábor is azért kétfelé oszlik. Az egyik azt mondja, hogy de azonnal kellenek az alapvető és nagyon lényeges változások. Ha ezek nincsenek meg azonnal, akkor minden apró lépés tulajdonképpen fölösleges. A másik rész azt mondja, hogy a társadalom nem tud elviselni nagyon nagy és alapvető azonnali változásokat, ezért egy hosszabb átmeneti szakasz kell megtervezni, ahol lépésről lépésre haladunk előre, de mindig elmegyünk addig, ameddig csak el lehet menni, és akkor ezek végül is összehozzák ezt egészében ezt a nagy és hát lényeges változást. Én egyébként ennek a nézetnek vagyok a híve. A
6: hazai viszonyok között a fenntartható fejlődéshez lehet-e konkrét időintervallumot hozzárendelni?
5: Hát nagyon konkrétumot nem, de azt lehet mondani, hogy ez nem egy év, két év, öt év. Ez valószínűleg néhány évtized. De hát minimálisan 15 év, mondjuk az még úgy belátható a tervezés szempontjából is. Tehát egy hosszabb távban kell gondolkodni, és hát ennek a hosszabb távnak azért az irányítói, vezetői a mai egyetemisták lesznek, ők fogják ezt a folyamatot megtervezni. Nagyon lényeges. Ha ma Magyarországon bárki egy hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót képzel el, akkor jár csak el a kor követelményeinek megfelelően, ha ennek a középpontjába a magyarországi fenntartható fejlődés megvalósításának a szakaszát fogja helyezni. Ha nem így cselekszik, akkor az azt hiszem, hogy eleve kudarcra van ítélve.
1: Az elhangzott előadásokat a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sarkadi Péter szerkesztette.
9: Ez az FM 88.7.
1: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
2: Időjárás.
1: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
3: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
4: Önök a Rádió Kabarét hallják a Tália téli kertből, a mikrofonnál Varga Ferenc József
5: és Aradi Tibor. Közelednek az ünnepek, és itt akár nyitó stand-upot is tolhatnánk Tibivel. Mellesleg sokkal izgalmasabb kérdés, hogy a közélet ilyen-olyan szereplői hogyan ünnepelnek, és mit várnak a következő esztendőtől. Ennek próbáltam meg utána járni, ezúttal nem egy ott felejtett, hanem a kezemben tartott mikrofonnal, meg egy telefonnal, aki ebben segít természetesen, Aradi Tibor. Karácsony Gergely főpolgármestert egy hosszú autósorban találtuk meg.
6: Bocsánat, polgármester úr, van pár perce, így letekert ablakkal?
5: Hogyne, nem rövid a sor, és ez a lámpa úgyse lesz zöld még egy pár óráig.
6: Ilyen jól ismeri?
5: Persze, én állítottam be.
6: És honnan jön a hivatalból?
5: Onnan, igen.
6: Hogy fog telni az önről elnevezett ünnep? Amelyet a Gergely naptárból ismerünk.
5: Igen, hát mint tudjuk, nincs Karácsony Gergely nélkül. Nagyon.
6: Amelyet a Gergely naptárból ismerünk.
5: Igen, hát mint tudjuk, nincs Karácsony Gergely nélkül. Nagyon vicces, de nem hiszem,

0: Pár autóval odébb egy Skoda volánja mögött Gyurcsány Ferenc próbált kievickélni a pesti autós karnevál tengeréből.
1: Bocsánat.
2: Elnézést! Nem ragudjon már! Most állod, de a kocsiba sehol nincs a pró.
1: Igen, de gondoltam, hogy a felesége felmenőinél csak akad.
2: Bocsánat, nem tudok segíteni.
1: De nem PR-ra kell.
2: Nekem igen.
1: De én nem kéregetek, illetve de, csak én egy villáminterjút szeretnék kéregetni öntől.
2: Hagyjanak már békén engem a villámmal. A kormánypártyaknak sokkal több villájuk van. Birkoburgum! Klári Feri.
1: Klári Feri, nem? Pártelnök úr, csak annyi lenne a kérdésem, hogy milyen lesz az idei ünnep?
2: Árnyék karácsonyfát díszítünk, árnyékdíszekkel, tudunk egymásnak árnyékajándékokat, az ünnepi árnyékasztal körül árnyékszéken ülünk. Ez szóval árnyékos ünnep lesz egy árnyék kormánynak, de én leszek a fán a csúcsdísz.
1: A csúcsdísz?
2: Igen, hogy megint ott legyek a toppon.
1: Mit vár a 2024-es évtől?
2: Ha nem Orbán lenne a miniszterelnök, már rég 2034-et írnánk.
1: Ugyanebben a dugóban találkoztunk az előbb Karácsony Gergellyel, csak ő előrébb áll.
2: Igen, és én mindig ott állok valahol mögötte.
1: Akkor nem is tartom fel, látom, megindult a sor. Orbán Viktor telefonon értük el.
3: Miniszterelnök úr, telefon.
1: Ki az ma megint? Fontos Putyin? Erdogan, ki az?
3: Nem, az Aradi Varga.
1: Egy Varga Aradról?
3: Nem, azt hiszem, az a kókuszos a tévéből.
1: Halló? Nincs kókusz. Magyarországon magyar gyümölcs van.
4: És kókusz?
1: Lassan mondom, hogy ön is megértse. Nincs kókusz.
4: És róka? Vagy póni?
1: A rókát most lőtte le a semmilyen egy póniról. Vízipisztolyjal.
0: Bocsánat, most már én vagyok miniszterelnök úr, csak érdeklődnénk, hogy hogyan telnek majd az ünnepek.
1: Magyarországon mindenkinek csak jól telhet az ünnepe, így nekem is.
0: És a szegényeknek?
1: Egy munkaalapú társadalomban nincsenek szegények, csak kismértékben gazdagok. Nekik is boldog karácsonyt.
0: És mit vár a jövő esztendőtől?
1: 2024 a gazdasági fellendülés és a stabilitás éve lesz.
0: Matolcsi György koránt sem derül átó a jövőt illetően.
1: Neki is boldog karácsonyt.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Önnek is boldog karácsonyt, és hello, Röfik. Fábri Sándort nem kellett sokáig keresnünk, itt a színpad mögött kérdeztük.
0: Sanyikám, hangsúlyozom, hogy röviden. Milyen lesz a karácsony?
5: Értettem, a célzását a karácsonyjal nem lesz gold, szűk családi körben fogom folytatni azt a design centert a kapott ajándékokról, amelyet még tavaly december végén kezdtem el.
0: Sanyi, Sanyi ugye, az ünnepi ebéd.
5: Na most amikor... a karácsonyfa díszek, meg hát ugye, hát azért vannak bizonyos ideológiai és fiziológiai zűrzavarok, ugye a sokszínű angyalka, aki egy Halloweenben röpköd, meg a... Szóval, meg a puttó. Tudjuk mi a puttó? Fiatalok nem tudják mi a puttó, ugye?
0: Kevés az időnk, úgyhogy...
5: A puttó, hát ez egy ilyen mesztele baba figura a barokkor, kínosabb időszakából, de most ebből is van szárnyas, ami hát ugye, ha mesztelenül száldos, hát minimum a menetszéltől ugye megfagy, úgyhogy azért itt egy picit többet vártam azért, szóval...
0: Sanyi, szorít az idő, úgyhogy...
5: Meg ezek a szűk gatyák is, hát én nem tudom, hogy ez a mai divat mit csinál odalent a fiatalokkal, de hogy ez gyermeknemzésre fixel alkalmatlan, szóval hát azért itt egy szolid tapsot azért elvártam volna. Jó? Úgyhogy... Gyerekek, Sanyi, ez időben jó volt, akkor most vagy?
0: Abszolút. Sanyi, mivel indul a jövő éved?
5: Hát egy szolid tapssal, meg egy köszönéssel, napszaknak megfelelően, ugye? Így erős izgalmi állapotban, úgyhogy köszönöm szépen. Jó, hát igen, ezt vártuk ide... Adás közben.
1: Bátorkodtam felhívni Verebes Istvánt, felvette. Szia, Pista!

0: Hagyjál békén.
1: Csak a Tibivel érdeklődnénk, hogy hogy készülsz a karácsonyra?
0: Hát, főzök egy kávét.
1: Ennyi az összünnepi program?
0: Ja, meg kikapcsolom a telefont.
1: És mit vársz 2024-től? Pista, halló, itt vagy még? Pista?
0: Ki az már megint?
1: Még mindig én, csak annyi a kérdésem, hogy mit vársz a jövő évtől, 2024-től?
0: Basszus, 2024 jön, ha nagyon elaludtam.

0: Futball szurkolóként és rendszeres meccsre járóként elég sok anyagot gyűjtöttem már a témából a rádiókabaréba, főleg a férj és feleség közötti futball kompatibilitás hiánya az, ami egy önálló esnyi anyagot hozott össze nekem. Egyszer például a múzeumban arra lettem figyelmes, hogy a hölgy megkérdezte a barátját, hogy te Zoli, az a lila ruhás nő a Szényei? Nem, újpesti. Jött a válasz. A másik az már a lelátón született, amikor a következő párbeszédre kaptam fel a fejem. Arnold, melyik az MTK? A kék. Hát nem is látok kéket a pályán. Persze, mert ők Pécsen játszanak, ez meg a Fradi Újpest. A legtömörebb válasz kategória győztese nálam az volt, amikor az asszony megkérdezte a férjét, hogy drágám, miért dobja fel a pénzt a bíró? Mire az ura? Hogy leessen. Egy szóval nem ártana néhány feleségnek és barátnőnek egy szurkoló akadémia, ahol kitanulhatnák a szakmát és végre egyenlő eséllyel lennének a családban. Most itt az alkalom, hiszen Móricz Tamás megnyitotta a szurkoló akadémiáját, melyet Csúlya Imre prezentál nekünk.
1: Köszöntöm a Gáspár Győző Szurkoló Akadémia kemény mag szakirányú képzésének újoncait. Pár szó az iskoláról. Mint látjátok, a termekben nem egyszerű padok, hanem a pályáról ismert kis padok vannak. Az órák végét pedig hármas sípszó fogja jelezni. Kötelező viselet a focimez, de természetesen csak a legjobbak hordhatnak messziset, vagy szoboszlai feliratút. A gyengébbek kénytelenek lesznek a mezőcsát cserekapusának, Potyánszkinak a mezében járni. Be lehet fizetni menzára. Az A menü sör plusz szotyi, a B menü sör plusz tökmag. Az akadémia területe be van kamerázva, így ha bármilyen kiágást tapasztalunk, teszem azt lila színviselése, málna szörpivása, vagy a sportcsatornán szinkronúszás nézése, akkor azt visszanézzük a varszobában, és adott esetben piros lap és végleges eltiltás jár érte. A tavalyi évfolyamban a harci dísz felfestését vettük, és az egyik hallgató erre kirúzsozta magát. Ő sárgalapos figyelmeztetés kapott, és egy napra befóliáztuk. Az akadémia területén tetováló szalon működik, ahol ingyenesen varrathattok fel tigrist, sast vagy sárkányt, de értelemszerűen katicával vagy csillámpónival ne próbálkozzatok. Lesznek elméleti tárgyak is. A tavalyi matek vizsga például ez volt. Ha a hetes számú játékos az 50. percben a megítélt 11-esből öngólt rugott, akkor mekkora volt a kezdőkör területe? Földrajzból alapelvárás, hogy a vaktérképen meg tudjátok mutatni, melyik légiósunk melyik országból érkezett. A kémia alaptantárgya petárdák és füstbombák készítéséhez. A nyelvtanra is nagy hangsúlyt helyezünk, hiszen fontos, hogy a rigmusokban, a transzparenseken alany és állítmány egyeztetve legyen, amikor valaki szexuális aktusra szólítunk föl nőrokonával, vagy egy állati testrész kapcsán. Itt vagyunk a gyakorlótéren, ahol az egyik legfontosabb négy ütemű feladatot fogjátok majd elsajátítani. Azaz, feltépem a padot, meglázom a kerítést, lefejelem a rendőr sorfarat, és vissza. Mert itt nem fotel szurkolót képezünk, aki az asszonnyal harcol, nehogy a hosszabbítás alatt átkapcsoljon a Szulejmánra. Lesz ivóverseny is, ahol az nyer, aki a 10. kör után ki tudja mondani, hogy Lujzaváros a lujzavárosiaké. Kaptok munkavédelmi oktatást is, hogy mit kell tenni, ha valaki például gólöröm közben félre nyeli a szotyi héjat. Lesznek vendégelőadók külföldi szurkolói akadémiákról is, akik elmesélik azt, amit ti soha a büdös életben nem fogtok átélni. Nevezetesen milyen érzés az, ha a csapat nemzetközi kupát nyer. Néhány trükk és jó tanács. A meccsek előtt videón mindig megnézzük kedvenc csapatunk legnagyobb vereségeit, ahol jól kisírjuk magunkat, és akkor a könyvgáz már hatástalan. Verekedések előtt mindig a vezérszurkoló végzi el a kezdőrugást, és a bírót csak a stadionban szidjuk. A tárgyalóteremben már nem ajánlatos. Szabad időtökben is verekedjetek sokat, hogy az arc felismerő rendszer jól megbolonduljon. Végezetül a gyakorlati záróvizsgáról. Kimegyünk a csapat idegenbeli meccsére, Lilapestre, és az megy át, aki onnan visszajön.
2: Közge csokom, hölgyeim, és jó estét kívánok, uraim. Apa, mi az, hogy férfi? Kérdezi a kisfiú a faterját. Az egy olyan ember, aki erős, mindent kibír a családjáért, oltalmazza őket, gondoskodik róluk és szereti őket. De jó, mondja a gyerek, akkor én is olyan férfi szeretnék lenni, mint anya. Nos, hát nem könnyű apának lenni, mindenki másnál jobban tudja ezt, Felméri Péter.
3: Sziasztok! Amióta gyerekeim vannak, egy 4 éves kislányom és egy 6 éves kisfiam van, én elég gyakran gondolkodok azon, hogy mikor voltam utjára boldog. És ez azért van, mert rájuk nézek, és ők folyton azok. Hogy nézem már megint. De hogy ilyen megállás nélkül, naphosszat boldogok. És nem az persze vannak nekik is gondjaik, megüti magát, vagy nem kapja meg, amit akar, de utána elég hamar visszajön, az a az élet, fata, és így látszik rajtuk, hogy élvezik, és nem az én is próbálkozok, csak hogy érezzétek a különbséget, cipőt rendeltem magamnak a neten. És az nem egy egyszerű dolog, mert ugye akkor tényleg olyan a méret, mint amit ír rajta, meg az anyag olyan, meg minden. Ráment vagy másfél hetem, nagy nehezen elhatároztam magam, megrendeltem, megjött, és tökéletes volt. Nagyon szerettem, imádtam. És nagyon boldog is voltam, és mégsem voltam olyan boldog, mint a fiam, aki megkapta a dobozát. Úgy örültek, hogy ebből dömper lesz, még itt kinyílik, meg becsukja, mondom, tényleg? És engem nagyon foglalkoztat ez a boldogság dolog. Én emlékszem, hogy régebben így elképzeltem az életemet, ez volt a nagy tervem, hogy boldogan élek, amíg meg nem halok. Ez volt az egész így nagyjából. Csak az volt a gond, hogy sohasem jött össze igazán, mert mindig az volt, hogy na majd ha a vizsgákon túl leszek, most meg kell húzni kis ide, utána majd boldog leszek, és azok megvoltak, akkor jött a következő, hogy na majd ha ez a humor dolog összejön, akkor majd utána majd, na majd ha lesz feleségem és vagy barátnőm, akkor ennek azért megvan a varázsa, nem, hogy feleségem és barátnőm, de ez még nem jött össze. A lényeg, hogy az utolsó, amit belőttem, az volt, hogy na majd boldog leszek, ha megszületnek a gyerekek. És akinek van gyereke, az ugye tudja, hogy ez mekkora zsákutca, hogy nincs utána, hanem ez folyamatosan van, ez megállás nélkül. És rájöttem, hogy nem lehet várni egy nagy boldogságra, hanem meg kell találni az apró kis résekbe, repedésekbe, akkor, amikor lehet. Tehát abban az 1 órában, amíg alszanak a gyerekek. Szóval a lényeg, hogy rájöttem arra, hogy tényleg ez a várakozás, meg ez a nagy boldogságvárás, ez nem működik, úgyhogy picit így lennebb vittem az elvárásaimat. Most így néz ki a tervem, hogy egy átlagos hétköznapot lehozni. Nem egy jó pénteket, egy sima szerdát. Én egyszerű dolgokra vágyok, hogy lefekszek este, és reggel fölébredek, hogy átalszok egy éjszakát. És nem ilyen hajnal 3-kor vékony kis hangok suttogják a fülembe, hogy apa, apa, apa, kell pisiek? Apa, már nem kell pisiek? Tényleg semmiségre vágyok, hogy kitöltök egy pohár almalevet és megisszák. És nem kezdenek el nézelődni közbe. Mert amerre néznek, arra megy az almalé, tényleg. Mint a csuklójuk a nyakukkal össze lenne kötve. Ilyen apróságokra vágyok, hogy megebédelek, de csak a saját tányéromról. És nem kell egy taktikusan 2 másik tányért figyeljek, hogy onnan egy húsdarab megmarad innen a krumpli. Apa, én nem kérek borsot, én se. Csak én nem szedtem ki magamnak, jó? Nehéz apának lenni, erre jöttem rá. Nehéz szülőnek lenni persze egy összességében, de hát az apa az. Hogy is mondjam, az intenzitás a legnehezebb számomra, hogy ezen megállást nélkül, hogy 0-24-be. Hogy én nagyon jó apa lennék egy napi 2-3 órában. A maradék 21-22-vel van gondom, hogy ez a apa, apa, apa, hogy hogyan, én régen otthon Peti voltam. Értitek? Nekem nevem volt. Most már csak funkcióm van. Apa. Apa javítsa meg. Apa csinálja. Apa, apa, apa. A gyerekek mindenre képesek, és szerintem a szülők is a legrosszabbat gondolják mindig, hogy tényleg meglátod, hogy a feje ilyen vörösi távolról, Uramisten betört a feje, Jézuson mentőt hívjuk. Ez közelebb jön, ketchup. De hogy szerintem nincs ilyen szülő, aki a leglazábra megy. Ah, az csak ketchup. Nincs is itthon ketchupunk, mert mind magára kente. Nincs ilyen, nincs ilyen. Persze vannak azért különbségek, tehát hogyha mi családunkat nézzük, a feleségem az inkább vér, én meg az inkább ketchuphoz vagyok közel, tehát ő nagyon tud aggódni mindenen, vagy azon kapom, nézi a gyereket. Nagyon dörzsöli a szemét, ez valami durva lesz. Hát mondom neki, dehogy csak viszket, nem, percek óta figyelem, ez operáció. Ezt ki kell szedni, megtisztítva visszatenni. Mondom, dehogy, Bálint, hagyd abba, látod, meggyógyult, érdez? És ami érdekes a gyerekeknél, hogy olyan érdekes a gondolkodásuk, hogy nem tudom, hogy nevezzem, hogy Bálint apjul egyszer vacsorázunk, és megkérdeztem tőle, hogy Bálint, megeszed ezt a rántott karfiót? Azt mondja, megeszem, ha elhiteted velem, hogy kenyér. Én földolgozni nem tudom ezt a feladatot, hogy átjön hozzánk éjszaka, egyszer beteg volt, folyt az óra, tüsszögött, köhögött, minden, és akkor befeküdt ugye közénk a nagy ágyba, és persze ott is forgolódik meg minden, nem tudom, hajnal 3-4 lehetett, amikor odafordulok hozzá, mert érzem, hogy valami nyomja a lelkét, és meg is kérdezem, jaj, Bálint, mondjad, mi van? Azt mondja, apa, Afrikában nem esik az eső. Mondom, aludjál szépen. És ez a helyes válasz, jó, ezt a szüleimtől tanultam. Üljél szépen, menjél szépen, aludjál szépen. Mert bármilyen kreatív válaszsal próbálkozol, csak egyéb kérdések jönnek. Tehát ezzel le lehet zárni az egész vitát. De szeretem, hogy gondolkoznak, annyi kérdésük van. Például a Bálint egyszer azt kérdezte tőlem, hogy apa, a ragadozó állatok növényevő állatokat esznek. És én 41 elmúltam, de még ezzel soha nem gondolkodtam el. Ott kellett helybe törjem a fejem, hogy hát mondom, végül is igen. Erre azt kérdés, és honnan tudják? Gondolom, megfigyelik, nem? Ezért fetrengenek az oroszlánok a szavannán, nézik a gnúkat. Figyelj, már beleropott a fűbe, vagy csak? Puszígat egy vakondot, mi van? De ez tényleg így lenne, akkora potenciál lenne benne, nem? Két gazella rájön a trükkre, ezek nem esznek a fűből ott az oroszlán. Csak így fitymálják, így pff, á. Mi ebből soha, á. Büdös. Én még hangosan beszélnek direkt. Fú, én imádom a húst. Emlékszel a múltkor, amikor húst tettünk? Az oroszlánok széttárják a kezük. Hát ezek ragadozók, akkor figyelj, most beszélnek a húsevésről. Nem tudom, nagyon-nagyon kis okosak. Én mindig is reméltem, hogy a gyerekeim okosabbak lesznek, mint én, de nem 6 évesen. Tehát, hogy ez már sok, hogy oda jön Bálint hozzá, azt kérdezi, apa, tudod, hogy működik a motor? Állom, figyelj, bemegy a benzin, vagy a dízel, vedd fel szépen a nadrágodat. Erre azt mondja, várjál, akkor elmondom. És elkezdi ott magyarázni a lexikomból, és látom, hogy érti, és szóval ez nekem hihetetlen. De csak hogy keretes legyen a szerkezet, ugye, keresem a boldogságot, és tényleg arra jöttem rá, hogy az apró kis hétköznapi dolgokban nagyon jól meg lehet találni. Például egy jó tipp, amit tudok nektek is mondani, hogy ölejétek meg a kisgyerekeiteket. Az olyan jó érzés. Még ha nem is akarják, érted, erősebbek vagyunk az élő. Gyere ide apához. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Sokan azért járnak osztálytalálkozóra, hogy megnyugvással konstatálják, nem csak velük bánt el az idő. Hosszú-hosszú idő után pedig már nem is az a kérdés, hogy ki mennyit öregedett, hanem ki az, aki még egyáltalán életben van. Hogy mi a következő fokozat, azt pedig Bálint Endre most következő Osztálytalálkozó című jelenetéből derül ki, amit már is előad Görög László és Vida Péter.
4: Hogy van, Béla bácsi?
5: Hát nem valami jól, fiam.
4: No, mi a baj?
5: Tudod, eddig minden évben részt vettem az osztály találkozónkon, és én azt szeretem, ha ezek a találkozók rendben zajlanak le. Csak hogy mindig akad valaki, aki elrontja a hangulatot azzal, hogy vitatkozni kezd, makacsul valami zavaros hülyesége.
4: Mielőtt elmesélni, Béla bácsi, kérdeznék valamit. Na. Én tavaly úgy hallottam Béla bácsitól, hogy már az összes osztálytársa, hát, szóval ugye jobb létre szenderült, ahogy azt így szépen szokták mondani.
5: Így igaz.
4: És? Hát, hogy akkor nem értem, hogy lehetett osztálytalálkozó, ha Béla bácsin kívül már egyetlen osztálytársa sincs életben.
5: Fiam, te vitatkozni akarsz?
4: De nem. De hogy is.
5: Mert azt nagyon nem szeretem.
4: Nem, a világért sem. Tehát akkor hogy volt az osztálytalálkozó?
5: Na, először is lefoglaltam a helyet a zöld huszárban, uh-huh. ahogy máskor is szoktam, 26 főre.
4: 26 főre?
5: Most miért csodálkozol? Ennyi az osztálylétszám.
4: Hát igen, csak már a 26-ból 25-en biztosan nem lehetnek ott.
5: Fiam, te vitatkozni akarsz?
4: Nem.
5: Mert azt nagyon nem szeretem.
4: Jó, csak tessék mondani, hogy volt tovább?
5: Na, jó, hát estére kicsinosítottam magam, ugye, és pontban este 7-kor megjelentem a zöld huszárban.
4: De hiába, mert nem volt ott egyetlen osztálytársa sem.
5: Ezt honnan tudod? Már elmeséltem?
4: Nem, még nem mesélte, csak hát ez logikusan következik abból, hogy ugye...
5: Biztos elmeséltem már, csak te nem emlékszel, ne? A mai fiatalok memóriája.
4: Nem, még nem mesélte, Béla bácsi, csak
5: most
4: hát...
5: Most fiam, te vitatkozni akarsz?
4: Nem,
5: mert azt nagyon nem szeret.
4: Jó, tessék tovább mondani.
5: Na, odajött egy pincér, és megkérdezte, hogy mind a 26 főre tálalhatják-e a töltött jércemellett burgonya krokettel áfonyával, mert az étel elkészült? Hát természetesen azt válaszoltam, hogy még nem, mert elhűl, majd ahogy érkeznek sorra, úgy kellene tálalni. Mire vitatkozni kezdett, hogy azt mondja, hogy már tavaly se jött rajtam kívül senki, és ki kellett önteniük az ételt, mert nem voltam hajlandó kifizetni, amit nem fogyasztottunk el. Hát ehhez mit szólsz?
4: Én nem is tudom, mit mondjak hirtelen. Meséljen inkább tovább a Béla bácsi.
5: Na, megkérdeztem, hogy honnan veszi ezt a sok sületlenséget, mire azt felelte, hogy ő már tavaly is a zöld huszárban szolgált fel, és pontosan emlékszik mindenre. Amire én mit válaszoltam? Na, mit? Hogy én viszont nem emlékszem magára. Tehát nem is lehetett ott.
4: Kitalálom, erre a szerencsétlen vitatkozni kezdett, hogy de igen, ő már tavaly is ott volt.
5: Hát ahogy mondod, fiam, ugye, hogy meséltem már neked ezt a történetet.
4: Nem, csak, illetve most, hogy mondja, itt kezd rémleni, mintha tényleg mesélte volna.
5: Na látod.
4: De mi lett a történet vége?
5: Na. Arra már nem emlékszem, mi? Ennyit ér a mai fiatalok memóriája.
4: Csak tessék elmondani a végét, Béla bácsi.
5: Na, szóval vitatkozni kezdett, hogy ő már tavaly is ott dolgozott, mire ráripakodtam.
4: Tudom, vitatkozni akar velem, mert azt nagyon nem szeretem.
5: Na. Hát erre legalább emlékszel. Hát, így esett az idei osztálytalálkozó. És hogyha másoktól más hallanál, ne higgy nekik, gyere csak közelem. Azt terjesztik, hogy ezek után megvertek, és kihajítottak az étteremből. De ebből egy árva szó sem igaz.
4: Na de Béla bácsi, a szeme alatt ott vannak azok a sötét foltok. És mintha hiányozna néhány foga is.
5: Tam, te vitatkozni akarsz?
4: Nem, én egészen mást akarok, csak előbb feltűröm az ingem ujját. Így mi? Meg is van, most pedig. Leszállj!
5: Jaj! Mindig ez a vége! Hát csoda, hogy nem szeretem, ha vitatkoznak!
6: Jó estét! A Havas Henrik vagyok. Hát most tudom a konferálást, de kell valami kis mellékes. Azért remélem ez a Varga Ferenc akárki odakint a büfében meghív valamire. Magsát kellene ebben mondanom. Én sose tudtam rajta röhögni. Mondjuk máson se nagyon. Egy ideje meg már nincs is kedvem vihorászni, se főállásom, se mellékállásom. A Maksának legalább van egy másodállása. Elő is adja a Maksa, az Zoltán, a másodállást.
7: Köszöntöm kedves hallgatóimat, nagy szeretettel újságolom, hogy karácsonyra új másodállásom lett, mert hát az előző megszűnt. Eddig a Prevenez Ovangé biztosító társaságnál kínáltam egyebek mellett 80 év felettieknek teljes körű csok ügyintézést. De hát nem volt valami nagy az érdeklődés, finoman fogalmazza senki, így aztán a bank leépített engem. Most meg egy francia étteremben dolgozom, de Budapesten persze mindent kell csinálni, általában felszolgálok. Hát a jó magyar pörkölt után itt vannak érdekes élőlények a tányérokon, például a csiga, ugye? Többsége még mozog. Na, az ilyen tányérokat mindig jól messze magam elé tartom, mert ugye van az a régi köműves szabály, hogy mozgó csiga alá ne állj. Ja, ha már csiga, most hallottam, hármas metró felújításon köműves ingerülten összetapos egy csigát. Kérdezi a segédje, mester, hát azt a szerencsétlen csigát miért taposta össze? Mert egész nap követett a rohadék. Egyébként tényleg felgyorsult a metró. Igaz, nem a szerelvény, az adminisztráció. Megfigyelték? 70-es években mi volt a divat? Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. A felszabadulás tér következik. Heng-heng-heng-heng. Most mi van? Heng-heng-heng-heng. Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Nem? És ilyen karok, lábak, aktatáskák lógnak ki a szerelvényből. Csodálom, hogy a forgalmistának nem jutott még eszébe, hogy mindegyik kezében tegyen egy söprűt legalább az alagutat kitakarítani. Hihetetlen. Szóval egy francia étteremben dolgozom, kicsit sem csodálkozom azon, hogy viszonylag sok étel megmarad. Hát azért magyar gyomrunk van, mondtam a főnöknek, annyi kaja megy veszendőbe, ahelyett, hogy kidobná, hát halmozza föl egy nagy asztalra a maradékokat. Second hand étterem. Hát tuti teltház lenne ételturkáló. Márkás használt ételekkel. Azt mondta, nem lehet, mert mit szól a Nemzeti Élelmiszeres Hivatal? Ha mondom, mit szólna, majd azt mondjuk sziklakert. Jaj, tegnap bent volt egy kínai gyerek, pincérnek jelentkezett. Hát fele annyi ér, mint a mostaniak. Pont ott mostam fel, mindent hallottam. A főnök kész volt tőle, én is. Mindjárt felmostam őt is. Adott a gyerekre egy kötényt, majd menjen felszolgálni, megnézze, hogyan boldogul. Fetrengtünk a szakácsokkal. Gyerek kihúzta magát, hogy a padlóvázától lásson. Odaáll a vendég mellé az asztalhoz, és azt mondja neki, tessék, adom étlap. Nem, az magyar nyelvű, csak kínai betűkkel van írva. Tessék visszalapozni, ott van magyar. Most a leveseket nézi. Most engem. Most megint a leveseket. Ajánlhatok valami könnyűt, kevés már ha húsleves műanyag edényben. Azok a halételek, ajánlhatom akagylót,
8: Igen, uram, eredeti tengeri kagyló. A gyöngy, ha lesz, beugrik vízbe, lemegy 40 méter mélyre, fönn meg csak várják, de hiába. Úgyhogy ezt a kagylót másik gyöngyhalász hozta felszínre. Deszertként ajánlhatom sosomó, igazi különlegesség, egy leveli lóhere megfonyasztva. Igazi ritkaság, nagyon sok lovat kell megnézni, mire találsz egyet ilyen herével. Hát végül nem vette fel a főnök, engem viszont azonnal, hála jó Istennek, sikerélmény, pedig hát vannak francia vendégek jócskán, én meg hát annyit tudok franciául, ugye, hogy lő. No, tessék. Úgyhogy kedveseim, francia étteremben melózom, de a humorról természetesen nem mondtam le. Hát már 40 év után nem is tudnék, ráadásul szinte tálcán kínálja a kis poén bombonokat az élet, mert ez még mindig egy ilyen nép, hála jó Istennek. És sokszor olyan helyeken szállítja a poént ez a bizonyos élet, amiről a legkevésbé sem gondolná az ember. Például, ősszel voltam egy temetésen. Nem leszek kegyeletsértő, nagyon távoli és rég nem látott bácsit temettünk, aki 20 éve feküdt ráadásul, úgyhogy eleve alig emlékeztem rá. Mindegy, hát elmentünk, legalább látjuk a rokonokat. Kisvárosi temető, málladozó bejárat, köműves sott nyugszik azért. Kettes ravatolozó. Hát mi végigjártuk az egész temetőt, egyetlen egy ravatolozót találtunk, rajta egy nagy kettessel. De hogy az egyes melyik, soha nem derült ki. Áltunk így vagy negyed órát nagy csendben, ugye, egyszer csak megjelent egy nagyon szomorú hölgy, sötét kosztümben, odaállt a mikrofonhoz, koncentrált egy kicsit, ugye, mert ilyenkor illik, majd mély pátosszal megszólalt. József Attila! Erre egy hang hátulról. Nincs még itt. Képzeljék el. Mondták később a rokonok, hogy drága Marikanének a kisebbik fiát így hívják. Na ezt még valahogy kihevertük. Végre megérkezett egy öltönyös, hát olyan 80 körüli búcsúztató bácsika a szavalat után. Széthajtogatta a kis papírját, megköszörülte a torkát, ugye a mikrofon előtt, és rákezdte. Kedves családtagok, rokonok, barátok, kedves gyászolók, megrendült nálunk néhai testvérünk. Elkezdte eszméletlenül a papírjait ugye rakosgatni, keresgélte a nevet. Szandáka József Ravatalánál. Szandicska volt, de tök mindegy. Szülei egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Legalábbis egy évig, mert aztán még született 6 testvére. De mindegy, úgy voltunk vele, mert legyünk túl rajta. Na de még nem, várj, most jött a csoda. Most pedig hallgassuk, mit mond az elmúlásról az írás. Midőn a próféta elmeni Efeszoszba lányához, látta útközben sok szegény embert, kik egész nap kapálának. Megsajnálá őket, s odaszóla nekik. Jertek mind körém, s halljátok szavam. Azok boldogan letevék szerszámokat, s körülvevék a hírdököt. S ekkor a próféta az ég felé mutatott, és ezt mondá. Szegényként mérhetetlen zavarba jött, lapozgatta a papírjait, össze-vissza igazgatta, végül feladta. A második oldalt nem hoztam el. És ugye maradjon az ember komoly. Na, fokozódott a dolog, átmentünk pár rokonnal a temetés után nagymamám sírjához, itt nem sokkal odébb volt, állunk a sír körül emlékezve a türeményes nénire, mentek el a sírások a temető főútján, vagy olyan 30-40 méterre tőlünk. Onnan az egyik fölismert engem, hogy állok a sírnál fejlehajtva, és onnan mindenki feje fölött átordított, hogy na hát, Magsa úr, mennyivel jobban néz ki így élőben?
7: és Gyásznak annyi lett rögtön. Ráadásul kifelé menet, megint egymásba botlottunk, mert ugye letették a szerszámaikat a ravatolozó mögött a kis kaibájukba, azt jöttek szintén kifelé. Akkor odajött, és hát kimondta a slusszpoén, tudja Magsó úr, azért szeretem ezt a munkát, mert itt előbb-utóbb mindenkivel összefut az ember.
6: Úgy megnézném végre, hogy kedvenc humoristám Hajdú Balázs konferál, és bemondanám mondjuk Bach Szilvit. Sztorizom a szitút. Jaj, a varjú egyek ki a szemeiteket. Szerintem a varjú fél az embertől. Meg az ember is a varjútól. Mondjuk én nem. Bár egyszer nagyon megijedtem tőle. Berepült egy varjú a szobámba. Igaz, akkor épp nem voltam otthon. Csak mondták. Bach Szilvia következik, és az az írás címe, hogy anyuka kihidegel.
9: Megpotobéd az őszhittéséget, hogy... annyira utálom már én ezeket az ünnepeket, mert nálunk a hagyományban ugye mindent a nő csinál, a férfi a heréjén az dirigálgat. A biztosítékot így ünnepileg ez a Márton nap tette be nálam. Mert ez a Márton nap, gyerekek, ez még mindig fáj. El se tudom mondani én azt adat, hogy utálom. De el tudom. Nagyon. Ilyenkor kalmán ez a zsírsertés, here a uram, ugye legálisan iszik. Ugye? Na, hát az előzmény az volt, hogy a lakatos homéroszék túl vételeztünk elfele egy ilyen libucit. Hallod, hogy az milyen hangosan gágogik? Ez még hagyján, de esküszöm átváltott Terminátor üzemmódba. Agresszív lett. Mindennek neki ment, érte, csapdoszott, úgy, hogy a kezeügyibe tettük a fát, azt a maradékot ugye felhasogatta télire. Anyukába viszont valami így megmozdult, és nem az epe kövére gondolok, mert elkezdett így ragaszkodni Schwarzeneggerhez. Így neveztük el a libát. Anyuka kijelentette, hogy ő bizony bevállalja a libatömést, hogy jó nagy legyen ugye a mája. Hát harmad napra már gyanút fogtam, mert Schwarzi nem kágogott. Inkább olyan volt, mint amikor valaki félre nyelt egy ilyen kakukoszórát. Hát gondoltam, biztos identitás zavara lett, azt hiszi kakuk. Tudod, mi történt, More? Nyáljam körbe a hangszáladat, tudod, mi történt? Meglestem anyukát, ölibe a liba, az duruzsol a fülibe, hogy azt mondja, na, ez már jó melegen tart, angyalkám, nyeljed csak, nyeljed, mint kacsa annak edlít. Közelebb avászkodok, hát mit látok? Hallod, zoklit, sálot, pálinka, tömöget, Schwarzi, bámore. Mondok neki, ó, anyuka, hogy nézem Mónika Show-t ismétlésbe. Mitet művel azzal a jószággal? Hát elment az a maradék agyveleje is. Hát bennevezem az észpontokba egy IQ versenyre. Legyen egy kis sikerélménye. Na, annyira hasonult már itt a libával, hogy egy közmondás illik magukra. Hülye, mint a liba. Ugye mondják, hogy a szeretet öl. Schwarzi is így gondolta. Lehet, hogy anyuka nem százas, mert állandóan kiidegöl, de néha, amikor jogázás közbe fejen áll, azt vér kap az agya. Vannak ilyen krappáncs ötleteinek ilyen. Kérjük kölcsön a Balog Szofoklésztól. A hormonzavaros kakaszukat, majd ha megsütöttük, megettük, másnap csak visszaadjuk nekik. Valamilyen formában. És hogy azt mondja, hogy aggassunk pillanatragasztóval libatollat a kokasra, telefonnal bejátszunk néha ilyen libagágogást, és Kálmának fel se tűnik a egész. Hát Jenniferkét meg nem érdekli, mert már annyira vega, hogy kérődzik, ugye? Olyan, mint a vega ragadozó madár, tudod milyen? Legelésző őz. Na, így is lett, eljött a nap, 10 óra alatt megsütöttük a kokast, hallod? Olyan öreg volt már, mint anyuka. Egyiknek sincs foga. Hasonultak. Kakas is kussolt a fazékba, anyuka a kis sámlit. Mind a kettő idővel elvesztette a szókincsét. Gyerekek, életemben először örültem, hogy Kálmán berugott. Annyi pálesz tötött az arcába, mint egy vatkan, érted? Bealudt a fotelba. Mink meg anyukával felfáltuk a kakas szőröstű, bőröstű. Jenniferke még az uzáját se akarta megenni, pedig mondom, az nem húsmore. Mindegy, evett lóhere kompótot. Nem maradt téhen, érted? Másnap Kálmánnak elmeséltük, hogy ette meg az egész libát egymaga. Igen, büszke volt magára, hogy azért nem csak inni, hanem enni is tudik. Ráhagytuk. Viszont van egy örömhír. Anyukát hamarabb temetjük. Azt mondta, hogy fél életét adná egy libacombér. Na, Csumi!
0: Vannak olyan kis települések, ahol időnként összeülnek a lakosok a művelődési házban, és a polgármesterrel közösen megbeszélhetik a legfontosabb ügyeket. Ilyenek például a kocsma bejáratának balta és kerékpárvédelemmel való ellátása, a hetek óta a gólyafészekben ülő ejtőernyős etetésének költségvetése, és nem utolsó sorban a falu nap fellépőinek kiválasztása, a lehetséges jelöltek, akik közül választani lehet, Bunyós Pityu. A rövid tartalomjegyzék után most jöjjön részletesebben a falügyülés, melyet évtizedek óta nem szűnő lelkesedéssel és tehetséggel vetett papírra a legendás Ihos József, aki Kató néni révén szereplője is a jelenetnek. Akik pedig felvonulnak mellé a színpadra, Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Csúlya Imre, Nádas György és Vida Péter.
10: Tisztelt falügyülés! Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk a mai ünnepi alkalomra. Ha valaki valamely oknál fogva mégsem tudott eljönni, kérem, hogy azt kézfeltartással jelezze. Úgy látom, hogy nincsen jelentkező, ezek szerint mindenki jelen van. Tessék, Lee úr!
11: Én csak azt akarném mondani, hogy nem biztos, hogy én észjelen lenni, mivel annyira hasonlítani középső nagyobbik öcémre, hogy lehet, hogy most ő van itt, és nem én.
10: Felőle mit lehet maga helyett a Szúcsonk herceg is? A lényeg, hogy teljes a létszám. Legközelebb kérem, hogy legyenek pontosabbak, mivel fél órát ücsörögtem egyedül itt az ünnepi asztalnál a két fikusz között.
12: Hogyan siessünk, amikor állandó közlekedési dugó van a faluban? Mivel a maga jóvoltából van már biciklisáv, triciklisáv, talicskasáv, tologatos fűnyírósáv és mezővédő erdősáv. Az Árpád-sávot meg épp most festik.
10: Nézzék, lehet, hogy vannak kisebb, de főleg nagyobb dugóink, de akkor is zöldíteni kell a csáti tömegközlekedést is. Ennek érdekében például zöldre festettem az egykori csáti Ho Chi Minh téje szifáját, és átalakítottam elektromos üzeművé.
13: Aztán így mennyi lett a fogyasztás a százon?
10: 20 000.
13: Dízel?
10: Nem, ceruza jelem. Az viszont örömhír, hogy a Lee úr megnyitja a szépségszalonját, a jáspis patkánypopót.
11: Igen, bárki jöhetni, ülni bele sokféle fogyasztógép.
12: Mondja, Lee-kém, én melyikbe üljek, hogy egy hét alatt lefogyjak?
11: Zirégetőgépbe.
12: És mibe üljek, hogy egy nap alatt lefogyjak?
11: Szőlőprészbe.
10: Megértjük, tanárnő, hogy kevés az ideje, hiszen ma is túlórában a foci csapatunknak tart földrajzórát.
12: Bizony, és pont ma tanuljuk Ausztrália városait.
13: Aztán miért még ilyen nyitott dekoltással az órára?
12: Mert ma vesztük Melbourne-t. Ráadásul a tanítás után két diplomával irodát takarítok.
13: Jaj, édesem, aztán nem két diplomával kell, hanem egy felmosóval.
10: Majd kipiheni magát Elvirácska az ünnepek alatt.
12: Jaj, hagyja már ezt a PR szöveget. Nekünk nőknek az ünnep csak sütésből, főzésből, meg bevásárlásból áll.
13: Azért régen tudtuk, hogy mit kapunk a pénzünkért. A szalonna szalonnábú, a tájföld tájbő készült, nem voltak mindenféle kenceficék belekeverve.
2: A Lee úr élelmiszerboltjában viszont minden terméken rajta van, hogy miből készült.
11: Így van. Kecske szájtól lenni kecske, disznó szájtól lenni disznó.
13: Ez rendben van, de miért van tehén a szaloncukron?
11: Mert marha drága.
10: Örömmel láttam, hogy az ünnepekre mindenki nagy takarításba kezdett. A Ciligier bácsi például úgy verte a porolóval a szőnyeget, hogy még a sorminták is leperegtek a textíliáról. Tényleg, hogy tudta olyan erővel ütni?
13: Közben magára gondoltam.
10: Az idén megnyitottuk a csáti állatparkot, ahol hétközben medvét lehet simogatni.
13: Miért csak hétközben?
12: Mert a medve hétvégeken egy cirkusszal haknizik, ezért ilyenkor a Lee úr anyósa helyettesíti. Hát ő hasonlít a legjobban rá.
11: Bizony, neve is lenni Lee.
13: Milyen Lee?
11: Grizzly.
10: Azért sokan már jó előre felkészültek a nagy ünnepi eszemiszomra.
12: Igen, én speciál minden karácsony előtt diétázom.
13: Hogyan diétázik, amikor előttem volt két vattacukrot?
12: Hát úgy édes, hogy csak a hurkapálcikát ettem ki belőle.
13: A feleségemnek is fogyni kéne, ezért elkértem a horgászklub okos mérlegét, amit mesterséges intelligencia irányít.
11: És amikor felesége ráállni, mit írni ki horgászmérleg?
13: Annyit, hogy gratulálok, ön egy grönlandi bálnát fogott.
14: Karácsonyra még az uram is megjavul, ilyenkor még meg is szokott rágetni. Mondom is neki, látod, látod, te vénszamár, ha nem jártál volna annyit a kocsmába, most te lehetnél a gyermekeid apja.
10: Sajnos csátom még így is elég sokan töltik magányosan az ünnepeket.
12: Aj, többek között én is.
2: Maga? Hiszen a tanárnőnek van vőlegénye.
12: Igen, de ebbe a faluba még nincsen.
10: Csak... Mi van, Kató néni? Mit akar még mondani?
14: Csak azt ad, hogy Lee úr maga olyan okos ember. Igen? Akkor mondja meg, hogyan lehet karácsonyra bevásárolni 10 000 forint alatt.
11: 10 000 forint alatt? Nagyon könnyen, figyeljék, mutatom. Egyik kezükkel rakni tele bevásárlókosszal, minden jóval, amit csak belefér, közben másik kezükkel végig tartani fejük fölött 10 000 forintos.
2: Miért?
11: Mert akkor bármit venni, mindvégig 10 000 forint alatt fognak vásárolni.

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor és Varga Ferenc József volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kaiser Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: kérdezem.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
3: Időjárás.
4: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
7: Balaton Rádió.
6: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
8: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
1: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és üdvözöllek Robi itt a stúdióban.
1: Én is köszöntök mindenkit, ismét itt vagyunk, elérkeztünk ehhez a naphoz, amikor ismét olyan jó témákat hoztunk nektek, hogy érdemes lesz most itt maradni.
0: Igen, és nem tudom, mennyire hallottál Elizabeth Holmes ügyről.
1: Nem ismerős, bár nekem tényleg első hallásra itt a Sherlock Holmes jutott eszembe. Gondoltam, hogy neki a felesége, testvére, de valószínű, hogy nem.
0: Nem, valójában ő egy 19 éves fiatal ambíciózus nő volt, aki egy szélhámosságba keveredett, de akkor ennek a részleteit fogom ismertetni, aztán tudunk róla beszélni.
1: Mindenképp kíváncsian várom.
0: Tehát a karrierpszichológián belül annyit érdemes tudnunk erről a hölgyről, hogy 19 évesen otthagyta a patinás amerikai Stanford Egyetemet, és céget alapított a Szilícium völgyben. A HVG Extra magazin

0: Az én szerint, ahogy ismerteti ezt a történetet, álmatlan éjszakák és számtalan órányi kemény munka árán végül olyan orvosdiagnosztikai eszközt fejlesztett ki, amellyel állítása szerint az emberek megszabadulhatnak az időrabló és kellemetlen kórházi vizsgálatoktól, azáltal, hogy a berendezés mindössze egy csepp vérből képes kimutatni fertőző és krónikus betegségek egész sorát. Az álom és a terv az volt, hogy ráadásul mindez idővel a vásárlók otthonának kényelméből válik majd lehetővé. Holmes cége, a Theranos, amely az Edison nevű varázslatos vérvizsgáló készüléket kifejlesztette, kártyavárként dőlt össze a meghamisított eredményekről szóló bizonyítékok súlya alatt 2015-ben. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy Holmes 12 évig képes volt nem csak eltitkolni a szerkezet működésképtelenségét, de folyamatosan meggyőzni a befektetőit arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ebben a látszott sikerben természetesen közrejátszott a cég tündérmeseszerű ígérete, ez azonban még kevés. A Theranos típusú cégek történetéhez szükség van egy Holmes típusú vezéralakra is. Egy valamiben mindenki egyetért, aki valaha dolgozott Elizabeth Holmes-szal. Páriát ritkító jelenség, tökéletesen illeszkedett a szilíciumvölgy feltörekvő, jóképességű csodabogarai közé, érdekes megjelenését büszkén viselte, fiatal titánként jelent meg a színen, zseniális ötletekkel és törhetetlen akarattal. Bármire képes volt azért, hogy cégét a legjobbak közé emelje. Kihasználta szülei nagyszerű és szerteágazó kapcsolatait. Bevetette erős egyéniségét és retorziót helyezett kilátásba az őt leleplezni igyekvő újságírókkal és azokkal a volt dolgozókkal szemben, akik kitálaltak hamis eredményeiről. Hazudni azonban nem elég, meggyőzően kell csinálni. Úgy tűnik, Elizabeth tehetsége nem a szakértelmében, hanem a meggyőző erejében mutatkozott meg. Bár nem riadt vissza a felmondott alkalmazottak megfélemlítésétől, nem a fenyegetés volt az egyetlen eszköze. Önbizalma egészen magával ragadó volt, mint kiderült az interjúkból. Hallgatva a vérvizsgáló készülékről szőtt terveit, nem marad bennünk külső megfigyelőként kétség. Egyértelmű, hogy ez a nő tudja, mit csinál. És el is fogja érni céljait. Csupán idő kérdése. Az alkalmazottak túlfűtött optimizmusról számoltak be, ami Elizabeth munkahelyi beszédeit illeti. Az üzenet az volt, hogy ha neki fognak dolgozni, egészen bizonyosan forradalmasítani fogják az egészségügyet, de ha esetleg valaki kételkedne ebben, tudja, hogy merre van az ajtó. Az interjúk megtekintése során azonban feltűnhet más érdekesség is. Elizabeth hangja furcsán mély kontrasztot alkotva elegáns, nőies megjelenésével. Jellegzetes baritonjáról sokan bizony azt tartják, hogy nem valódi, és abból a célból változtatta meg, hogy növelje a tekintélyét. Nem csak érdekes és feltehetően hamis hangszínét, hanem egész megjelenését annak szolgálatába állította, hogy minden kétséget eloszlasson afelől, ki ő és hová is tartozik. A róla készült fotók zömén fekete, testhez álló garbót visel. Pontosan olyat, mint az egyik példaképe Steve Jobs. A képlet eddig egyszerű, öltözz úgy, mint a szilíciumvölgy koronázatlan királya, mélyítsd el a hangod, és válaszolj úgy az újságíró kérdéseire, mintha legalább 100 éve lennél ebben a bizniszben. Feltehetően Elizabeth 19 évesen tiszta szándékkal indult neki az útnak. Őszintén hitt abban, hogy mindenkinek joga van a saját és szerettei egészségének megőrzéséhez, és minden vágya az volt, hogy ezt megvalósíthassa. Valami azonban végzetesen félrement, és amikor még lett volna lehetőség tisztára mosni a kezeit, veszni hagyta a pillanatot. Persze az is elképzelhető, hogy sosem akart segíteni, de tudta, milyen ötlettel kell előállnia, hogy szobrot kapjon a szilíciumvölgy hírességeinek fényűző csarnokában. Az állam azonban végleg szerte foszlott, a nőt a bíróság bűnösnek találta csalás vádjában. Még kérdéses, hogy büntetése milyen formában fog megvalósulni, de akár 20 év börtönre is számíthat. És ami talán ennél is nehezebb lehet számára, hogy soha többé nem lesz belőle a zseniális feltaláló milliárdos cégtulajdonos Elizabeth Holmes, aki egykor volt. Robi, itt azért több perspektíva is van. Egyrészt Hogyan lehet szerinted kiszülni egy ilyen szélhámos karrierista vállalkozót a munkaerőpiacon, és szerinted mi lehet az a pont, ahol valaki eldönti, hogy újabb és újabb hazugságokba áll bele, amikor fel kellene vállalni, hogy ez nem működik?
1: Igen, igen, biztos, hogy nagyon sok ilyennel találkozhatunk, vagy találkozunk, hogyha észreveszünk és felismerjük, hogy valóban ez egy ilyen személyiség. Ettől függetlenül most, ami nekem eszembe jutott, hogy én nem biztos, hogy szívesen ismerkednék ezzel az Elizabeth-tel, már csak azért sem, mert hogy van egy olyan tulajdonsága, hogy párját ritkító, ahogy hallgattuk az elmúlt pár percben, nem vállalkoznék ilyesmire, és mindazonáltal egyébként valószínű, hogy itt a kapcsolatában is ezt hasonlóképpen űzi, ezt a fajta tulajdonságot és ezt az ipart. Nagyon nehéz. Tehát az, hogyha olyan szituációba keveredünk, hogy legelőször találkozunk az üzleti partnerünkkel, és legelőször találkozunk egy ilyen személyiséggel, na most ahhoz nagyon jó emberismerőnek kell lennünk, hogy ez lejöjjön a másik félről, hogy valóban azért itt van némi probléma, és nem teljesen tiszta az egész szituáció. Úgyhogy igazából talán azt tudnám mondani, hogy a legjobb emberismerő az, aki fel tudja ismerni ezeket a szituációkat, helyzeteket. Hát ugye most már manapság rengeteg üzleti lehetőségekkel megyünk szembe, és próbálkozunk mindig meglépni egy olyan utat, amit úgy gondoljuk, hogy helyes. Tehát gondolok én itt akár egy biztosításra, egy megtakarításra, bármire. Nagyon-nagyon észnél kell legyünk, mert nagyon sok olyan üzletkötő van, aki sajnos nem minden esetben az ügyfél és a vendég és a páciens. Ugye most nagyon széles skálán próbáltam itt felhozni a lehetőségeket. Tehát, hogy nem minden esetben a mi érdekeinket fogják nézni, hanem minden esetben, vagy többnyire a cég érdekeit. Viszont ahhoz, hogy megtartsuk az ügyfeleket, megtartsuk az üzleti partnereinket, ahhoz azért kell a megfelelő szintű korrektség, mert ha elégedettek lesznek velünk, akkor minden esetben megtartjuk az üzleti partnereinket. Tehát összességében azt mondom, hogy nagyon nehéz felismerni, sok ilyen van azért a piacon. Mindenki azért sajnos saját maga mellé dolgozik, de azért én nagyon bízom benne, hogy azért mindenki nyitott szemmel jár, és azért valamennyire felismeri azt, hogy nem mindenkinek kell úgymond most egy kicsit szlengesen bedőlni, mert azzal nagy kárunk is tud származni.
0: Arról beszéltünk a munkapszichológiai témánkon belül, hogy hogyan tudjuk kiszűrni akár ezeket a szélhámos vállalkozókat, vagy vállalatvezetőket, akik megtévesztéssel okoznak kárt társadalmi értelemben. Hamarosan egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0%-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
5: Időjárás.
6: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.

0: meg is.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A következő témánk arról fog szólni, hogy mi az az ok, ami miatt házi kedvenceket tartanak sokan. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint Magyarországon rengeteg háziállatot tartanak. Régebben az emberek elsősorban haszonállatokat tartottak. A kutya vagy a macska is úgynevezett szolga volt, örködött, illetve egeret fogott. Manapság, amikor az ember eltávolodott a természettől és a technikai, digitális környezet vált dominánssá, egyre többen vágynak arra, hogy kapjanak egy kis darabot abból a világból, amelyben az állatok a mindennapi élet részei voltak. Az állattartás motivációja tehát gyakran a természetes életmód utáni vágyból táplálkozik. Ugyanakkor sokaknak éppen egy háziállat jelenti a kapcsolatot a külvilággal. Magányos emberek, ágyhoz kötött betegek, netán tudatos emberkerülők, akiknek elegük van embertársaikból. Mindez egyértelműen arra utal, hogy sok ember vágyik arra, hogy törődhessen egy másik élőlénnyel, gondoskodhasson róla. Ennek nyomán őszinte, tiszta és mindenféle sallangoktól mentes kapcsolatra tesz szert, amelyben egyszerűen csak jól érzi magát és örömöket élhet meg. Érdekes megfigyelni, hogy ki milyen állatot tart, mert sokat elárul a személyiségről, a megküzdésről vagy éppen a hiányokról. Sokan azt gondolják, hogy a házi kedvencek tartása, gondozása egyszerű feladat. Pedig nem, csak pozitív élményekből áll. Időnként szembe kell nézni balesetekkel, betegségekkel és veszteséggel is. Vannak jogi aspektusok is, amelyeket ismerni kell. Mielőtt vállaljuk mindezt, érdemes önvizsgálatot tartani. Képesek vagyunk-e megbirkózni a negatív érzelmi következményekkel és az anyagi vonzatokkal? El tudjuk-e fogadni, ha az állat beteg és az életmódunkat át kell rendezni miatta? Van olyan doktor, aki pszichiáterként gyakran ajánlja a pácienseinek az állattartást. Társként a magány ellen, vagy csupán napi örömforrásként. Emellett a kapcsolattartást az állatokkal, például lovardában, állatsimogatóban. A lóval ismerkedés, a lovaglás vagy a ló ápolása például önbizalom erősítő, hiszen egy hatalmas állat engedelmeskedik és működik együtt velünk. Hasonló érzést kelthet egy nagy testű kutya tartása is, bár a harci és más agresszívebb fajok kedvelésével kapcsolatban már felmerül a gazdiban felgyülemlett, látens agresszió, vagy éppen a megbúvó félelem. Az is tudományosan bizonyított tény, hogy egy háziállat simogatása során rengeteg oxitocin termelődik a gazdában és az állatban egyaránt, ami a kötődést erősíti és kellemes élményt jelent. Az állatsimogatás relaxál, nyugtat, fájdalomcsillapító hatása is van, köszönhetően az agyban termelődő neurokémiai anyagoknak, például a szerotoninnak, a dopaminnak vagy az endogén ópiátoknak. Mindez gyógyító hatással van a szorongásos zavarokra, a depresszióra, és segíthet tompítani a félelmeket is. Azok a gyerekek, akik állatot gondozhatnak, természetesebb életszemléletre tesznek szert. Elfogadják, hogy nem csak az ember a tiszteletre méltó faj a földön. Megtanulják az egymásról gondoskodás fontosságát, találkoznak betegséggel, sokszor a szaporodás folyamatával is megismerkednek, és az élet végességét is természetes úton tapasztalják meg. Még egy hal vagy hörcsög is sok élményt jelent, és elsajátítható velük a gondoskodás. Persze szülőként azért érdemes végig gondolni, mi az, amit tényleg el tudunk vállalni, mert sajnos sokszor ránk marad a munka nagyobb része. Robi, összességében véve szerinted mi az oka annak, hogy manapság oly sokan tartanak házi kedvenceket? Te mit gondolsz erről?
1: Számos olyan hatása van, amit igen, nagyon sokszor hallunk orvosoktól is, illetve halljuk a pszichológia minden területéről, hogy igen, mennyire pozitív és mennyire jó hatással bír egy kis állattartása. Ugye régen valóban tehát eléggé lekorlátozódott, és azért itt, ahogy látjuk, szülőkön keresztül is, illetve ismerősökön keresztül, hogy igen, a kutya például, ha most a kutyát vesszük, kutya-macska, az általában haszonállat volt, tehát haszonállatokként tartották, illetve ez az egyik oka, a másik pedig, amikor megnézzük a baromfikat, meg a mindenféle állatot, akkor akkor azt látjuk, hogy igen, tehát nem feltétlenül azért gondozták, megtartották, mert hobbi, hanem valóban, tehát valami hasznot hozott számunkra. Most ez átalakult egy picit, bár már lehet, hogy akkor is megvolt ez a háttere, csak ugye akkor nem beszéltek róla még az emberek, meg nem voltunk ennyire felvilágosultak, de hogy a pozitív hatása az most úgy haszon állat, mondjuk egy kutya, hogy valóban megtaláljuk benne a társat, aki egyedülálló és egyedül él. Meglátjuk a szemét, ahogy csillog, ahogy ugyanúgy rohan oda hozzád, amikor hazaérsz a munkából, tehát vár, és várja, hogy veled töltsön el időt. És ez pozitív életszemléletet fog tudni adni a gazdának is. Mindazonáltal, hogy azért egy kis állattartása nem csak arról szól, hogy megérkezik a gazda, és akkor a kutya rohan oda, és akkor úgy, de jó, és milyen szép, hanem komoly felelősséggel is jár egyben az állattartás, mert ugye, ha egy kutyát le kell vinni sétálni, vagy ha éppen kertesházban lakunk, akkor az egy kicsit szerencsésebb, tehát ott akkor nincs meg ez, de tudni, tehát ha elmegyünk nyaralni, akkor a helyéről gondoskodni kell, vagy éppen arról, hogy valaki menjen hozzá, és etesse, megfigyeljen rá, és az állatról nem csak, tehát hogy ilyen pro és kontra, tehát oda-vissza működik ez, hogy oké, hogy ad egyfajta hasznosságot, és lelkileg segít felépülni nagyon sok mindenből, de tenni kell azért, hogy az állat olyan kondícióban, olyan egészségben legyen, kvázi gondoskodni kell róla is, ami viszont megint egy pozitív dolog, mert megtanít minket arra, hogy hogyan kell gondoskodjunk arról, akit szeretünk. Tehát nem csak az van, hogy elvárom azt, hogy ő adjon nekem, hanem kölcsönösen én is adok neki. És ezt a fajta szemléletmódot ezen keresztül is meg lehet tanulni, és gondolok itt akár nagyon sokan párok, fiatal párok gyereknevelés előtt kutyát vesznek, vagy kutyát kutyával élnek, és a kutyán keresztül tanulják ezt meg, hogy igen, bármennyire is furcsán hangzik, hogy a gyerekneveléshez kell a kutya nevelés, de valahol most talán nem jön úgy annyira ösztönből, hogy hogyan kell a gyermeket nevelni ebben a rohanó világban, de meg az, hogy figyeljünk oda rá, tehát ugyanúgy, mint ahogy a kutyára. Úgyhogy a gondoskodást meg tudjuk tanulni, és azt, hogy hogyan kell figyeljünk rá, és ugyanez vonatkozik akár egy akváriumra, azt megtakarítani kell bizonyos időszakokon keresztül, ahhoz, hogy mindig azt a szép látványt lássuk, hogy a halak úszkálnak fel le, csodálatos növények, tehát mindent igazából gondozni kell. És ez a gondozás, ez a gondoskodás is pozitív hatással lesz ránk, és segíteni fog a mindennapjainkban.
0: Arról beszéltünk, hogy mi lehet az oka, hogy házi állatot tartanak oly sokan, mi az, amit adhat nekik, illetve mi az, amit nekik tenni kell ahhoz, hogy ezt az élményt hosszú ideig fenntartsák. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
4: Időjárás.
5: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívül. Kívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
6: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak itt a Balaton Rádióban. És a következőkben a pánikbetegségről fogunk beszélni. Szervezetünk ugyanis a stressz helyzetben szervi válaszokat ad egy pszichés behatásra. Evolúciósan belénk van kódolva, hogy azonnali választ kell adni egy veszélyhelyzetre, például ha megtámadnak bennünket. A köznyelvben elterjedt fogalomként sokan hallhattak a pánikról, pánikszerű állapotokról. A pánikroham az egy intenzív félelem vagy diszkomfort érzés hirtelen hulláma, amely 10-15 percen belül tetőzik, és a következő tünetekből legalább 4 esettel jár együtt, ilyen a heves, szívverés, izzadás, reszketés vagy remegés, légszomi, fuldoklás vagy fulladás érzet, mellkasi diszkomfort vagy fájdalomérzés, hányinger, hasi diszkomfort érzés, szédülés vagy ájulás érzet, hidegrázás, hőérzet, zsibbadás, bizsergés vagy a realitás hiányának érzése. Előfordulhat az is, hogy az ember kívülről látja magát, illetve attól retteg, hogy megőrül. De akár a kontrollvesztettség érzése vagy halálfélelem is kísérhet egy pánikrohamot. Szóval számos tünete lehet a pánikrohamnak, amelyek közül nem kell mindegyiknek megjelennie a pánik kritérium szerinti fennállásához. A pánikroham számos mentális zavar során is megjelenhet, de lehet külön entitás is, amit pánikzavarnak vagy pánikbetegségnek hívnak. Pánikzavar diagnózisának felállítása esetén külön kitétel, hogy visszatérően és váratlanul jelentkezzenek a pánikrohamok, hogy egy rohamot követően legalább egy hónapon át jelentkezzen tartós aggodalom újabb pánikrohamok kialakulásával kapcsolatban. Továbbá, hogy a páciens viselkedése negatív irányban változzon, meg ezekkel összefüggésben. A diagnózis felállítása során fontos kizárni a lehetséges szervrendszeri eltéréseket, amelyek pánikszerű állapotokat okozhatnak. Ilyen eltérések például a hormonháztartás zavarai, a mellékvese daganat, a szívritmus zavar, vagy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés. A diagnózis alkotás során fontos az is, hogy a családban előforduló szorongásos vagy hangulati zavarokat feltérképezzék, valamint számos egyéb tényező mellett szükséges felmérni, hogy a pánikrohamnak van-e pontosan meghatározható kiváltó oka. Például a társas helyzetektől szorongó páciens esetében egy idegen kortárssal való kapcsolatfelvétel, vagy világos kiváltók nélkül jelentkezik a pánikroham. A pánikrohammal való foglalkozás jelentőségét többek között igen gyakori előfordulása adja. A népesség 28%-a tapasztal legalább egy pánikrohamot élete során. Jóval alacsonyabb a pánikzavar kialakulásának élettartam gyakorisága. Hazánkban ez olyan 4,5% körül van. Kutatásokból kiderült, hogy a hosszan fennálló pánikzavar gyakran depresszióval is együtt jár, és az is ismert, hogy a pánikzavar fennállása kismértékben növeli az öngyilkossági kockázatot. A kezelés során fontos szem előtt tartani a lehetséges társuló mentális és testi állapotokat. Ezek megfelelő kezelése is elengedhetetlen. És bármilyen pánikrohammal jelentkező állapot terápiája során kulcsfontosságú a páciens és a környezet tájékoztatása, mert ez csökkentheti a páciens szorongását saját állapotával vagy vélt testi betegségeivel kapcsolatban. A célzott kezelés felnőtt korban kognitív viselkedés terápia alapú pszichoterápiával történik, ami kiegészülhet gyógyszeres kezeléssel. A gyermekek és serdülők esetében a kognitív viselkedés terápia az elsődlegesen alkalmazott kezelés. Ismert tény, hogy bármelyik kezelési mód egyedülálló alkalmazás esetén 45-65% között jelenik meg javulás, sok esetben azonban a pszichológiai segítség és a gyógyszeres kezelés kombinált alkalmazása okoz teljes felépülést. A pánikrohamoktól szenvedők az igazi csatákat saját magukban vívják, amikor mások számára teljesen hétköznapinak számító feladatokat sem mernek elvégezni. Újabb részszúléttől tartva elkerülnek bizonyos helyzeteket, de ha mégis elhatározzák magukat, addigra már annyit gondoltak a pánikrohamtól való félelemre, hogy már-már önbeteljesítő jóslatként jön is az illetőre szabott rosszullét. Az egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem a testi, lelki és szociális jólét állapotát. Éppen ezért, ha a páciens motivált és változtatni szeretne a fennálló állapoton, akkor szakember segítségét kérve a valódi gyógyulás is közel van, írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, szerinted mit tehet valaki, hogyha egy ilyen pánikrohamba kerül teljesen váratlanul? Szerinted mire lehet érdemes törekedni?
1: Ilyen esetben általában mindig megijedünk, hogy nem volt korábban az adott szituációban ilyen reakció, de most mégis van, és vajon ezt mi okozza, és hogy hogyan lehet esetleg ezen túllépni. Itt is érdemes egyébként az okokra visszavezetni ezt a fajta folyamatot, már csak azért is, mert hogy ahogy már korábbi műsorainkban is mondtam és említettem azt, hogy általában jó a tüneti kezelés, de mindenképpen meg kell találjuk az egésznek a gyökerét, hogy mégis miből adódhat az, hogy nem tudom, korábban egy ilyen szituációban én ezt nem éltem át, nem éreztem magam így. És ha megpróbálunk rájönni önmagunk segítségével, vagy amit szintén nagyon elég sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy a körülöttünk lévő barátokat, családunkat interjúvoljuk meg, meséljünk az adott szituációról, hogy mi történt velünk, ilyet még nem éltünk át, és próbáljunk meg az ő tanácsaikat megfogadni, illetve megnézni azt, hogy az alapján éppen hogyan fog ez változni. Na most, ha ez nem változik, akkor lehet tenni még egy próbát, de nem minden esetben hoz ez eredményt, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Abban az esetben, amikor rájövünk arra, és egy példán keresztül mondanám el igazából, ugye megvolt a covidos időszak, és hát nem mozdultunk ki a négy fal közül, nagyon keveset jártunk társaságba, igazából a szűk baráti kör és a család volt, ha éppen lehetett menni, és eltelt itt ez az egy-két év, és ahogy már úgy kezdett egy kicsit lazulni a szigor, úgy egyre több helyre bevásárolni eljártunk, és közösségbe is. És az első ilyen nagy bevásárlás pont ezt az időszakot követően olyan szintű pánikrohamot eredményezett bennem, hogy így megálltam az üzletnek a kellős közepén, és egyszerűen se jobbra, se balra nem tudtam mozdulni, mert csak azt láttam, hogy itt is ember, ott is ember, amott is ember, és jött egy ilyen nehéz légzéses, rossz érzéses pánikrohamom, és akkor megijedtem, hogy ilyen még nem volt. Tehát én akárhányszor korábban vásárolni mentem, nem éreztem ilyet. És itt gondolok én itt arra, hogy meg kell nézni, hogy mi okozza ezt, miből adódhat az adott pánikroham, ha korábban nem volt, és ugye nálam az volt, hogy bezártság volt egy-két éven keresztül, nem sűrűn jártunk nagy bevásárló központba, és emiatt alakult ki egy ilyen kvázi, hogyan lehet ezt orvosolni, minél többet elmenni, minél többször ott lenni, és megnézni azt, hogy ez egy eseti jellegű volt, vagy innentől kezdve már én minden egyes alkalommal, ahányszor egy hipermarketbe megyek, ezzel fogok találkozni. És hál' Istennek ez egy eseti jellegű volt, de azzal, hogy nem gondoltam rá, próbáltam nem tudomást venni arról, hogy ez meg fog történni ismételten, dolgoztam agyban azon, hogy ezt elkerüljem, és most a mai napig sem tapasztalok ilyet. Ez egy a sok közül, de én úgy gondolom, hogy hasonló hozzáállással lehet azért javítani, vagy segíteni azt, hogy ezeket elkerüljük.
0: Vagy akár segítséget is tud valaki kérni szakembertől, hogyha úgy érzi, hogy önmaga egyedül nem tud ezen felül emelkedni. Szóval arról beszéltünk, hogy mit lehet tenni pánikbetegség esetén, vagy pánikroham esetén. Most viszont majd egy utolsó, lezáró témát fogunk majd hozni hamarosan, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Pszichoaktívban.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zúló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Duna medrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
3: Időjárás.
4: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívül. Kívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Pszichoaktívban, és arról beszélünk a következő témánk során, hogy mennyibe függ a saját boldogságunk attól a beidegződésünktől, amit a családi mintáinkból vagy a környezetünkből hozunk. Szóval mi lehet az oka annak, teszi fel a kérdést a HVG Extra Pszichológia magazin, hogy valaki negatívan viszonyul önmagához és másokhoz, meg úgy általában a világhoz. Nos, szerintük ebben szerepet játszanak a traumák, a nevelési stílus, a téves információk a boldogságról és az alacsony önbecsülés vagy túlzott hasonlítgatás másokhoz. A traumák azok ismert, hogy ugye fizikai, szexuális és érzelmi bántalmazás jelentősen befolyásolja az önértékelést, és azt is, ahogy másokhoz és általában a világhoz viszonyulunk. Aki megtapasztalta a traumát, kontrollálhatatlan emlékbetörések formájában újra és újra átélheti a negatív történéseket, ráadásul gyakran érez bűntudatot vagy szégyent a vele történt dolgok miatt. A másik a nevelési stílus. Ha például egy szülő lekicsinylően bánik a gyermekével, és azt bizonygatja, hogy az nem viszi majd semmire, vagy folyton hasonlítgatja, akkor a gyermek jó eséllyel negatív önképet alakít ki magáról. Sajnos a szülő vagy a szülők boldogtalansága önmagában is mintaként szolgálhat, és közvetíthet bizonyos hozzáállást az élethez. Tovább ront a képen, ha a szülő vagy a szülők valamilyen mentális betegségben vagy függőségtől szenvednek. Ezek szintén negatív hatással lehetnek a gyermek viszonyulásaira önmagához, másokhoz és a világhoz. A harmadik, amiről mind befolyásoló tényező lehet, téves információk a boldogságról. A legveszélyesebb tévhitek ebből a szempontból, ha tökéletes körülményekhez vagy nagy dolgokhoz kapcsoljuk a boldogságot. Mind a túlzó törekvés a boldogságra, mind pedig a félelem a boldogságtól gátolhatja a pozitív életszemlélet gyakorlását. Egyes családok a boldogságot veszélyesnek, hamisnak és romlónak tartják. A siker és az öröm megélését tilalmazzák. Ezekben a családokban csak a kemény munka, a sok lemondás és az iszadással elért teljesítmények keltik fel a többiek figyelmét, és nem szokás örömteli eseményekről, kellemes élményekről beszámolni. Az ehhez hasonló élettapasztalatok könnyen kialakíthatják azt a hiedelmet, hogyha jól érzem magam, megbántok vele másokat, és emiatt nem fognak szeretni. A negyedik, ugye az instabil önértékelés és a túlzott hasonlítgatás. Ezek mind akadályozzák a boldogságot. Az önértékelés a szocializációs folyamat során formálódik. Ha a számunkra fontos személyektől feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban részesülünk, pozitív és stabil önértékelés alapozódik meg. Az instabil önértékelés pedig annak a következménye, hogy megtanultuk, a figyelemért és a szeretetért cserébe bizonyos elvárásoknak meg kell felelnünk. A közösségi média túlzó használata, amely egyre inkább megfigyelhető főként a fiatalabbak körében, szoros kapcsolatban áll az instabil önértékeléssel. Ha valaki túl sok időt és figyelmet szentel ezeknek a platformoknak, könnyen kialakíthatja azt a vélekedést, hogy másoknak tökéletes a külseje, a párkapcsolata és a családi élete, vagy szárnyal a karrierje és így tovább. Miközben ezeket az oldalakat böngészszük, könnyű elfeledkezni arról, hogy általában nem a rossz pillanatainkat, vagy a testi tökéletlenségeinket osztjuk meg másokkal, és a Photoshop szó szerint csodákra képes. Ugyanakkor a túlzó önimádat, a narcizmus is akadályozza a boldogságot, elsősorban azért, mert akadályozza a valódi szeretett pillanatok átélését. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy a teljes figyelmünket a másik emberre fordítsuk, és pillanatnyilag az ő jóléte legyen a legfontosabb számunkra. A narcisztikus ember ehelyett erős énközpontúsága és csodálat iránti igénye miatt inkább uralni akarja a társas kapcsolatait. De a fő kérdés, hogy van-e lehetőségünk változtatni a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinken és elvárásainkon. Martin Seligman, amerikai pszichológus kutatásokkal igazolta, hogy az optimizmus tanulható. Az optimizmust alapvetően befolyásolja, hogy a sikereinket és a kudarcainkat általában hogyan értelmezzük. Ha nem ezt a mintát láttuk, az optimista értelmezés eleinte nagy erőfeszítéseket igényelhet, de később természetessé és automatikussá válhat. Az optimista személy hajlamos a sikereit belső, tehát úgynevezett rajtam múlt, módon értelmezni, stabil, tehát olyan erősségemen, amit tartósan birtoklok, és globális okokkal, miszerint ez az erősségem más helyzetben is az előnyömre lesz, míg a kudarcait általában külső, tehát nem rajtam múlt, instabil, tehát átmeneti körülményeken múlt, és speciális okokkal magyarázza, tehát azt mondja, hogy a kudarc az csak erre az adott helyzetre volt igaz. Tehát az optimista úgy gondolkodik, hogy bizonyára nem volt elég a munkakörhöz szükséges tudása, de örül, hogy részt vett az interjún, mert így tapasztalatot szerzett, mondja egy állásinterjú után, míg a pessimista ezzel szemben a saját kudarcos teljesítményével magyarázza a helyzetet, tehát azt mondja, hogy butaságokat válaszoltam, elfogadhatatlanul viselkedtem, és úgy érzi, egész személyében érte az elutasítást. Robi, itt te mennyire tudsz egyetérteni azzal, hogy bizony a boldogságunk az a környezetünk által nagyrészt befolyásolt, illetve a családi mintáink, traumáink által is meghatározott.
1: Hát igazából ez megint talán azt kell mondani, hogy ez szubjektív. Tehát, hogy a boldogság kinek mit jelent, és hogy mi által lehet azt elérni. Ez is egy folyamat szerintem, hogy én tudom, önismeret egyébként talán az egész, hogy én tudom, hogy én mitől leszek boldog, és akkor azt a boldogságomat megpróbálom elérni. Az lehet kis apró dolgoknak az összessége, de lehet egy egyszeri olyan nagy dolog, amitől én elég sokáig ezt a boldogság, ezt az elégedettség érzést tapasztalom meg. Tehát az, hogy boldogság és elégedettség, mint két fogalom, ez elég szorosan összefügg, mert ha én elégedett vagyok, akkor boldog vagyok. És ugye ezt a boldogságot megkaphatjuk egy családtagtól is, a családból is jöhet ez a fajta dolog. Tehát lehetünk boldogok azért, mert hogy a családtagjainktól olyan dicséreteket, olyan viszonyt kapunk, ami az életünk során segít minket kizökkenteni abból a stresszből, amit át kell éljünk. Tehát vannak olyan közös családi programok, olyan egyszerűen csak a megértés, a megértettség az, ami igazából az elégedettséget tudja számunkra nyújtani. Tehát nagyon sok felől megkaphatjuk a boldogságot. Én azt mondom, hogy ha elégedettek vagyunk valamivel, és hogyha az nekünk jó, amit éppen átélünk és csinálunk, akkor ezt a boldogságérzetet, ezt mindenképpen meg tudjuk kapni. Hát az van, hogy elégedetlenek ne legyünk sose, tehát hogy semmi nem jó, semmi nem elég, semmi nem éppen jó, vagy csak az adott pillanatra jó, és akkor már az holnapra el van felejtve. Kicsit ebből próbáljunk megtöltekezni, hogy a jó dolgokat azt így felrakni a szekrény tetejére, és azért esetenként ránézni, hogy igen, ilyen is volt, és hogyan lehetne, mit kellene tegyek azért, hogy még ezt újra átéljem.
0: Arról beszéltünk, hogy a boldogságunkat milyen tényezők és körülmények határozzák meg leginkább, illetve mit tehetünk mi a saját boldogságunkért. Hamarosan a színes pszichológiai kutatási információk következnek itt a Pszichoaktívban, de addig szóljon egy jó zene és sláger a Balaton Rádió kínálatából.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, az Oberiris a Pszichoaktívban. A színes pszichológiai információk fognak következni a kutatások világából.
1: Mire jók a szerelmes dalok? Romantikus dalszövegeket elemezve Steve Taylor, a londoni King's College tanára arra a felismerésre jutott, hogy ezekről sokat tanulhatunk a szerelemről és annak valóságáról. Az evolúciós idegtudomány szerint a szerelembeesés nem más, mint egy évmilliók alatt kifejlődött ösztön, hogy egy adott partnerre összpontosítsunk, akivel elég ideig együtt maradunk ahhoz, hogy felneveljük az utódokat. Hogy a szerelem milyen lélegzetelállító is tud lenni, arról szól a Pointer Sisters I'm So Excited című dala, de a példákat vég nélkül sorolhatnánk. A szerelembeesés egyébként egy hirtelen kémiai robbanás az agyban, ami MRI-vel is kimutatható. A dopamin és a noradrenalin mindent elsöprően váltja ki az izgalmat, a szívdobogást és a verejtékező tenyereket. Ezzel egyidejűleg az agyalapi mirigyből oxitocin szabadul fel, ami elmélyíti az új szerelemhez való kötődés érzését. Persze, arról is születtek dalok, hogy a szerelem fáj, főleg szakítás után. A legújabb kutatások kimutatták, hogy ez az érzés nem áll messze a tényleges fizikai fájdalomtól sem.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Az okos telefonjainktól ne reméljünk többet. Emberi lényekként folyamatos keresésben vagyunk, társas életünk minden területén vágyjuk a jelentésteliséget. Látszólag a digitális készülékek közvetlen utat nyújtanak a médián keresztül a válaszok felkutatásához. Csalódnak azonban azok, akik az okostelefonjuktól és a közösségi médiától várják, hogy célt és értelmet találjanak az életükben. Derült ki a Sociological Perspectives című labban közzétett vizsgálatból. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a mobiltelefonokhoz kötődés kétélű fegyver. Az eszközök végtelen számú lehetőséget kínálnak a cél és értelem keresésre. Ezzel egyfelől fokozzák a kétségbeesést és a frusztrációt, másfelől megoldást is ígérnek ugyanezen érzések csökkentésére. Így válik maga a keresés az egyetlen értelmes tevékenységgé, függőséget és értékzavart előidézve. Az eredmények egybecsengenek azokkal a kutatási előzményekkel, amelyek széles körben találtak kapcsolatot a digitális eszközök, a média használat, valamint a magányosság érzés, a depresszió, a boldogtalanság és egyéb negatív érzelmi állapotok között, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Azok után, hogy megosztottunk veletek pár pszichológiai érdekességet a tudományos kutatások világából, most ismételten a zenék felé vesszük az irányt itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
2: Időjárás.
5: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Retkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829.000 forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral. Ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 279.000 forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740.000 és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarut volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255 illetve 385.000 forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607.000 forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725.000 forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821.000 forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222.000 illetve 255.000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlöletbűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben, az FM 88 éten.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csak nem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
1: Időjárás.
2: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívül. Kívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, habár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoró után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balaton-Csicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balaton-Csicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet. De ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le. Míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnügyi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötévízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hull gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
1: Időjárás.
2: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

A maratoni balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok Klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberrel lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A berek.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e, vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Napsütésben gazdag szép napot kívánok! A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő, tőzegés, forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Kevesz, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Kövesz. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végig gondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban, egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötővízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérségelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladék gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
1: Időjárás.
2: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktus menedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket. Ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található Tabas barlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano, fuego.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta. Legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás, írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötévízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezetés és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, még a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
1: Időjárás.
2: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített terep. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a maratoni balatoni zenefolyamban. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben antolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban a következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tagjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Maratoni Balatoni című műsorszámunk volt. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, most megköszönöm a figyelmet és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján kezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállása jelent problémát, emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokkját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
4: Időjárás.
5: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te azt szereted, ha rend van körülötted, vagy pedig átlátod a káoszt is?
2: Értem, mire gondolsz, de az az igazság, hogy valahol egy kicsit mind a kettő igaz rám.
1: Kalapács József, előadó művész.
2: Viszonylag kaotikus körülöttem minden, most egy kicsit sok minden van körülöttem.
1: De lehet, hogyha tavaly kérdezlek meg, akkor tavaly is egyébként sok
2: Még tavaly is sok volt, meg most az elmúlt években sok volt egy kicsit. Alapvetően szeretem a rendet, nem csak így a hétköznapokban, hanem szeretem a lakásban, szeretem körülöttem a rendet, de nem vagyok egy nagy rendmániás. Tehát, hogy is mondjam, ha arrébb rakok egy bútort és meglátok egy kis koszt, akkor nem tudom ott hagyni. Azt azonnal összesöprögetem, de nem fogom összerakni az egész lakást, hogy mindent rendben rakjak.
1: Tehát, ha például arrébb toltad, de van egy olyan rész, ami nem került elő a bútor alól, vélhetőleg az ott is van por.
2: Az úgy marad. Tehát, hogy ez nem, meg mondjuk nekem vannak azért olyan barátaim, akiknél olyan szintű rendetlenséget tapasztalok, hogy azt a káoszt már én se tudnám átlátni.
1: Embert barátjáról lehetne ismerni.
2: De közben azt is tudom, hogy ezeknél a barátaimnál nem szabad arrébb rakni egy semmit sem, mert abban a pillanatban soha többé nem fog előkerülni, amit arrébb teszek, tehát hogy még véletlenül sem. Viszont nagyon jól tudok nevetni a rendmániásokon, már akik ilyen nagyon agilisan rendmániások, és nem pejoratívan, hanem tényleg jól tudok rajta szórakozni, és egyébként én azt szeretem, hogyha rendet raknak körülöttem.
1: Mások,
2: igen, viszont azt szeretem, hogyha bizonyos dolgok, abban szinte rögeszmés vagyok, hogy bizonyos dolgokat csak egy bizonyos helyen tudok elképzelni, tehát most akár ez legyen egy golyostó, az mindig legyen a kezem ügyében, és hogyha onnan elkerül, ahova mindig rakom, ott lehet 50 darab is, de az, hogy egy se, attól szinte kattan tudok lenni. Tehát,
1: hogy... És egyébként néha, nem tudom, de tapasztalansz-e olyat, hogy néha, hogyha 1-2 méterrel odébb kerül, akkor már mi nem találjuk meg valahogy, a férfi szem nem találja.
2: De ez mindenre igaz.
1: Ugye?
2: Tehát, hogyha én megbeszélek valakivel egy találkozót,
1: valahova,
2: és egy bizonyos helyen, ha 20 méterrel arrébb áll, meg én észre nem fogom venni.
1: Ismerős a dolog.
2: Vagy ha nem beszélem meg vele, hogy találkozunk, akkor én simán elmegyek mellette az utcán, és nem azért, mert nem ismerem meg, vagy valami eszembe se jut, hogy ő ott lehetne, ezért én nem is keresem a tekintetemmel, és amúgy meg bamba vagyok, tehát tök nem veszek észre embereket.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Milyen érdekes, mondtad, hogy egy barátnál mondjuk rendetlenség van, de neki tulajdonképpen az lehet, hogy egy rend.
2: Egyfajta rend, igen.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Na például az autóban szerintem külső szemlélő szemében nézve nálam iszonyatos kupi van. Viszont mindennek nagyon megvan a funkciója, tehát hogy bármit elő tudok venni, amire szükségem van. Ráadásul ugyanilyenek a táskáim, tehát hogy amivel elmegyek otthonról, mutatok, hogy sűrűn vagyok úton, ezért úgy van, hogyha mondjuk valamikor egyszer egy úton kiderül, hogy valami hiányzik, ez már nagyon rég volt, amikor először az volt, hogy mondjuk fekete cérna és tű hiányzott, mert hogy hirtelen kellett volna, akkor az bekerült és azonnantól ott lakik. Tehát most is van a nálam levő táskában már egy egész varoda. Tehát, hogy de ez bármi. Tehát, hogy ha olyan valami előfordult véletlenül, hogy mit tudom én, mondjuk, mert ugye én nem annyira szoktam sminklemosót használni. De,
1: az is van.
2: De igen, mert hogy előfordult, hogy mondjuk művésznőket vittem, akiknek viszont jó lett volna legalább egy sminklemosó kendő, és nem volt a kocsiban, na akkor jó, onnantól fogva bekerült a kocsiba az is, tehát hogy legyen minden, tehát minden van.
1: Lehet, hogy tulajdonképpen akkor pár dolgot kérdezek, mondjuk ha valamibe bele kellene tölteni vizet, valami flakon, palack van?
2: Persze, sőt olyan szagyrom is van, amiben ha beleöntöd a vizet, nem folyik ki az alján.
1: Kellene most hirtelen egy törülköző a kocsiból, ki tudnám?
2: Van.
1: Okay. Meg kellene varnunk itt most valamit, tudnám?
2: Simán.
1: Tűt és
2: szeletet. Több színben.
1: Okay. Akkor papír kellene, mert megírni egy pár dolgot, meg valami írószerszer van.
2: Hogyne, persze.
1: Jó, igazából bármilyen hangszerre lenne most szükség, egy picit
2: az
1: tudjunk zenét.
2: Nincs
1: semmi hangszer, nincs magánál zenész. Tényleg nincs, tehát legalább
2: az nincs benne, viszont az nagyon sokszor van, hogyha ilyen kisebb rendezvényre megyek, ahol ugye helyileg biztosítanak felszerelést, ének, stb.
1: Kábelek vannak?
2: Mindent rakok be, hogyha véletlenül valami hiányzik, akkor ne hiányozzon, tehát hogy mindig van nálam egy-két plusz mikrofon, egy-két plusz, és egyébként jellemzően sokszor van nálam, de hát azt nem tudom, azért ezek nagyobb helyet foglalnak az ilyen zenei berendezések, úgyhogy azt időnként kirakom. De nagyon sokszor van a kocsiban nálam ilyen is.
1: Kellene egy csillagcsavar húzó, van nálad?
2: Az egész szerszámkészlet van. Okay.
1: Szigetelő szallaggal valamit itt meg kellene ragasztani.
2: Meg tudnánk.
1: Tulajdonképpen egy nem is tudom, egy zoknira lenne most szükségünk, mert beázott a cipőm.
2: Azt talán nincs.
1: Nincs nálad egy...
2: De szokott előfordulni, hogyha az a táskám lenne, amelyikben vannak ilyen alkatrészek.
1: Akkor... Vagy valami plusz ruha, egy póló, mert megáztam.
2: Ilyenek előfordulnak, igen.
1: Van nálad van egy bármilyen ruhadarab.
2: Esőkabát, esernyő. Én nem is tudom, hogy valaha életemben használtam esernyőt, de van a kocsiban.
1: És hát rend, az pedig...
2: Az nincs benne, mert ugye az képtelenség, amikor ennyi minden van. Tehát, hogy az biztos, hogy van téli kabát is a kocsimban, meg eső kabát is. Tehát, hogy...
1: Most indokolt, mert tél van még tulajdonképpen, vagy hát már végül is tavasz van.
2: Igen, de már nem nagyon használja az ember, tehát meg főleg én kocsiban jövök, megyek, tehát hogy az nagyon ritka, hogy én nekem. Az azért van egyébként, mert mi van, hogyha hál' Istennek sosem romlik el, legalábbis amikor, de mi van, ha lerobban, és én ott állok két város között félúton, és...
1: Kell egy kabát.
2: Akkor kell egy kabát.
1: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mások rendetlenségét akkor összességében lehet, hogy jól viselem.
2: Én jól tolerálom egyébként mások rendetlenségét.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Azt nehezebben tolerálom, hogyha az én rendemet megbontja valaki.
1: Megbontja. A háztartáson belül valaki mondjuk el.
2: Igen, vagy a kocsimban akár. Hová lett a cipőpucolóban, azt nem kérdezted, az is van.
1: Az is van, mondjuk a szeretteid közül valaki azt mondja, hogy rendet raktam már a kocsiban, biztos örülsz neki, olyan nagy volt a felfordulás, nem baj, ugye?
2: De egyébként nagy ritkán, de tényleg ritkán szoktam olyat csinálni, mindent összepakolok egy szatyorba.
1: És aztán?
2: És akkor ugye történik az a nagy takarítás, ami egyébként azért időnként ráfér egy autóra. Tehát, hogy belülről is nem csak kívül mossuk le, hanem belülről is minden át van takarítva, mosogatva, kenegetve, stb. És akkor utána az hatyorból úgy kerülnek ki, hogy akkor vannak dolgok, amik kiselejteződnek, hogy na, ez biztos, hogy sosem kell, mert egyszer, de ez már nem fog kelleni, akkor azok nem maradnak benn, és akkor viszonylag relatív rendben vannak ezek így elhelyezve. Mindennek van, megvan a helye, hogy melyik az oldal zsebben, melyik a középsőbben, ugye nekem vannak ilyen plusz zsebek is, hogy ez a sok hülyeség elférjen. Tehát, hogy vannak ilyen külföldről vásárolható mindenféle
1: zsebek,
2: plusz zsebek. Úgyhogy
1: ez egy személyi autó egyébként?
2: Ez egy személyi autó.
1: Nem semmi, és ennyi minden befér.
2: Hát ez egy nagyon nagy személyi autó. Ez egy hosszú, nagy darab személyi autó.
1: Gondolatokban a rend, fejben a rend, az megvan?
2: Az igény lenne rá. Valamikor nagyon kusza, akkor valamikor nagyon pingpongozna, és akkor muszáj egy kicsikét így kiürítenem magam, és akkor céltudatosabbá tenni a gondolataimat, és akkor fölállítok ilyen sorrendeket. Általában akkor sikerül jobban, amikor jegyzetelem, hogy mik a napi teendőim. Úgyhogy mostában egyre sűrűbben rá vagyok szokva arra, hogy betervezem a napjaimat, hogy legalább a napjaimat. Nem tudok egy hétre előre tervezni, de mondjuk előző este megnézem, hogy mik a holnapi teendőim, és akkor a legfontosabb dolgokat azt le is írom.
1: Így csinálsz rendet fejben?
2: Igen, ez egyébként ez alkalmas arra, hogy fejben rendet rakjak.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. Döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe Vácon. Mostantól tilos az automata öntöző berendezések működtetése, a közterületek locsolása és az utak mosása. Nem moshatók ivóvízzel az autók, és nem tölthetők fel ugyanígy a kerti medencék sem. A naponta átlagosan több mint 10 köbmétert fogyasztó vállalkozások számára előírták, hogy önkéntes alapon 10%-kal csökkenteni kell a fogyasztást. A sütő, tej és húsipari üzemek kivételt képeznek a korlátozás alól. A vízszolgáltató azért kezdeményezte ezt, hogy a lakossági vízigényeket zavartalanul kielégíthesse. Súlyos oxigénhiány lépett fel a Diósjenői tavon, ami beavatkozás nélkül a halak pusztulásával járhat. A közösségi önkormányzat tájékoztatása szerint zajjal járó gépi lélegeztetést kezdenek a vízben, ezzel segítve a tó oxigén utánpótlását. A kiadott tájékoztatás szerint a kritikus vízszint csökkenés és a rendkívüli meleg idézte elő a problémát. Medertörésbe, vagyis a meder gyorsan mélyülő részébe sétált bele egy nagyobb társaság hétfőn Dunakeszinél késő délután. A szemtanúk beszámolói alapján azt írták, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekély vízben sétálva elérték a medertörést. Volt, aki saját erejéből ki tudott jönni, volt, aki csak segítséggel jutott ki a partra, egy személy azonban elmerült. Mivel az elsődleges bejelentések még sodródó emberekről szóltak, a Dunai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre. Később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A román kormány kérésére reagálva és az energiaválságra való tekintettel döntött a romániai termelés leállításáról a Dacia és a Ford, közölte az ügyvivő miniszterelnök. A kormány egyelőre nem korlátozta a nagyfogyasztókat, csupán önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte őket, így a két autógyártó a következő időszakra időzítette a karbantartási szünetét. Jelenállás szerint a leállás augusztus 19-éig tart. Csak úgy, mint Magyarországon, a keleti szomszédunknál is a folyók alacsony vízállásai jelent problémát. Emiatt ugyanis korlátozottabban működnek a vízerőművek, valamint a Csernavodai atomerőmű egyes blokját le is állították. A hatóságok célja most az, hogy megpróbálják elkerülni a még működő kettes reaktor országos hálózatról történő leválasztását.
5: Időjárás.
6: Folytatódik, sőt erősödik a rendkívüli meleg. Nagyrészt derült vagy felhőtlen napos idő várható, jellemzően csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadék nem lesz, jobbára a szél sem enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: Szeretem a rendet, de ha őszinte szeretnék lenni, már pedig miért is ne lennék veled őszinte, akkor sokszor van az, hogy egy kis káoszt teremtek magam körül.
1: Kis.
2: Amit én amúgy átlátok, tehát gyönyörűen átlátok. Én azt mondom, hogy kicsit ez is kell, és az is kell. És hogyha elmondhatok egy nagyon kis rövid történetet, én nagyon rendmániás voltam, mániákusam. Nekem pedáns rend és tisztaság legyen otthon. És már éreztem, hogy ez nem normális dolog. És közben elindult egy érzés, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy kis kutyát otthon, és mert a társasházban lakik az ember, nem lehet neki nagy kutyája, így van egy 1,90 kg dekás extra mini Yorkie, ami úgy gondolom, hogy egy lakásból teljesen kompatibilis méreteket ölt, és ahogy ő belépett az életembe, ez hál' Istennek oldódott. Hiszen ugye a szoba tisztaságra való nevelés, nem tudom, neked van kis állatod?
1: Nincs, nem is engedném be a lakásba. A rend miatt.
2: A rend, ugye?
1: Szóval a szoba tisztasága ugrott akkor a kutya érkezésére.
2: Ajánlom. Én eleve úgy próbáltam választani kiskutyát, hogy neki ne hújjon a szőre. Hiszen a Yorkiknak szinte hajuk van. Tehát, hogy ez nagyon jó, mert nem szőrözi össze a lakást. Ugye pici, nem csinál piszkot, de hogy tényleg az az időszak, amíg ő szobatisztává nem vált, hú, hát én azt nem kívánom senkinek. Én olyanokat mondtam, hogy én visszaviszem, én fizetek érte, csak hadd vigyem vissza is. De ez egy pár óráig tartott, hál' Istennek, ugye nyilván még küzdött a régi énem, az újjal, a leendő újjal, és győzött a szeretet, és győzött az ő boci szeme, és az a miniatűr kis tappancsa, és nagyszerű, tehát hogy annyira tudja oldani az embert, akár egy kis állat.
1: Akár olyankor is, amikor mondjuk a vizeletet vagy a székletet elhelyezte a szoba egyik sarkába?
2: Persze, hát erről meséltem, igen, hogy ez egy idegtépő folyamat volt, de én azt mondom, hogy megértem, mert már nem volt normális az a mániákusság, ami nálam, nem tudom, eruralkodott. Mindig szerettem a rendet és a tisztaságot, ezt tanultam otthon, ezt láttam otthon anyukámtól is, már gyerekként ugye nyilván ki volt adva, nekem is, nővéremnek is, hogy takarítsuk ki a saját szobánkat, pakoljunk el egymás után. Megtanult az, hogy hogyan pakoljunk el, hogyan rendszerezzük, hogyan szortírozzunk, hogy nem lehet mindent fölhalmozni.
1: Na de változott akkor a helyzet, és most már tulajdonképpen megtűröd a rendetlenséget is, ugye? Nem. Sőt, tulajdonképpen kezded szeretni. Lehet, hogy például, ha a táskádat megnézzük, nem nézzük meg, csak ha belenézne valaki a táskába, női táska, mi van benne? Lehet, hogy minden.
2: Nem minden, de amúgy azért lennék most szerencsés helyzetben, mert most éppen átpakoltam egyik táskámból a másikba.
1: Úgyhogy ilyenkor nem fért.
2: Igen, úgyhogy nem azért.
1: Minden volt, hú, ezt már nem látom, mert pár dolgot kiveszek bele egy másik.
2: Nem, de hát ilyenkor az ember már rögtön szelektál, hogy hú, tényleg erre nincsen szükség, jó, van egy nyugta, ugye össze van galacsinként már gyúrva, azt nem teszem át egy másik táskába, úgyhogy kérlek szépen, nyugodtan
1: nézzek a táskámat,
2: büszkén vállalom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mi minden lehet még egyébként tényleg egy női táskában? A rend az jellemző a női táskára? Nálad?
2: Nálam igen, leszámítva az, hogy tényleg vannak benne ilyen blokkok, nyugták, néha szépen félbehajtva, vagy összegyűrve, de így ennyi.
3: Resch Hajni, előadó művész.
2: Ahol esetleg, hogyha mondjuk nagyon szőrös szívű lennél, és röngen szemmel, tehát szeretnél belépni az én otthonomba, akkor én azt mondanám, hogy figyelj, az a legegyszerűbb, hogyha elejét veszük a dolgoknak, és nézd meg akkor inkább a szekrényt. De azt a részét, ahol fellépő ruhák vannak. Tehát ott van egy kis kaotikusság, mert nem férnek el egymás mellett, tehát ott nincs meg az a nagyon szép rend.
1: A rendetlenséget egyébként mástól elviseled?
2: Elviselem, de nyilván egy hosszú távon már nem. Tehát ott már akkor idegesít. Idegesít, és akkor ha én azt látom, hogy ő el van abban a millióban, mert ő ilyen, akkor elkezdek én pakolászni.
1: Körülötte, akár vendégségben is, mondjuk, mert
2: nem
1: elmész
2: valahogy,
1: mert van, aki annyira szereti a
2: rendet.
1: De van, aki meghívnak vendégségbe, van olyan
2: nem,
1: szerintem.
2: Nem, azért ilyen, tehát mániákus nem vagyok, hogy én valahova belépek, ami nem is az én környezetem, nem az én otthon, és akkor elkezdek ott rendezkedni, tehát nem.
1: Na most a gondolataidban rend van?
2: Igyekszem rendet tartani. No. Az nyilvánvalóan, hogy szerintem a legtöbb ember számára nem egyszerű, de ugye igaz a mondás, hogy ha kívül rend van, akkor belül is. És ezt én is, az ember, ha egy kicsit így odafigyel magára és tesztelgeti magát, mondjuk egy takarítás után, teljesen más a közérzeted, mások a gondolataid, másképp látod a helyzetedet, esetleg a megoldandó problémáidat, amik előtted állnak.
1: Egyébként ez tényleg így tud lenni, hogyha az ember elkezd mondjuk takarítani, akkor kívül-belül egyszerre takarít, hogy minthogyha a gondolatok is elkezdenének rendeződni, erre gondolsz?
2: Igen, pontosan.
1: Te azt szereted, ha rend van körülötted, vagy pedig átlátod a káoszt is?
4: Az a zseniknek a műfaja, akit átlát. Nem? Én szeretem a rendet.
3: Szikora Róbert, zenész.
4: Mert a Jóisten, én mindig kitérek a Jóistenre.
1: Nem baj.
4: Mert én hívő vallásos. Mert a Jóisten a káoszból csinált rendet. Hát úgy is mondják az irodalom, hogy a nagy rendező. És a rend az megnyugtatja az ember szerintem.
1: Engem is meg tud nyugtatni, ugye? De körülötted egyébként minden, tehát mondjuk az asztalodon, az autódban, a zsebedben.
4: Én szeretek rendet csinálni. De mikor élek, akkor az élethez hozzátartozok, hogy eldobom meg, mit tudom én, de este összeszedem, és akkor rendet csinálok. Tehát úgy nem fekszem le, hogy ne csinálják a szobámban, a stúdiómban, vagy ahol vagyok, ott rendet. Tehát ott úgy kell lefeküdni, hogy ő is pihen egy kicsit, hogy rendben pihen.
1: Tehát akkor tulajdonképpen napközben lehet káosz is,
4: igen.
1: És aztán, amikor a nap véget ér, akkor visszaállítod,
4: igen,
1: a rendet.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: Rendben, az ember jól érzi magát, de onnan kikacsintani is izgalmas. Mert azért a rend az tulajdonképpen unalmas. Tehát például az egy ismert dolog, mikor bejön az emberhez az édesanyja, még tínézser korában, és azt mondja, kisfiam, hát mi ez a rendetlenség? Majd elmész is kb. És rendet csinál, és onnantól kezdve semmit nem találsz meg. Mert az az ő rendje.
3: De vagy neki... azt mondja, hogy kisfiam, most már csinálj rendet végre a szobádban.
2: Igen. És mikor nem csinálsz, akkor ő csinál, innentől kezdve semmit nem találsz meg. Mert te azt ő által a rendetlenségnek nézett, látott dolgot, te átlátod, és ott rendet látsz.
3: Hogy viseled egyébként a rendetlenséget?
2: Szerintem izgatottá teszi az embert. Engem dühössé tesz. Engem dühössé tesz.
3: De a nagy rendet azt szereted.
2: Igen, mert oda vissza lehet térni. Ez olyan, mint a zenében. A zenében például van ugye az improvizáció. Improvizációnak az a lényege, ha nem kamu az improvizáció, hogy mindig tudsz hova visszamenni. És akkor elkalandozol, ez az impro, elkalandozol. De így csinálsz a zenekarnak, és tudod, hogy visszamész a bázisba, ahol rend van.
3: Rendben. Igen. De akkor tényleg, hogyha a világban bárhol belekeveredsz egy rendetlenségbe, akkor az felkavar, megérint. Azt mondod.
2: Igen, szerintem azért nem. Tehát az embernek az alapvágya a rend. Szerintem ez egy alapvágya. Például a teológia, ugye az Istenről való, az azt jelenti, hogy a teológia azt jelenti, hogy az Istenről való rendezett beszéd, rendezett gondolkodás. Ez a teológia.
3: A gondolkodásmód egyébként ugyanúgy belül például a gondolataidban mindig tud rend lenni?
2: Tud rend lenni, de nem mindig hasznos a rend. Például a zeneszerzésben nem jó hogyha nagyon rend van, mert akkor ilyen sztereotípiákban gondolkodik az ember, tudod, hogy ha a két lábad mindig a földön vagy, akkor nem tudsz alkotni. Tehát, hogyha annyira rendezett az, például a rendezett élet, az nem mindig jó egy művésznek, abban nincs inspiráció. Az izgalmas élethelyzetek, amikor fölborul az életed,
3: felkavar valami.
2: Igen, az inspirációt hoz mindig. Egy új emberekkel találkozol, új környezet van, valami földob, mert az új gondolatokat hoz, az jó dolog.
3: Hát lehet, hogy ezért él alapvetően a művész ember szélsőségesen, vagy ezért megy bele akár szélsőséges érzelmi helyzetekbe is, mert az őt felkavarja, akár kiborítja. Lehet, hogy tulajdonképpen ez is benne van.
2: Igen.
3: Te felkavarod direkt magad így?
2: Igen, van.
3: Kibillenj
2: direkt?
3: Igen,
2: van, hogy engedem, hogy magam felkavarodjak.
3: Vagy
2: jó
3: más. Másnak is engeded, vagy inkább te szereted saját magad felkavarni?
2: Hát azt nem szeretem, hogy más engem felkavar.
3: Nem, úgy is lehet,
2: én engedem, tehát hogy ahhoz viszont el kell, hogy gyengülj. Mert azért benned van, az a valaki, aki azt mondja, ez a jó, ez a rend felé kell menni. Uh-huh. És te elengeded magad, és azt mondtad, hogy most hagyj egy kicsikét, hagyj kalandozzak el. Ez így van a zenében, a magánéletben minden. De úgy tudod ezt megcsinálni, ha tudod, hogy van egy hátországod, egy biztos hátország. Mikor hazamész, bezárod az ajtót, és azt mondtad, hogy szevasz világ, bye-bye. Uh-huh. Most civil vagyok. Rend, az megnyugtatja az ember szerintem.
4: Ha kívül rend van, akkor belül is.
0: Beszélgetések, ismert emberek.
1: És mély témák hétről hétre.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Egyáltalán nem vagyok türelmes.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: Sőt, mondhatom, hogy türelmetlen vagyok. Mindig türelmetlen, mindenben türelmetlen vagyok. A türelmetlenség az valahogy úgy van, hogy az ember úgy nem látja, hogy mi lesz, mi történik. És akarsz, a végére akarsz járni minél előbb. De a türelem tulajdonképpen egy erény, és azt az erényt gyakorlatilag meg lehet szerezni, a türelmetlen ember is. Tehát, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy ilyen vagyok, ez az én természetem, nem tettek róla. De ez nem igaz. Tudod magad fejleszteni ebben a dologban. Ha tudod, hogy türelmetlen vagy, fejleszd magad. De én nem akarok fejleszteni. Én ilyen akarok maradni.

0: ilyenek teremtett a Jóisten, tudod? De, mert ha ez a türelem egyébként az emberekkel vagy a dolgokkal szemben megvan, akkor az előre visz, és a türelmet átszövi, mint egy aranyszál a szeretet, akkor, akkor rendben lesznek a dolgok. Tehát minden az ember javára van, aki szereti az Istent. Tehát az Isten szeretőknek minden javára válik. Mi az, hogy minden? A türelmetlenség is?
1: Az is.
0: Igen, az is. Még nem tudjuk, hogy hogy, de az előnyünkre fog válni valami.
1: Hát ha átszövi aranyszállal, vagy sejemszállal a szeretet, azt mondod,
0: igen.
1: Ha átszövi, de a türelmetlen emberre nem feltétlenül mindig a szeretet a jellemző, hanem elveszíti a türelmét. Lehet, hogy a béketűrésedet te például mitől szoktad elveszíteni?
0: Én?
1: Aha. Elveszíted? És akkor lehet, hogy mérges leszel.
0: Persze, hogy mérges.
1: Oda csapsz az asztalra, hogy most már aztán.
0: Persze.
1: És ott nem a szeretettel átszőtt sejemfonal.
0: Na jó, de figyelj, mindenképpen ember vagy. Elsőleg ember vagy. És minden, amiről beszélünk, a türelem is, az csak egy járulékos dolog a te természetednek az egyik kivetülése.
1: Na és akkor nálad, amikor elveszíted, mitől veszíted el a türelmedet?
0: Hát nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt elképzeled, a te normád szerint, a te látásmód szerint, a te rended szerint.
1: Hát ismerős a dolog, tehát az ember valamit akar, úgy akarja, hogy úgy legyen, és nem úgy lesz. Akkor egyszer csak elkap a türelmetlenség. És visszatudod
0: nyerni. Egyébként szerintem ez korral azért ezek gyengülnek, vagy elhomályosodnak, vagy tompulnak ezek a dolgok. Tehát, hogy a bős belátás azt mondja, jó van.
1: Azt mondja.
0: Igen. Tehát a jó biztos száma let it be, hagyd legyen. Oké.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szikora Róbert, zenész.
2: De mondom, ebben a korban, ahol most én vagyok, én sokkal türelmesebb vagyok.
1: De mikor mégis elveszíted, akkor hogy tudod visszanyerni?
2: Ó, nehezen.
1: Idő kell hozzá?
2: Tehát rátesznek egy a kocsidra egy piros tasakot, hogy fizess be 10.000 forintot, mert tegnap még nem volt ott az a tábla, de te mindig itt álltál meg 30 évig, és kitettek egy táblát, te ezt, hogy nem veszed észre. És akkor keresem azt az embert, aki rátette.
1: És mit csinálnál vele, ha megtalálod?
2: Jaj, azt ne gondolj.
1: Itt
2: ezt visszatart, hogy én vagyok a Szikora Róbert. Itt visszatart.
1: Hála Istennek, hogy nem találtad meg azt az embert.
2: Volt, hogy megtaláltam, de ott megjegyek, hogy akkor az a vélemény alakul.
1: Azt fogják
2: róla,
1: gondolni,
2: és
1: hogy...
2: És visszatart. Tehát én civil Szikora Róbert lennék, akkor az...
1: Akkor
2: egy belemennék egy olyan dologba, aminek nincs vége, tudod?
1: Milyen jó, látod, így megszépíti az ember viselkedését is az, hogyha szerepel, meg ha kénytelen vagy sokkal jobban viselkedni az utcán is.
2: Igen, de ez csak már a mi generációnkra van, mert azt gondolom, hogy úgy van, hogy ha valaki közszereplő lesz, bár nem az akartam lenni, én csak egy dobos vagyok, egy rákospaltára egy kis kölyök, aki dobos, de ha már közszereplővé avanzsáltál, vagy azzal váltál, akkor tulajdonképpen meg kell felelni annak a pozíciónak, annak a titulusnak, amit rádogattak. Tehát, hogy négyszeres életműdíjas, a köztársasági, mit tudom én, szőr vagyok, mert angolul ez, ami én vagyok, a lovagrend, aranyfokozat, tehát így nem mehetsz oda, hogy ez egy anyád, tehát így nem mehetsz oda.
1: Na, de a türelemtől indultunk, és tényleg van, hogy elveszíted, és visszanyered idő, egyszerűen csak időkérdése, várni kell, mondjuk, és akkor 10 perc, vagy 10.
2: Jó az a magyar mondás, hogy számolj 10-et, ez nagyon jó.
1: Ez
2: nagyon jó.
1: Elég 10 hosszú másodperc, és akkor már jobban is vagy?
2: Igen, mert tulajdonképpen szerintem ez kémia.
1: Lehet, igen.
2: Ahogy előtted fékez valaki, és én azonnal viszked a fejem. Tehát majd alig tudok megállni, és a vércukorszint vagy valami azonnal reagál, az egész szervezet, a tested, a szemed, a lelked, minden. És ha 10 percet válsz, akkor itt vagy fönn, és ha látnád azt, hogy az így megy le.
1: Percet mondtál, direkt mondtál percet, vagy másodperc?
2: Másodpercet
1: akkor fenn.
2: Tehát ez a vércukorszint, az adrenalin, az tényleg dolgozik, de az le tud menni 10 másodperc alatt, vagy 10 számolás után.
1: Csinálod egyébként, tehát megteszed, hogy válsz egy pillanat?
2: Nem, de tudom, hogy ez így a vége. Én nem vagyok bölcs, hát mindenki bölcs szeretne lenni, de nem vagyok az. Néha meg tudom csinálni, néha nem.
1: Az is jó, ha néha sikerül.
2: Igen, mert az a törökvés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Hát igen, a türelem.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: Nem voltam türelmes. Abszolút nem voltam türelmes típus, de nagyon sokat tanultam amúgy a páromtól türelmet. Ő nagyon nyugodt. Borzasztóan nyugodt. Már idegesítően nyugodt, hogy nem lehet egy jót vitázni. Nem, vitázni lehet vele, de hogy azt nem tudjuk egy kicsit tovább vinni, hogy az ember hogy tényleg kiadja magából azt, ami benne van, kicsit hangosabban, más a habitusunk. De ez így jó, ahogy van. És azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha türelmetlen vagy, mert akkor valamit nagyon szeretnél. Arra nagyon vágysz, és szeretnél már ott lenni. És ez égető vágyként visz tovább. Mert hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon el van, akkor ott én úgy gondolom, hogy nem kifejezetten viszik őt célok és tervek.
1: Na ez a kettőség van bennem, és igen, ezzel kapcsolatban, hogy valóban, hogyha az ember valamit akar, akkor azt te is, én is akarjuk, véghez akarjuk vinni, igen. Akkor ott türelmetlenek vagyunk, akaratosan véghez akarjuk vinni. Igen. Egy készség, igen. És ez valahol tulajdonképpen jó dolog, nem? Akár egy gyermeknevelésben, ha a gyermek is, hogyha nagyon akarja azt a valamit,
2: igen.
1: Nem?
2: Akkor eléri és föláll, és elkezd totyogni.
1: De közben igen. Meg lehet, hogy mi meg megőrülünk, hogyha nem úgy van, ahogy mi akarjuk, nem?
2: Hát persze,
1: na
2: persze.
1: De akkor most akkor hogy kellene ezt egészségesen?
2: Az egyensúly. Mindig mindenben az arany középút, ami a legnehezebb, ugye ennek
1: de
2: a megtalálása.
1: De ha mi szélsőségesen nagyon-nagyon akarjuk azt, amit akarunk, senki másnak nem sikerült, ha mi nagyon akarjuk, akkor mi meg tudjuk csinálni. Ha egyensúly, hát akkor senkinek nem sikerült, eddig se, nekünk se.
2: Tudod, hogy mi szelektálja ezt leginkább? Én úgy gondolom. Az, hogy bármi áron. Lehet, hogy utána nem tudsz majd tükörbe nézni. És hát te ezt akarod? Tehát,
1: hát,
2: hogy a bármi áron az egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy állsz neki, és hogy mennyire vagy türelmes. Tehát attól még te lehetsz türelmetlen, hogy nem bármi áron akarsz valamit elérni.
1: Nem is bármi áron, hanem mindig van oda vezető út. Ha én el tudtam képzelni, hogy ez lehetséges, akkor van oda vezető út, és tulajdonképpen addig kell próbálgatni az utakat. Az út az nem arra, mert az lenne a bármi áron, nem arra. De tudom, hogy van oda vezető út, hogyha egyszer ki tudtam találni, hogy az lehetséges, akkor az lehetséges. És
2: igen, akkor az megvalósítható.
1: Na, és akkor
2: ha
1: mi...
2: meg tudtam álmodni, akkor igen.
1: És akkor mi azt akarjuk, és arról nem teszünk le. Te is szerintem tudsz ilyen lenni.
2: Hát én ilyen vagyok, hogy akármilyen nehezbítés ér engem a mai
1: számít.
2: Napig, akkor is megyek. Uh-huh. Akkor átmászok azon a dimbes dombon, vagy hegyen akár amit az ember elé helyeznek, de én akkor is megyek. Akkor is megyek.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tisztifőorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása, hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbálta akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
2: Időjárás.
5: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.

0: YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: Türelmes vagyok, de van bennem egy olyasfajta vágy, amiben nyilvánvalóan, hogy türelmetlenség van, mert szeretném ezt a dolgomat úgy végezni, úgy csinálni, ahogy szeretném. Szeretném azt, hogy legyen egyfajta szabadsága. Azt is tudom, hogy az ember minél előrébb jut, vagy minél följebb, vagy mindegy, hogy milyen irányba, csak előre irányba, mindig jönnek új nehézségek, amit te nem is gondolsz a jelenlegi kiinduló helyzetedből, akár hogyha visszamegyünk egy társasjátéknak ugye a táblájára, ugye van az, hogy attól függ, hogy hányat tudsz dobni. A hatot, lépek hatot, de lehet, hogy a következőnél mondjuk vissza kell mennem ötöt. És akkor mi van? Nem állhatok meg, és nem ülhetek az addigi kis babérjaimon, amelyek kezdenek kókadozni, mert én ezt veszteségként éltem meg, hanem megyek tovább és építkezek belőle. Én azt veszem észre magamon, hogy egyre jobban, mindig is olyan voltam, de mivel ugye megvan ez a folyamat, hogy mindig új és új feladatok kördülnek az ember elé, amire nem is gondolná az ember, hogy ez fel fog merülni, hogy just is még inkább akarom. Tehát nem az, hogy elveszi a kedvemet, hanem előhoz egyfajta harci kedvet belőlem, hogy azért sem hagyom. Hiszen valamiért a Jóisten ezt sugallta, meg mondjuk adott egy bizonyos szakmába, egy hivatásba tehetséget, akkor nekem az kutya kötelességem művelni. Hiszen semmi sem könnyű. Semmilyen szakmában nem könnyű érvényesülni, hogyha te érvényesülni szeretnél.
1: Most próbálom magamban tényleg összerakni, hogy mennyire lehetsz te béketűrő ember, vagy türelmes ember. Én azt gondolom egyébként, hogy eléggé.
2: Eléggé.
1: Mondjuk, mintha mondtál volna egy kicsit korábban olyasmit, hogy néha olyan jó lenne ki provokálni, vagy egy kicsit annyira nyugodt a társad, hogy már valamit egy kicsit már...
2: Ó, hát persze. Igen, mert hát az embernek...
1: Egy kicsit pezsegjünk
2: a
1: már,
2: vére,
1: valami
2: igen,
1: legyen
2: úgy, már. Úgy zsong, tehát akkor egy kicsit zsongjon már a másik is vele, és ő is alkalmazkodik,
1: mert már ő is együtt lehet zsongni.
2: Másmilyen, igen, abból a kis jó kis komfortjából már ki lett mozdítva ő is. Én meg nyilvánvalóan, hogy hozzá nyugszom bizonyos dolgokba. Nem majd mindenbe, hiszen
1: olyan
2: szépen nem...
1: kis zsongást hoztok létre együtt.
2: Persze. És ez a jó, mikor csiszolódnak emberek egymáshoz.
1: Együtt.
2: Bármilyen emberi kapcsolatról legyen szó. Jó dolog a várakozás, amikor tényleg valami olyanra vársz, ami lelkesít. Lelkesítő dolgokra várni, az mindig építő. Lélek építő és frissítő.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mennyire vagy türelmes ember?
2: Bizonyos szempontból biztosan.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Annyira nem vagyok megfontolt, hogy a nagyon-nagyon távoli célokat is nagyon tudjam fókuszálni, de a közelebbi céljaim is sokszor türelemre szomjaznak, hogy odaérjek.
1: Minket szerintem hajt előre a türelmetlenség, mert tudjuk, hogy el fogjuk érni, csak már szeretnénk most elérni minél hamarabb, nem?
2: Akit hajt a türelmetlenség, az pont elég türelmes azért ahhoz, hogy aztán tényleg elérje. De akit viszont megfojt a türelmetlenség, mert folyamatosan azzal sanyargatja magát szó szerint, hogy már 40 éves vagyok, és még nem értem el semmit, mit tudom én. Tehát, már egészen fiatalon azon türelmetlenkednek, hogy még nem értek el semmit.
1: Egyébként lehet, hogy te is 18 évesen vissza tudsz emlékezni, hogy lehet, hogy a 18 éves ember ilyen, nem? Hogy nem. Már nem ilyen?
2: Nem, hogy ez alapvetően
1: mondjuk
2: ilyen.
1: Mondjuk én emlékszem, hogy én se ilyen voltam,
2: jártuk az utat, igen. Csináltuk, de attól nem voltunk összeomolva, hogy még nem vagyunk gazdagok, sőt, egy fillért se kerestünk koncertről koncertre. Én emlékszem, amikor először 800 forintot osztottunk, akkor mindenki ilyen boldog volt, hogy függetlenül lehet, hogy meg is lehet élni, meg minden, de attól függetlenül nem az volt a motiválás, hanem az volt, hogy nagyon élveztük azt, amit csinálunk. Jól esett csinálni. És egyébként ez a lényeg.
1: És összességében próbálom összerakni, hogy akkor te mennyire vagy türelmes.
2: Összességében szerintem bazira.
1: Az? Nagyon. Valószínűleg, mert megvan benned a türelem.
2: Igen. Összességében. Összességében türelmes vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok indulatos. Tehát, hogy az alaptermészetemből fakadóan én eléggé temperamentumos vagyok adott esetben, és sokan talán azt is hihetik rólam, hogy olyankor türelmetlen vagyok, meg biztos vannak ilyen arrogánsabb felhangjaim ettől. Amit tudom, hogy ez ilyen hibám, hogy sokszor túl hevesen kezelek bizonyos dolgokat, de alapvetően nem rossz szándékkal, hanem egyszerűen nem, ebben rosszul kontrollálom magam. Tehát
1: várni kell valamire?
2: El vagyok a várakozással, tehát az elég sokat ültem itt a belvárosi forgalomban, de annyira azért nem vagyok türelmes, hogy amikor még volt saját buszom, aminek befért a csomagtartójába egy bicikli, akkor, hogyha itt a városban volt dolgom, inkább bejöttem a Hősök teréig, és akkor kivettem a biciklit, és elintéztem mindent, hogy kevesebbet kelljen ücsörögni.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A várakozásról el tudod képzelni, hogy örömteli legyen?
2: Hát vannak olyan várakozások.
3: Kalapács József, előadó művész.
2: Ha egy gyermek csodájára vár az ember, az nyilvánvalóan nem sürgethetjük, hogy jöjjön már ki minél hamarabb, mert akkor lenne baj. De ugyanezt egy alkotási folyamatban is érleljük szépen a dalokat, de azért az egy izgalom, hogy mi lesz a végén belőle.
1: És akkor tudsz benne lenni örömmel ebben a folyamatban, hogy és véletlenül sem akarod sürgetni, hogy már mondjuk hónapok óta érik mondjuk az
2: nem,
1: a...
2: Nem, engem szoktak sürgetni, mert én eléggé lassan érő típus vagyok ilyen. Tehát, hogy egy szövegírásra vagy valami, tehát, hogy a zenekar már elküldte egy éve a dalait, én meghallgatgatom, csak mintha nem indult még be az agyam, és akkor nem...
1: De nem vagy türelmetlen, hanem tényleg konkrétan egy év eltelt már.
2: És hát majd baj. Amikor eljön az idő, akkor majd...
1: De már másfél év eltelt, mondják. Józsi, most már valami... És akkor két év után pedig olyan...
2: Hát azért a két évig nem szokott azért. De egy év az van, amikor kell.
1: Az idő múlásával egyébként változott a türelmességed?
2: Hát nem tudom. Ezt így most nem tudom belőni, mert azt hiba lenne úgy fogalmaznom, hogy egyáltalán mindenre ráérek, mert azért bennem is ott toporog az, hogy egyszer mindennek majd vége lesz, hogy lesz-e időm. Baromira idegesítene mondjuk az utolsó pillanatban, hogy van valami olyan tarsolyomban, amit még nem fejeztem be, de hát valószínűleg az utolsó pillanatomban is fogok valamit csinálni, aminek még a végét szeretném megérni. Úgyhogy...
1: Hát ha csak nem az ember eljut egyszer csak egy olyan állapotba, hogy mindig tudja már úgy érezni, hogy bármikor már tud átadni mindent. Hogy bármelyik pillanat lehet az a pillanat, amikor tulajdonképpen mindig minden készen van. Nem tudom, ezt most miért hoztam be, azért én is szeretek élni, és szeretünk még hosszú távon tervezni. De tulajdonképpen mindig minden készen van, nem?
2: Hát ez bazi érdekes, ja. Igen, valahol összefügghet az egész világ. Nyilván összefüggünk itt a körülöttünk levő tér, idő, anyag, minden. Azt hiszem, hogy mi itt ilyen nagyon-nagyon aprócska kis porszemnyi méretű fogaskerekei vagyunk ennek az egész dolognak, de nagyon fontos minden kis fogaskeréknek a működése ebben a nagy egészben, és minden kis fogaskeréknek megvan az a saját ideje és teendője, amit mindenki szeret végigcsinálni, mindenki szeret végigcsinálni.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on.
4: A türelem tulajdonképpen egy erény, és azt az erényt gyakorlatilag meg lehet szerezni.
0: Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
1: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Ma 2026. augusztus 5-e van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk a ma este folyamán Keresztes Balázs, műsorvezetőtársam Erdős Róbert, jó magam pedig Szabó Ferenc vagyok. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazin műsorunkkal, és közel egy órán keresztül foglalkozunk olyan témákkal a pszichológia világából, mint az önismeret, a párkapcsolat, a család és a munka. A mai adásunkban szó lesz az állandó összehasonlítás eredményéről, vagyis miért hat ránk mások kirakat élete. Aztán meg fogjuk nézni, hogyan nyugtassuk meg magunkat nehéz helyzetekben. Végül pedig a csend szerepéről beszélünk a kapcsolatainkban. Ezekkel a témákkal várunk benneteket, tehát sok szeretettel itt a Pszichoaktívban.
4: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában, ahogy már megszokhattátok, műsorvezető társam Erdős Róbert.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Arról fogunk beszélni az első témaként, Robi, hogy az állandó összehasonlítás az hova vezethet. Szerinted mi lehet ennek a vége?
1: Mindig hasonlítani szeretnénk magunkat másokhoz és másféle dolgokhoz. Nem feltétlenül jó, mert lefoglalja a figyelmünket, és nem tudunk arra koncentrálni, ami valóban lényeges lenne az életben. De azért kell, hogy legyen mintakép. Tehát azért ez is két oldalú dolog, mert kellenek mintaképek, mintapéldák, de nem kell átesni a ló túloldalára. Aztán meglátjuk, hogy mit is mondunk itt a következő néhány percben.
0: Az emberi agy alapvetően összehasonlító rendszerben működik. Nem tudjuk magunkat objektíven értékelni, mindig másokhoz viszonyítva látjuk, hol tartunk, mennyit érünk, mennyire vagyunk sikeresek vagy elégedettek. Ez a működés evolúciós szempontból hasznos volt. Segített eligazodni a csoportban, felmérni a helyünket a közösségben és növelni a túlélési esélyeket. A modern világban azonban ez az összehasonlító rendszer állandó túlterhelés alatt van. A közösségi média megjelenésével ugyanis nem csak a közvetlen környezetünkhöz viszonyítunk, hanem több száz vagy több ezer ember szerkesztett valóságához is. A közösségi médiában ritkán látjuk az emberek hétköznapi, unalmas vagy nehéz pillanatait. Sokkal inkább a kiemelt események jelennek meg. Utazások, sikerek, boldog pillanatok, párkapcsolati mérföldkövek, szakmai eredmények. Ez egy torzított mintát hoz létre az agy számára. Mindenki más élete izgalmasabb, sikeresebb, teljesebb, mint az enyém, gondolhatjuk. Közben a saját életünket teljes egészében látjuk, a nehézségekkel, unalmas napokkal, bizonytalanságokkal együtt. Ez az aszimmetria önmagában elég ahhoz, hogy hamis következtetésekhez vezessen. Leon Festinger társas összehasonlítási elmélete szerint az emberek folyamatosan másokhoz viszonyítva értékelik önmagukat. Ez két irányban történhet meg. Lehet felfele irányuló összehasonlítás, amikor a jobbnak ítélt emberekhez mérjük magunkat, és lehet lefele irányuló összehasonlítás, amikor a rosszabb helyzetben lévőkhöz viszonyítunk. Ilyen lehet mondjuk egy Mónika Show nézése során az emberben az érzés, gondolom. Mindenesetre a közösségi média főként az elsőt erősíti, tehát folyamatosan olyan embereket látunk, akik sikeresebbek, vonzóbbak, magabiztosabbnak tűnnek, legalábbis a nyilvános felületük alapján. Ez könnyen vezethet önértékelési torzuláshoz, tehát azt gondolhatjuk, hogy mi kevesebbek vagyunk. Az állandó összehasonlítás nem csak gondolati szinten hat, érzelmileg is erősen befolyásol, mert csökkentheti az önértékelést, növelheti a szorongást, elégedetlenséget generálhat a saját életünkkel kapcsolatban, illetve fokozhatja a FOMO érzést, ugye a FOMO az a Fear of Missing Out, tehát hogy lemaradok valamiről érzés. Az, amit ez kifejez. Sokan nem is veszik észre, hogy a rossz hangulatuk mögött nem konkrét esemény áll, hanem az, hogy percekkel korábban mit görgettek végig a telefonjukon. A platformok nem semlegesek. Az algoritmusok azt mutatják, ami figyelmet generál, látványos, érzelmileg erős, kiemelkedő tartalmakat. Ez azt eredményezi, hogy a valóság egyre inkább extrém pillanatokból áll. Így a hétköznapi élet, ami valójában a legtöbb ember valósága, háttérbe szorul és kevésbé tűnik elégnek. Fontos megérteni, az összehasonlítás nem hiba, hanem automatikus mentális működés. Az agy folyamatosan keresi a választ, hogy hol tartok másokhoz képest, elég jó vagyok-e, illetve nem-e maradok le. Ezért hiába tudjuk racionálisan, hogy a közösségi média torzít, érzelmileg mégis hat ránk. A probléma nem csak az, amit látunk, hanem az is, amit magunkról közben gondolunk. Két ember nézheti ugyanazt a tartalmat, az egyik azt gondolhatja, hogy szép az élet és örül neki, míg a másik azt is érezheti, hogy nekem miért nem ilyen az életem. A különbség az önértékelés és a belső narratíva stabilitását és örül neki, míg a másik azt is érezheti, hogy nekem miért nem ilyen az életem. A különbség az önértékelés és a belső narratíva stabilitásában van.

0: tettünk magunknak, hogy ez, amit látok, egy teljes élet, vagy csupán csak egy pillanat? Mit értékelek a saját életemben, amit ritkán látok másoknál? Az egészséges működés nem az összehasonlítás megszüntetése, hanem annak kiegyensúlyozása. Amikor visszatalálunk a saját életünk ritmusához, akkor a fókusz is áthelyeződik. Te hogy látod, Robi, szerinted miért hat olyan erősen ránk mások úgynevezett kirakat élete, ha tudjuk, hogy az a valóságnak csak egy pillanata?
1: Igen, mert mindig folyamatosan ugye a közösségi médiában élünk, és átszövi a hétköznapjainkat a közösségi média különböző platformjai, és ugye az egyébként nem más, mint egy ilyen végtelenített kirakat utca, hogyha azt vesszük, vagy kirakadó vásár, ahol ha oda megyünk, akkor mindent is látunk, és mindent is észreveszünk. És nagyon könnyen próbáljuk meg magunkat hasonlítani az ott látottakhoz, és egy kicsit a mi saját életünkben is megpróbálunk egy picit úgy viselkedni, vagy olyan tulajdonságokat felvértezni, amelyeket ott látunk. És ez talán azért van, és ezt azért embere válogatja, és ez azért van, mert valahogy mi meg akarunk felelni, van bennünk egy megfelelési kényszer a külvilág felé. Mi meg akarunk felelni az emberek felé. Nagyon sokan önbizalom hiányosak egyébként a világon, tehát valaki nagyon úgy érzi, hogy egyáltalán nem tud semmit jól megcsinálni, és nem képes semmire, és amikor lát egy olyan tökéletes dolgot a közösségi médiában, vagy azon belül pedig különböző felületeken, akkor ő megpróbál ahhoz hasonlítani, tehát ő azt érzi, hogy ő ezt nem csinálja jól, vagy nem tud olyan dolgokat tenni. És akkor, ha megfordítjuk az egészet, akkor azt is észrevehetjük, hogy van egy olyan hatása is a közösségi médiának, hogyha megmutatja előttünk, hogy milyen szép és milyen tökéletes dolgok vannak, és mások a kiretusált és különböző szűrőkkel ellátott képeiket kiteszik, és nem tudom, 20 kilóval vékonyabbnak, vagy igen, kevesebbnek néz ki a képeken, akkor rögtön azt a szép előretolt dolgot látjuk abban, míg ha magunkat nézzük, akkor pedig a valóságot látjuk, amilyenek vagyunk. Tehát kvázi azáltal, hogy mi a közösségi médiában nézzük ezeket a tartalmakat, lehet, hogy az fog bennünk önbizalom hiányt okozni. Tehát abból fog kialakulni az, hogy én kevés vagyok. Ez a kevésnek érzem magam típusú érzés. Tehát ez okozhatja a közösségi média is ezt a fajta önbizalomhiányt, de egy meglévő önbizalomhiányból is fakadhat az, hogy én komolyan veszem ezeket a tartalmakat. És nagyon furcsa, mert mindig azt gondoljuk, hogy valamit rosszul csinálunk, de nem csinálunk rosszul. Tehát egyszerűen egy olyan kitisztult és olyan letisztult kép áll előttünk, ami nem mindig a valóságot tükrözi. Tehát amikor valaki például feltölt egy süteményt, és akkor ott vannak szépen szeletekre vágva a sütik, de vagy tegyük fel, mondjuk pogácsát süt valaki, és azt tölti fel, mert nagyon sokan egyébként feltöltenek így ételeket is, és akkor fel van töltve a nem tudom 50 darab pogácsájából 20 darab, ami jól sikerült, és ami dekoratív és szép. A maradék 30, ami meg szétcsúszott, szétesett, stb., az nincs feltöltve. És akkor meglátom én ezt a képet, és akkor rögtön arra gondolok, hogy hát akkor ő ilyen jól tud sütni, az enyémek meg folyamatosan szétmásznak, szétcsúsznak, nem annyira szépek külsőleg. És akkor rögtön mit érzek? Hogy én kevés vagyok. Én nem tudom ezt megcsinálni. Tehát van benne egy ilyen trükk, hogy addig, amíg a közösségi média mindig a szépet mutatja, addig mi magunkban mindig a valóságot látjuk. És lehet, hogy a mi valóságképünk viszont sokszor, gyakran sokkal jobb, mint amit látunk a közösségi médiában. ami esetleg még mögötte van. És

0: Ez most csak egy ilyen kis szűk keresztmetszet, amit hoztam példának, de ha jól belegondolunk, akkor ez ugyanolyan, hogy kimegyünk az erdőbe, és akkor ha megnézzük, először a nyírfa az, ami virágzik, utána az akác, a fenyő az egész évben zöld lombozattal díszül fel, és mindegyiknek megvan a saját maga ideje. De a saját maga idejében viszont mindegyik nagyon szép. Tehát nem feltétlenül az a fontos, hogy mindenképpen hasonlítani kell, és olyannak kell lenni, mint ami a közösségi médiában látunk, akár sikeres üzletemberek, nagyon szép, nagyon jó az, hogy tényleg elmondja a sikereit, és hogy érte el, stb. De lehet, amit mi nem látunk a közösségi médiából, lehet, hogy az az illető lelkileg, érzelmileg egy szegény ember. Pontosan azért, mert egyszerűen nagyon jó, hogy sikeres, nagyon jó, hogy mindene megvan, csak egy dolog nincs meg benne, nincsenek meg azok a közvetlen személyek a közelében, akitől szeretetet kapna, vagy aki megérteni őt, vagy aki a hétköznapjaiba elkísérni. És ezt mi nem látjuk, mert mi csak azt látjuk, hogy milyen sikeresek, ott vannak a kifutón, kéz a kézben, ott éppen egy partnerrel, és semmi többet nem látunk. Szóval valahogy azt tudnám mondani erre az egészre, hogy nem mindig úgy érezzük, hogy elkéstünk. Tehát mi nem késtünk le semmiről, hanem egyszerűen számunkra egy teljesen más sztori, egy teljesen más történet van megírva. És más történet alapján élünk. És ennyi. És szerintem, ha ezt így végig gondoljuk sokszor, akkor de nem csinálunk belőle önérzeti kérdést, és nem lesz önbizalom hiányos életünk.
1: Arról beszéltünk, hogy hogyan hat ránk minket az, hogy másokat látunk a közösségi médiában, és miféle csapda lehet ez a folyamatos összehasonlítás ilyen felületes dolgok alapján. Ha most egy újabb témát hozunk itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: egy kaland voltam.
1: Éjjel-nappal csak a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne a Pszichoaktívot halljátok. És a következő téma, amiről beszélni fogunk, az, hogy hogyan nyugtassuk meg magunkat nehéz helyzetekben. Vannak ugyanis helyzetek, amikor az érzelmeink hirtelen elárasztanak minket. Egy konfliktus, egy rossz hír, egy bizonytalan jövőkép, vagy akár egy váratlan kudarc is elég ahhoz, hogy kibillenjünk az egyensúlyunkból. Ilyenkor nem a racionális gondolkodás dominál, hanem az idegrendszeri reakció, a feszültség, a szorongás, a pánik, vagy éppen lefagyás. Ezekben a pillanatokban nincs mindig szükség megoldásra. Sokszor előbb az kell, hogy megnyugtassuk magunkat. Ezt nevezzük érzelmi elsősegélynek, azoknak az azonnali egyszerű eszközöknek a gyűjteménye, amelyek segítenek visszatalálni egy elviselhetőbb belső állapotba. Amikor fenyegetést érzékelünk, akár fizikai, akár lelki szinten, az idegrendszerünk automatikusan aktiválja a harcolj, menekülj vagy lefagy reakciót. Ez evolúciós szempontból hasznos volt, de a modern életben gyakran túlérzékenyen működik. Egy e-mail, egy kritika, egy elutasítás vagy egy bizonytalan helyzet is kiválthatja ugyanazt a stresszreakciót, mint egy valós veszély. Ilyenkor a probléma nem maga a helyzet, hanem az, hogy a testünk és az elménk túl gyorsan vészüzemmódba kapcsol. Az érzelmi elsősegély első eszköze nem a megoldás, hanem a megállás. Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, hogy túlterheltek vagyunk, nem reagálunk azonnal, illetve teret adunk az érzelemnek. Már az is csökkenti a feszültséget, ha kimondjuk magunkban, hogy most erős érzést élünk át. Ez a tudatosítás segít abban, hogy ne azonosuljunk teljesen az érzelemmel. Az érzelmi állapotunk és a testünk szorosan összekapcsolódik, ezért a megnyugtatás is gyakran a testen keresztül a leghatékonyabb. Ez mint eszköz lehet a lassú vagy mély légzés, a figyelem áthelyezése a testérzetekre, vagy a hideg víz, vagy akár egy fizikai inger, illetve a lassabb mozdulatok tudatosítása. Ezek nem megoldják persze a problémát, hanem lecsendesítik az idegrendszeri túlterhelést. Szorongásos helyzetben az agy gyakran katasztrofizál, a leggyorsabb forgatókönyveket kezdi el gyártani. Ilyenkor segíthet, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy ez, amit most gondolok, tény vagy feltételezés. Illetve a gondolatok megnevezése is segíthet, hiszen ez segít egy kis távolságot teremteni a gondolat és az én kép között. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy megpróbáljuk nem érezni azt, amit érzünk. Ez azonban általában csak fokozza a feszültséget. Az érzelmi elsősegély nem az érzelmek elnyomása, hanem elfogadása. Az önmagunkkal szembeni együttérző attitűd csökkenti a szorongást és növeli az érzelmi stabilitást. Az érzelmi elsősegély egyik legerősebb formája a kapcsolódás. Egy biztonságos beszélgetés, egy támogató jelenlét, vagy akár egy rövid üzenet is képes csökkenteni a feszültséget. Az idegrendszerünk társas rendszerben működik, a másik ember jelenléte képes szabályozni a mi belső állapotunkat is. Fontos különbség, hogy az érzelmi elsősegély nem arról szól, hogy azonnal jól kell éreznünk magunkat. Fontos, hogy ne essünk szét, ne reagáljunk impulzívan, illetve nyerjük vissza a belső stabilitást. És a megoldás sokszor csak ezután jön. Tehát az érzelmi elsősegély olyan belső eszköztár, amely segít nehéz helyzetekben visszatalálni önmagunkhoz. Nem bonyolult technikákon múlik, hanem azon, hogy megtanuljuk megállni, tudatosítani, megnyugtatni a testet, és nem azonosulni teljesen a felfokozott érzelmi állapottal. Ez nem a problémák eltüntetését jelenti, hanem azt, hogy nem veszítjük el magunkat bennük. Te hogy látod, Robi, szerinted miért reagálunk sokszor túl erősen érzelmi helyzetekre, amiket utólag visszanézve nem is láttunk, vagy látunk annyira problémának?
2: Igen, adott esetben mindig, tehát mindig arra törekszünk valahogy arra, az van a középpontban, hogy mindent meg kell oldani, minden tökéletesnek kell, hogy legyen, és egy picit is eltér attól, amit mi kitalálunk, akkor már ugye előjön az a helyzet, hogy akkor itt ez nem jó, ez egy probléma. És ha kicsit másképp történnek a dolgok, mint ahogy azt mi kitaláltuk, akkor úgy szintén úgy érezzük, hogy ez probléma. Aztán, ha jól belegondolunk, és végigvisszük a folyamatokat, akkor látjuk, hogy nem, mert ugyanúgy meg tud oldódni az adott helyzet, az adott történet, csak éppen kicsit másképpen reagálunk, és más úton, módon. Általában magunkkal szemben mindig úgy bánunk egy picit, hogyha ilyen hasonlatokat kellene mondani, mint egy ilyen ügyfélszolgálatos segítő hölgyel vagy úrral, hogy igazából mi magunkkal szemben kritizáljuk magunkat, és mi magunkkal szemben fogalmazunk meg olyan negatív dolgokat, amik nem biztos, hogy úgy vannak. Tehát egy túlterhelt ügyfélszolgálaton milyen ügyintézőkkel találkozunk, akik idegesek, feszültek, és nem működik az, hogy az az elv, hogy az ügyfél az első mindig, mert valamikor olyan szinten negatív a hangulat és negatív a lecsengése az ügyintézésnek, hogy az már bosszantó és zavaró. Tehát ugyanez van magunkkal szemben is. Tehát ha valamit úgy látunk, hogy nem úgy történnek a dolgok, akkor ugye jön az, hogy szedjük össze magunkat, jön az, hogy másnak rosszabb, akkor nekünk legyen a legjobb, vagy hogy ezt már rég meg kellett volna lépnünk, és akkor jönnek ezek a gondolatok. És nagyon fontos, hogy ez az érzelmi elsősegély, az, amiben mi azonnal a rosszat látjuk, és ugye kiabál a nagy térbe a segítő szóért, hogy ez nem arról szól, hogy azonnal megoldjuk az adott problémát, hanem inkább arról szól, hogy ne hagyjuk magunkat egyedül ebben a probléma megoldó viharban. Tehát valahol jó, hogyha gondolunk erre, és valahol nagyon jó, hogy észrevesszük azt, hogy lehetne fejlődni, mert ez egyébként a fejlődésnek egyik ilyen pontja, hogyha nem érezzük azt, hogy ez most így összejött, vagy sikerült, akkor meg kell nézni, hogy oké, de miért nem jött össze, miért nem sikerült. Még akkor is, hogyha összejön a legvégén, tehát a vége az csak jó. Úgyhogy ha azt vesszük, hogy vannak érzelmeink, és pont ez is egy ilyen érzelmi kérdéskör, hogy azt érezzük rögtön, hogy ez nem sikerül. És ez lehet, hogy nem egy valóságos érzelem, hanem az is elképzelhető, hogy egy idő után viszont valóságá válnak. Csak éppen másképp, más szemszögből fogjuk őket látni. Tehát, ha azt nézzük meg, hogy az első lépés néha nagyon nehéz megtenni azt, hogy egy adott helyzetben, adott szituációban rögtön ne a rosszat lássuk meg dolgokban. Pár tipp egyébként ilyen esetekre, amikor azt érezzük, hogy valami nem jó, de nem is szólnánk azonnal érte, akkor egy kicsit le kell higgadnunk. Menjünk, ígyunk egy pohár vizet, nyújtózzunk meg, menjünk ki a levegőre, valamit keresni, amiről tudjuk, hogy számunkra biztonságos és megbízható. Ez lehet egy tárgy, egy fénykép, egy bármi, vagy egyszerűen meg kell tudni azt tenni, hogy kimondjuk azt a mondatot, hogy most ez nehéz időszak, vagy most ez egy nehéz probléma, de meg fogjuk oldani. És ez így rendben van. Tehát, hogyha ezt így magunkba ki tudjuk mondani, akkor igazából ez már nem egy gyengeségnek fog tűnni, hanem egyfajta ilyen restart, tehát újraindítás, hogy újra kell kódolnunk ezeket a dolgokat, amiket úgy találjuk, hogy mégsem. De ez egyébként egy normál emberi tulajdonság, hogy nagyon könnyen meggondolatlanul cselekszünk, és olyanokat mondunk ki, és olyanokat tárunk fel mások elé, amit nem biztos, hogy fel kell, és el kell mondani. Úgyhogy itt igazából, mint megoldásként az, hogy hogyan tudjuk ezeket túlszárnyalni, és megoldani, ez lehet egy nagyon jó zene, hallgatás, lehet az, hogy elolvasunk egy könyvet, lehet az, hogy egy emberre gondolunk, aki számunkra példakép, lehet egy mondat, egy emlék, egy sétat, egy útvonal, ahol nagyon szívesen járunk, és kikapcsol minket. Szóval ez azért van, mert kell a léleknek is egyfajta kapaszkodó. Tehát nem csak a testünknek kell a kapaszkodás, hogy akkor most elérjünk valamit, és fizikálisan rendben legyünk, egészségileg, kell a léleknek is egy ilyen, és a lélek az pont ilyen. Tehát, hogy azon is dolgozni kell, ugyanúgy, ahogy edzünk az edzőteremben, ugyanúgy edzünk a lelki dolgainkért is, és ez egy nagyon apró kis aspektusa az egésznek, mert ahhoz, hogy több energiánk legyen, ahhoz a lelkünknek is rendben kell, hogy legyen. Mert az, amikor még a lelki problémákra is még darálunk nagyon sok-sok plusz energiát és ráfordítást, akkor az borít mindent, és akkor azzal nem leszünk előrébb. Úgyhogy összességében én annyit tudnék mondani, hogy nem az egész életet kell, hogy kibírjuk egyszerre. Tehát ne akarjunk megváltani a világot, ahogy szokták mondani, hanem mindig az adott 10 perc, a következő 10 perc problémáit próbáljuk meg megoldani. És hogyha az sikerült, akkor mehetünk tovább. De összességében nem rossz az, hogyha észreveszünk azt, hogy valamit másképp csinálunk, és van fejlődési lehetőségünk. Mert ezt nevezik igazából, ez lesz az a folyamat, ami a fejlődés folyamata az életünkben.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy bizonyos helyzetekben miféle reakciót tud segíteni, illetve hogy hogyan tudjuk megnyugtatni magunkat azokban a nehéz helyzetekben, ami érhet minket az életünk során. Hamarosan hozunk nektek már egy másik témát, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani itt a Pszichoaktívban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak, itt a Pszichoaktívban. A következőekben a csend szerepéről beszélünk a kapcsolatainkban. Lehet, legyen az párkapcsolat, vagy családi kapcsolat. A legtöbben a beszédet tartjuk a legfontosabbnak az emberi kapcsolatokban. Kommunikálni, elmondani, megosztani, tisztázni. Mégis van egy másik kommunikációs forma, amiről kevesebbet beszélünk. Pedig legalább ennyire meghatározó a csend. A csend ugyanis nem hiány, nem feltétlenül az üres tér két mondat között. A csend is üzenet, csak sokkal többféleképpen értelmezhető, mint a kimondott szavak. Vannak kapcsolatok, ahol a csend nem feszültséget, hanem biztonságot jelent. Amikor két ember között nem kell folyamatosan beszélni ahhoz, hogy jól legyenek együtt. Ez a fajta csend gyakran a mély kötődés egyik jele. Azt üzeni, nem kell teljesítened, nem kell szerepet játszanod ahhoz, hogy itt legyél velem. Ez megjelenhet a párkapcsolatban akár a közös utazás közben, az esti együttlétben, vagy egyszerű hétköznapi helyzetekben, amikor csak együtt van a pár két tagja. A családi viszonyokban pedig lehet egy olyan csend, ami mögött elfogadás van, nem kell mindig kommentálni, javítani, értékelni a másikat, elég a jelenlét. Ez a csend gyakran az érzelmi biztonság egyik legmélyebb formája. Ugyanakkor a csend lehet teljesen más jelentésű is. Lehet egyfajta elkerülés, feszültség, kimondatlan konfliktus. Ilyenkor a csend nem összeköt, hanem falat épít. Ez a típusú csend akkor jelenik meg, amikor van egy megoldatlan konfliktus, vagy valaki megsértődött, de nem beszél róla, illetve a felek kerülik a nehéz témákat. Ilyenkor a csend nem nyugalom, hanem egyfajta lefagyás. Külsőleg béke látszik, belül viszont feszültség van. Sok kapcsolatban ez az egyik legnehezebben felismerhető probléma, mert kívülről nem látszik konfliktus, csak a közelség hiánya. A kulcskérdés nem az, hogy van-e csend, hanem az, hogy milyen minőségű. A kapcsolati pszichológia szempontjából a különbség gyakran az érzelmi biztonságban rejlik. A sikeres párkapcsolatok egyik alapja nem a konfliktusok hiánya, hanem az, hogy a felek képesek visszatérni a kapcsolódáshoz még nehéz helyzetek után is. A jó csend mögött elfogadás van, biztonság, illetve nincs kimondatlan fenyegetettség. A rossz csend mögött elkerülés van, sértettség, illetve kimondatlan érzelmek. A kötődés elmélet szerint a kapcsolatok egyik alapvető szükséglete az érzelmi elérhetőség. Ez nem azt jelenti, hogy mindig beszélni kell, hanem azt, hogy a másik elérhető érzelmileg. A csend akkor válik biztonságossá, ha tudjuk, a másik nem tűnik el, a kapcsolat nem sérült, a csend nem büntetés. Ha viszont a csend eltűnésként vagy elzárkózásként jelenik meg, akkor az szorongást válthat ki. Érdekes módon a digitális világ új típusú csendeket is létrehozott. Ma már gyakori, hogy valaki jelen van, mégis csendben van. Mert nem válaszol üzenetre, látva hagyja a beszélgetést, vagy fizikailag jelen van, de telefonba merül. Ez egy sajátos digitális csend, ami gyakran nem nyugalmat, hanem bizonytalanságot hoz. A csend sokszor azt mutatja meg, amit kimondani nehéz. A kapcsolat minőségéről is sokat elárul. Ugyanaz a csend lehet meghittség egy biztonságos kapcsolatban, vagy távolság egy sérült kapcsolatban. A különbség nem a hang hiánya, hanem az érzelmi háttér. A legfontosabb lépés a tudatosítás. Mit jelent számunkra a csend egy adott kapcsolatban? Érdemes megvizsgálni, hogy ez a csend megnyugtat vagy feszültséget kelt. Közelebb érzem magam a másikhoz, vagy távolabb. Van-e mögötte kimondatlan érzés? Sok esetben már az is segít, ha a csendet megnevezzük. Ez különbséget tesz elkerülés és jelenlét között. Te hogy látod, Robi, hogy a csend inkább összeköt, vagy inkább eltávolít a kapcsolatokban, illetve a mai digitális világ az milyen hatással van a csendhez való viszonyunkban, szerinted?
1: Hát a csend a párkapcsolatban egy furcsa dolog, lehet ilyen nagyon kis melegséges, ilyen puha, dolog is, és állíthat felénk, vagy közénk egy ilyen jéghideg falat is. Tehát, hogy megvan a pozitív oldala és a negatív oldala is. Van az a csendfajta, ami biztonságos. Tehát valamikor nem biztos, hogy jó, hogyha megszólalunk. És akkor biztonságban érezzük magunkat. Amikor egy párkapcsolatban nem kell folyamatosan beszélnünk egymáshoz ahhoz, hogy érezzük, hogy együtt vagyunk. Lehet, hogy sokszor, és erre szokták mondani, ez a félszavakból is értik egymást típusú dolog, hogy nem kell végigbeszélni mondatokat ahhoz, hogy mi megértsük egymást, hanem egyszerűen már a csendből is, a gondolatainkból, az arcmimikánkból, az, hogy milyen hangulatban vagyunk, tudja a másik fél egy idő után, hogy mire gondolunk, és hogy most éppen egy olyan periódusban járunk, ahol most valamin gondolkodunk. Tehát igazából a csend is tud értékes lenni egy kapcsolatban. A csend az bizonyos esetekben egyébként tud távolság is lenni. Tehát amikor, és itt jön a fal, tehát amikor nagyon-nagyon nem találunk közös témát, nem tudunk miről beszélgetni, kínos a csend, már erre szokták mondani, hogy igen, ez a beszélgetésünkben ez egy nagyon kínos csend volt, mert hogy nincs közös téma, nincsenek közös dolgok, vagy ha vannak olyan saját eseményeink, dolgaink is, azt éppen most nem akarjuk a másikon megosztani, akár bizalmi, akár egyéb okoknál fogva. Tehát egyszerűen ez már egy fal, és nem szólunk egymáshoz. Ez már a távolság, és ez nagyon, ha lehet így fogalmazni, ez nagyon alattomos is tud lenni az ember életében. Mert amikor egy párkapcsolatban így megvan ez a fajta fal, ez a csend, akkor ez kívülről nem mindig látszik. Tehát kívülről az látszik, hogy jó, milyen szépek, de aranyosak, és itt jön a közösségi média, feltöltik a közös fotót a különböző platformokra, nyaralások, most indulunk, stb. De ettől függetlenül viszont nem látjuk megint a valóságot, azt, hogy mi van bennük. Tehát, hogy megvan-e bennük ez a kínos és alattomos csend, mert hogyha megvan, akkor mégsem annyira tökéletes, mint amit mi láttunk. Tehát ez egy ilyen úgymond álszentség, becsapás, hogyha tényleg olyan fotót töltünk fel, amit igazolni szeretnénk, hogy egyébként nálunk minden rendben van. És ez a másik kérdés egyébként, hogy rá tudunk-e arra ébredni, hogy akkor most a mi kapcsolatunkban, ha csendben vagyunk, akkor az éppen melyik fajta csend? Már ez is egyfajta önérzeti dolog, és ez is nagyon jó dolog, mert ha rá tudunk jönni, akkor már, ha esetleg a negatív csend van, akkor tudjuk azt, hogy ez nem jó, és megpróbálunk megoldást találni. Na de egyébként érdekes, mert vannak olyan dolgok az ember életében, amit muszáj csenddel átvinni. Tehát amikor nem kell kimondani dolgokat, nem kell mindent kimondani. Egyszerűen ránézel a másikra, és akkor tudja a másik, hogy mire gondolsz. És ezek nagyon jók, mert azok a dolgok, amik kimondatlanok, és nem mondott ki, azok egyáltalán nem tűnnek el. És nem vesznek el, hanem egyfajta kis polcra felköltöznek. Tehát igazából ott vannak tudat alatt a lelkünk, agyunk kis polcain ezek a dolgok, a ki nem mondott dolgok, de nem hozzuk elő. És ez úgy van jó. És bármikor le tudjuk őket venni, hogyha szükség van rá. Nem feltétlenül jó az, hogyha így vele gondolunk, ugye a csendnek a másik oldala, amikor valaki nagyon sokat beszél. És ugye a közösségi média felületeken is nagyon sokszor találkozunk olyan esetekkel, hogy megpróbálják a figyelmünket elterelni bizonyos dolgok felől. És ezért ez a folyamatos információ áradat, amivel találkozunk, és így nem tudunk arra koncentrálni, amire éppen kellene. Tehát kvázi ugyanez van egy ilyen párkapcsolatban is, amikor folyamatosan beszélek a másikhoz, aki egyébként nem szól semmit, nem mondja el a véleményét. Tehát folyamatosan beszélek, és lehet, hogy van bennem egy olyan, hogy én el szeretném azt takarni, amiről egyébként nekünk beszélnünk kellene. Úgyhogy van mögötte egy ilyen dolog is, hogy, hogy nem feltétlenül jó az sem, hogyha így próbálunk meg a párkapcsolatunkban élni. Egyébként, ha így egy picit így megint képletesen szeretnék fogalmazni, akkor nem kell feltétlenül. Tehát olyan ez az egész, mint egy tábortűz, hogy nem kell nagy lánggal égni. Tehát éppen elég, hogyha így egy picit parázslik az egész. És egyszerűen, ha ki is hűl, lassan hűl ki, és nem kell folyamatosan tolni rá a fát. És ez a kérdés egyébként, hogy kérdéssel zárnám, és szerintem ezt a hallgatók mindenki saját maga életébe döntse el, hogy a ti csendetekben a béke lakik, vagy a magány?
0: A csend szerepéről beszéltünk az kapcsolatainkban, most viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam, Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének. Indulásra kész állapotban tartják az atomerőmű turbináit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez. Ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1 magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek. Időjárás. Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
6: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy hogyan lehetne könnyen oxigént termelni a Marson. 40 év után leállítják a világ legnagyobb tokamakját. Környezetvédelmi megoldás a csirketoll felhasználására. Londoni egyetemisták kidolgozták az árucímkék csip nélküli, kizárólag papírból készült változatát. Képes meghajlítani a fényt egy új kristály. Sikerrel tesztelték a világ első miniatűr részecske gyorsítóját. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben a NASA legújabb hajtómű fúvókája kerül bemutatásra. Speciális alumínium ötvözetből készül a NASA hajtómű fúvókája, így az újfajta anyaghasználattal a korábbinál könnyebb, de mégis ellenálló alkatrészt tudnak megépíteni. A projekt keretében kifejlesztett ötvözet a könnyű struktúrája mellett még két nagy előnnyel rendelkezik, jól tolerálja az extrém hőséget és lehetséges 3D nyomtatással formázni, amivel leegyszerűsíthető a gyártási folyamat. Az alumínium variációt a gyártó szerint sokféle célra lehet jól alkalmazni az ellenálló képessége ereje és hővezető képessége miatt. Hagyományos gyártási módszerekkel a fúvóka 1000 önállóan kapcsolódó részt igényel. Az új fúvóka egyetlen darabból épül fel, sokkal kevesebb kapcsolódási ponttal és jelentősen csökkentett gyártási idővel. Az alkatrész két prototípusát már tesztelték is a nyár folyamán. A későbbiekben a mélyűri utazások során a minél könnyebb szerkezetű rakéták nagy előnyt jelentenek az űrügynökségek számára, mivel a kisebb súly kevesebb üzemanyag használatot vagy nagyobb szállítási kapacitást tesz lehetővé. A marsi misszió kritikus fontosságúak a NASA számára, és a 3D nyomtatás, valamint az újfajta anyaghasználat nagy szerepet kaphat a küldetés sikerében. Az alumíniumból készülő új hajtómű fúvókáról esett szó az imént. A továbbiakban megtudhatják, hogyan lehetne könnyen oxigént termelni a Marson. Kifejlesztettek tudósok egy biobevonatot, a zöld élő festéket, amely sivatagban élő baktériumot tartalmaz, lehetővé téve az emberi telepek létrehozását a Marson, nem mellesleg pedig a földi környezeti kihívásokra is megoldást jelenthet. Ez a baktérium gyenge fényviszonyok között is képes a fotoszintézisre, tehát elnyeli a széndioxidot és oxigént bocsát ki. A mechanikailag robosztus használatra kész biobevonatok vagy élő festékek segíthetnek megfelelni ezeknek a kihívásoknak azáltal, hogy csökkentik a vízfogyasztást a jellemzően vízigényes bioreaktor alapú folyamatokban. Mivel a baktérium jól bírja a szélsőséges körülményeket, ezért ennyire ígéretes jelölt a kolóniák oxigén ellátására. Bár önmagában a biobevonat nem tudja egy marsi élőhely teljes oxigén igényét kielégíteni, de a segítségével jelentősen csökkenthető a külsőleg a planétára szállított oxigén mennyisége. Sivatagban élő baktérium segítségével hozták létre tudósok az előzőekben ismertetett biobevonatot, amely amellett, hogy minden nap folyamatosan termel oxigént és széndioxidot von ki a légkörből, még a vízfogyasztást is csökkentheti adott esetben. A folytatásban eddig ismeretlen anyag felfedezéséről kaphatnak információt. Maradjanak velünk!
5: A tudomány mai állása.
4: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Eddig ismeretlen anyagot talált Kína a következő tanulmány alapján. Kínai tudósok eddig ismeretlen érc típust fedeztek fel, amely egy szupravezető tulajdonságai miatt rendkívül keresett ritka földfémet tartalmaz. Az érc niobiumból, báriumból, titánból, vasból és kloridból áll. A niobium egy világos szürke fém, főként acélgyártásban alkalmazzák, képes úgy erősíteni a vasat, hogy közben nem növeli az anyag súlyát. A niobiumot más ötvözetek előállításához is használják, de megtalálható a részecske gyorsítókban és más fejlett tudományos berendezésekben is, mivel alacsony hőmérsékleten szupravezetőként viselkedik. A lelőhelyet egy belső mongóliai városnál található érc lelőhelyen találták meg október elején. A barnás fekete érc a 17. új típus, amelyet itt fedeztek fel, és egyike a régióban talált 150 új ásványnak. A felfedezés azért különösen szerencsés Kína számára, mert az ázsiai ország jelenleg a niobium 95%-át importálja. A niobium mennyiségétől és minőségétől függően Kína önellátóvá válhat. Jelenleg a világ legnagyobb ritka földfém termelője Brazília, Kanada pedig a második helyen áll. Újfajta érc típust elemeztünk az előzőekben. 40 év után leállítják a világ legnagyobb tokamakját, az erről szóló hírt részletezzük a továbbiakban.

0: Végéhez ér a Nagy-Britanniában található tokamak küldetése, jövőre elkezdik a leszerelési folyamatot, ami várhatóan 2040-ig tart majd. A tokamakban végeztek először deutériumot és tríciumot is tartalmazó üzemanyaggal kísérleteket, és számos más elsőség is kötődik a berendezéshez, amely tesztelési célokat szolgál. Az itt zajló fúziós kísérletek jelentik az alapját és első megvalósulását többek között azoknak a munkáknak is, amelyeket nagyobb méretekben fognak majd kivitelezni. A tokamak létrehozásának célja az volt, hogy segítségével tanulmányozhassák a fúziós jelenségeket, az extrém körülményeknek a különféle anyagokra gyakorolt hatását, az üzemanyagok deutérium és trícium reakcióit, és ezáltal előkészítsék a terepet más fúziós reaktorok építése előtt. A tokamakot 1978-ban kezdték el építeni, és az első plazma begyújtására 1983. júniusában került sor, azóta pedig sorra születnek a tokamakban végzett kísérletek során azok a jelentős eredmények, amelyek egyedülállónak számítanak a fúziós energiakutatások terén. A berendezésben a leendő fúziós reaktoroktól eltérő módon valósul meg a fúzió, mivel nem tartósan, hanem rövid pulzusok formájában hozzák létre a plazmát, és egy-egy ilyen pulzus csak körülbelül 40 másodpercig tart. A tokamak 40 éves működése alatt több mint 100 000 ilyen pulzust hoztak létre. Az utolsó most ősszel zajló deutérium-trícium kísérletek nemrégiben fejeződtek be, és ezzel lezárult egy korszak a berendezés történetében. A tokamakot nem fogják több kutatáshoz használni, jövőre elkezdődik a leszerelése. A kísérletsorozat 3 fázisa során a vizsgálatok sok új adatot biztosítottak a plazmatudományok, anyagtudományok és a neutronikai kutatások terén, többek között a becsapódó neutronok elektronikai komponensek és adatgyűjtő rendszereket érő hatásával és a tokamak falak trícium tartalmát mérő új diagnosztikai eljárásokkal kapcsolatban. Az adatok feldolgozása még sokáig folytatódik, de a berendezéstől való búcsúzásra már 2024 elején sor kerül. A brit kormány azonban saját fúziós energiaprojektet is készül indítani, méghozzá az első kereskedelmi, hasznosítható energiát előállító reaktort már 2040-re tervezik működésbe helyezni. A világ legnagyobb tokamakja 40 évnyi kutatómunka után befejezi szolgálatát, derült ki az imént elhangzott beszámolónk alapján. Hamarosan a mesterséges intelligenciát megreformáló chipről adunk tájékoztatást. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Forradalmasíthatja a mesterséges intelligenciát a most bemutatásra kerülő új chip, melynek felépítését az emberi agy ihlette. Hatalmas ugrást jelenthet a mesterséges intelligencia számára az a mérnökök által kifejlesztett chip, amelynek számítási teljesítménye minden tesztben magasan veri a piacon jelenleg elérhető hardvereket. Az eszköz azonban nem emiatt forradalmi, hanem mert rettentően hatékony, 96%-kal kevesebb energiát igényel. Ez pedig nagyon jelentős előrelépés, ha tudjuk, hogy a kortárs mesterséges intelligenciaként ismert nyelvi modellek szédületesen energiaéhesek. A ChatGPT például a kutatók szerint 1 gigawattórát fogyaszt naponta. A természetes intelligencia által használt hardware az agy ehhez képest nagyon energiatakarékos. A probléma egyik oka, hogy a mesterséges intelligenciák jelenleg grafikus processzorok 10000-eiből épített adatközpontokon futnak, ugyanakkor számítási ciklusonként 10-15-ször annyi energiát fogyasztanak, mint egy processzor, amelynek feladata a különböző parancsok feldolgozása bináris, numerikus műveletek alapján. A probléma tehát nem pusztán a költségekről és az energetikai infrastruktúrákról, hanem a technikai fejlődésről szól. A technikai kihívás lényege, hogy az agy analóg, a számítógép pedig digitális. Léteznek analóg számítógépek és csipek is, leginkább ezek alkalmasak az agy működésének hatékony utánzására, de megvannak a saját korlátaik, például a zajszűrés terén. Az új chipben 22 milliárd tranzisztor található 256 magban, amelyek az agyban dolgozó idegsejtekhez hasonlóan osztják el egymás között a feladatokat, és igazából itt nem a tranzisztorok jelentik az igazi újítást, hanem a neurális háló alapú feladatmegosztás, ami az agyi információ feldolgozást leíró elméleti munkán alapul. A magok saját memóriájukkal helyben oldanak meg feladatokat, de közben hozzáférhetnek a központi memóriához is. A chip által képviselt megoldásban még sok technikai tartalék van. Az előrejelzések szerint a következő generációkban 2 milliárd tranzisztor kerülhet egyetlen négyzetmilliméterre. Egy ilyen chip már önmagában képes lesz nagyobb algoritmusokat futtatni, de ez már nem pusztán a tranzisztorok számán múlik. Az előbbiekben említett chip forradalmasíthatja a mesterséges intelligenciát. Hogyan lehet csirkék segítségével elektromos áramot előállítani? A következő kutatásból kiderül. Komoly társadalmi problémára találtak megoldást kutatók. Az élelmiszergyártásban hatalmas mennyiségű hulladék képződik minden nap, amely alól a húsipar sem kivétel. A feldolgozott csirkék után éves szinten mintegy 40 tonnányi csirke toll marad, amit eddig rendre elégettek. Az efféle folyamatok nem csupán az alapvető légszennyezéshez, a napi széndioxid kibocsátáshoz járulnak hozzá, hanem kén-dioxidot, nagy mennyiségű toxinokat is a légtérbe juttatnak. Új kutatásukban a tudósok speciális sejtmembránokat hoztak létre, amelyekkel hidrogénből és oxigénből széndioxidmentesen képesek áramot előállítani, miközben csupán hőt és vizet szabadítanak fel. Egy ilyen típusú folyamat fenntartható energiaforrásként fontos szerepet játszhat a jövőben. A kidolgozott folyamatban egy egyszerű környezetbarát eljárással kivonják a keraténfehérjét a tollakból és ultrafinom rostokká alakítják őket. Így képesek félig áteresztő sejtmembránokat létrehozni, amelyek lehetővé teszik a protonok áthaladását, az elektronokét azonban blokkolják. Az új kutatásban nem csupán a mérgező anyagokat képesek helyettesíteni vele, hanem mérséklődhet is a széndioxid kibocsátás, ezzel a teljes szénlábnyom folyamatot csökkentve. Egy környezetvédelmi megoldásról hallhattak az imént, mégpedig a csirketoll felhasználásának folyamatáról. A továbbiakban innovatív fejlesztésekről számolunk be a környezetvédelem jegyében. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A hordozható, újra tölthető szódás flakonról lesz most szó. Nagyon sokan szeretik a szódát vagy a szénsavas ásványvizet a buborékok frissítő hatása miatt. Egy új svájci találmány azoknak kínál környezetbarát megoldást, akik e csoportba tartoznak és szeretnének bárhol, bármikor szódát inni. Arra rengeteg megoldás van, hogy miként vihetünk magunkkal otthonról csapvizet, de a szódával ezt eddig el se lehetett képzelni. A svájci kutatók, akik maguk is szódarajongók, emiatt fejlesztették ki az újra tölthető szódás rendszert. A fejlesztett termékük fenntartható piacirést fed le, és igen praktikus. A formatervezett 6 decis flakon aljába építették be a széndioxid tartályt, amelyből 10 flakon szóda készíthető gombnyomásra. A gáz, ha kifogy, otthon pótolható egy erre a célra készített állomáson, amelybe a más készülékekhez kapható széndioxid tartályt lehet csatlakoztatni, a víz csapról bárhol után tölthető. A szakemberek igyekeznek mindent a lehető legkörnyezetbarátabb módon előállítani, például a készüléket helyben gyártják, illetve forgalmazzák is majd. A következő terveikben az szerepel, hogy ugyanilyen megoldásban egy kívánság szerint ízesített szódát előállító palackot készítsenek, illetve olyan formát is, amely speciális vízszűrője segítségével ott is megoldást jelent, ahol nincs egészséges csapvíz. Az újra tölthető szódás flakonnal foglalkoztunk az előzőekben. A környezetbarát termék címkét ismerhetjük meg a továbbiakban. Londoni egyetemisták kidolgozták az árucímkék chip nélküli, kizárólag papírból készült változatát. A hagyományos automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológiát a termékekhez rögzítik, és leginkább a ruházati boltokban használják. Az ilyen típusú címkék számos kereskedelmi üzletben a vonalkódokat váltották fel. A papíralapú címke gyártója szerint azonban az ilyen típusú címkék, amelyekből évente 18 milliárdot gyártanak, túlméretezettek. Az eszközök a papír, a fém és a szilícium keveréke miatt nem hasznosíthatók újra, és általában a hulladéklerakóban végzik. Ezzel szemben a cég alternatív konstrukciója a papíron kívül más anyagot nem igényel. A vállalat egyszerűen lézerrel jelöl egy áramkört a felületére, a lézer beállításait úgy hangolja, hogy ne vágja vagy égesse meg a papírt, hanem változtassa meg annak kémiai összetételét, hogy az vezetőképessé váljon. A gyártó szerint a fém és szilícium komponensek szükségességének kiküszöbölésével jelentősen csökken a vonalkód címkék gyártásának környezeti lábnyoma. A cég becslése szerint a címkék 70%-kal csökkentik a széndioxid kibocsátását a hagyományos címkékhez képest. A chip nélküli címke magának az áramkörnek a geometriai mintázatát használja az információ továbbítására. A vállalat koncepció terveiben koncentrikus körökből álló labirintusszerű mintázatról van szó. Ez a mechanizmus hasonlít a vonalkódokhoz és a QR kódokhoz abban az értelemben, hogy az információ geometriai kódolásra kerül, de nem kell vizuálisan beolvasni. Eddig a papírcímke átment az első tesztelési körön, ahol a technológia teljesítménye megegyezett egy rézalapú címke teljesítményével. A vállalat most tovább fogja tesztelni a terméket, megvizsgálva annak eltarthatóságát, tartósságát és azt, hogy a környezeti tényezők befolyásolják-e. A chip nélküli papíralapú árucímkéről adtunk hírt az imént. A folytatásban a repülő robotaxikról tudhatunk meg többet. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A repülő autó már nem sci-fi a következő fejlesztésnek köszönhetően. Megérkezik Kínába is a robotaxi, az utasok szállítására szolgáló elektromos repülőgép. Egyre több vállalat dönt úgy, hogy beruházásait az elektromos, függőlegesen fel- és leszálló légijárműre összpontosítja. A londoni és a San Franciscói kísérletek után most Kína is csatlakozik azokhoz a nemzetekhez, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen típusú szolgáltatásokra. Kína első robotaxia teljesen automatizált elektromos személyszállító repülőgép. Legfeljebb 2 személyt szállíthat majd, hatótávolsága pedig 30 km. Végsebessége 100 km/h, míg az utas és teherszállítási kapacitása 300 kg. A vállalat célja, hogy a robotaxikat turisztikai célokra használja. Jelenleg azonban még nincs hivatalos időpont a kereskedelmi üzemelés megkezdésére. Előző hírünkben arról értesülhettek, hogy már Kínában is indulnak a robotaxik. A következő tanulmány megállapítja, hogy kristályokkal hajlítható a fény. Képes meghajlítani a fényt egy új kristály úgy, ahogyan egy fekete lyuk a fényt a szokásos egyenes útjáról eltéríti. Ez az úgynevezett pseudogravitáció felhasználható a 6G kommunikációs technológiában. Mivel a kristály azt utánozza, hogy mi történik, amikor a fény fekete lyukak és más ultrasűrű űrobjektumok mellett halad el, az új technika a kvantumgravitáció tanulmányozására is használható. A kvantumgravitáció elmélet egyesíteni a kvantummechanikát és Einstein relativitás elméletét. A relativitás elmélet szerint a fényre és más elektromágneses hullámokra hatással vannak a gravitációs erők. Ez az úgynevezett gravitációs lencsézés, és a csillagászok ezzel tanulmányozzák a masszív űrobjektumokat, mint amilyenek például a kvazárok. Egy ilyen hatást laboratóriumi környezetben nehéz létrehozni, mivel óriási tömegre van ehhez szükség, de a tudósok régóta gyanítják, hogy a jelenséget utánozni tudnák kristályos anyagokkal. Japán kutatók fotonikus kristályokat használtak ehhez a kísérlethez, amik úgynevezett 2 vagy több elrendeződésű kristályok, melyek rácsszerű mintázatba rendeződnek és képesek lelassítani a fényt, amikor az keresztül halad rajtuk. A csapat fokozatosan eltorzította ezeket a kristályokat, szétszakítva a kristályrácsot, aztán fénysugarakkal világítottak át a kristályokon, és azt tapasztalták, hogy elhajlanak. A fény így módon való manipulálása potenciális ösvény lehet a következő generációs kommunikációs technológiák számára, amik az információ terahertz tartományban vagy 100 gigahertz felett kívánják továbbítani. Elméleti síkon a felfedezések azt mutatják, hogy a fotonikus kristályok hasznosíthatják a gravitációs hatásokat, új utakat nyitva a graviton fizika területén belül. A graviton az a hipotetikus kvantum részecske, ami a gravitációs erőt közvetíti. A kutatók úgy vélik, hogy a fény kreatív manipulációjával elérhetik ezeket a tartományokat. Az új anyagnak a kutatásban is lehetnek alkalmazási területei. Az előbbiekben közzétett hírünk szerint kutatók egy speciális torzított kristállyal meghajlították a fényt. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Valami Amerika!
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: A következő kutatás rávilágít a lépcsőzés hatékonyságára. Egy kutatási eredmény szerint napi pár emelet lépcsőzés különösen jó hatású a szív- és érrendszer egészségére. 458 ezer felnőttet vizsgáltak át, amelyben több éves eltéréssel felvett adatok tanúskodtak, többek közt a mozgásról, illetve a szív- és érrendszer egészségéről is. Összefüggéseket kerestek a testmozgás és az olyan betegségek közt, amelyek érelmeszesedéshez köthetőek. Az eredmények szerint azoknak, akik legalább napi 5 lépcsőfordulót megmásztak, átlag 20%-kal csökkent a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, még akkor is, ha egyébként például örökletes vagy egyéb hajlamuk volt-e betegségekre. Akik pedig egy ideig lépcsőztek, de abba hagyták, a kockázatuk 32%-kal nőtt a sosem lépcsőzőkéhez képest. A lépcsőzés olcsó testmozgás lehetőségét kínálja bárki számára, és könnyen beépíthető a napi rutinba. A kutatás bizonyítékkal szolgál arra, hogy a lépcsőzés milyen hatékonyan véd a szív- és érrendszeri betegségektől, különösen azoknál, akik több kockázati tényezőt is magukénak tudhatnak. Az eredmények a népesség számára általánosan használható megelőző módszerről tanúskodnak. Az imént elhangzott kutatásból kiderült, hogy a lépcsőzés azok számára is lehetőséget kínál a szív- és érrendszeri egészség javítására, akiknek egyébként nincs lehetőségük az ajánlottak szerint sportolni. Sikerrel tesztelték a világ első miniatűr részecske gyorsítóját, erről a fejlesztésről kaphatnak most bővebb információt. Bemutatták a nanofotonikus elektrongyorsítókat, amelyek akkorák, mint egy számítógépes csip, és lézereket használnak az elektronok felgyorsítására. A kutatócsapat a világon először demonstrált működés közben egy nanofotonikus elektrongyorsítót. Amikor az emberek meghallják, hogy részecske gyorsító, akkor a legkevésbé sem egy apró eszközre gondolnak, hanem egy monumentális hadronütköztetőre. A kutatók erőfeszítéseinek hála olyan apró szerkezetben is végrehajtható elektrongyorsítás, ami csupán fél milliméter hosszú, még a csatorna, amelyen a részecskék áthaladnak, csupán 225 nanométer széles. Ezzel a technikával már nem csak az elektronok vezetése, hanem azok gyorsítása is sikerült nanoméretű szerkezetben. Az új cél az, hogy az energia és az elektronáram nyerességét akkora mértékben növeljék, amivel egy csipre épített részecske gyorsító is elegendő, forradalmi orvosi alkalmazások, valamint ipari és kutatásfejlesztési területeken való kifejlesztéséhez. Utolsó hírünkből megtudhatták, hogy óriási lépést tettek a részecske gyorsítók miniaturizálása és ezzel például high-tech rákkezelő egészségügyi eljárások kifejlesztése felé a kutatók. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a NASA legújabb hajtómű fúvókájáról. Foglalkoztunk az újfajta érc típus felfedezésével. Hallhattak az új csipről, melynek felépítését az emberi agy ihlette. Megismerhették a hordozható, újra tölthető szódás flakont. Bemutattuk a robotaxit, az utasok szállítására szolgáló elektromos repülőgépet, valamint megtudhatták, hogy a napi pár emelet lépcsőzés különösen jó hatású a szív- és érrendszer egészségére. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-éig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-éig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajó elhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
4: Időjárás.
5: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
4: Kezdődik a magyar zenei műsor.
6: Kezdődik a magyar zenei műsor.
4: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, a Bad Acrobats zenekar két női tagja a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
8: Ha

0: Bad Acrobat zenekar, Fanó és Mikó, azaz Békési Fanni és Mikolai Petra. Itt vagytok, meg vagytok, jól vagytok, sziasztok!
1: Meg vagyunk, hello, szia, hello. Szia!
0: Lélekben is jól vagytok?
1: Abszolút, persze,
2: természetesen.
0: Egyébként titeket, ahogy az ember nézeget, akkor ti egyébként úgy tényleg általában is azt képzelem el, hogy ha nem is vagytok jól esetleg valamikor lélekben, akkor is utána nagyon gyorsan talpra álltok. Ez tényleg így van?
1: Tényleg így van. Hát mi nagyon szeretjük egymásban tartani a lelket, úgyhogy végül is talán ez a titka ennek a hozzáállásnak.
0: Valószínű.
2: Így van. Tehát igazából szoktuk mondani, hogy bandmates are soulmates, ami azt jelenti, hogy lényegében nem csak zenésztársak, hanem lelkitársak is vagyunk, és abszolút érezzük egymás rezgéseit, és tudjuk, hogy mikor kell ott lenni.
1: Így van.
2: És felhúzni a másikat, szóval hál' Istennek az ilyen mély pontok azok nem tartósak.
1: Igen, a mély barátságok fűzik össze a zenekart gyakorlatilag, úgyhogy talán ezért tudunk mindig előre pozitívan tekinteni a jövő felé.
0: Hát biztos. De most egyébként a zenekar az nem annyira régi, három éves tulajdonképpen, de ti régebb óta ismeritek egymást?
1: Igen, igazából mi zenéltünk korábban a Kalef nevű zenekarban, így kerültünk össze, kvázi mint zenésztársak és barátok. Mikor is találkoztunk, Mikó?
2: 2013-ban.
1: 2013, az esetleg nap előtt volt.
2: Öregszünk, mamácska, öregszünk.
1: Igen, az öreg rókák.
0: Ránézésre nyilván hölgyektől az ember nem kérdezi, hogy ki hány éves, micsoda szemtelenség lenne. Ránézésre nagyon fiatalok vagytok, és mégis már milyen régóta zenéltek ti is. Közben tényleg Fanó volt külföldön, és mindenféle dolgok voltak. Itt játszás, ott játszás. De most akkor 3 éve ez a dolog, most ez így összeállt. És akkor most egy picit ideugrok a jelenbe. Bad Acrobat zenekar, és angol nyelvű szövegek. És most kérdezek tőletek egy olyat, hogy mi választ el titeket attól, hogy magyar szöveggel működjetek?
1: Azt hiszem, hogy erre kettő válasz lehetséges. Általában sokat kérdezik tőlünk egyébként ezt a kérdést, hogy miért nem magyarul szerzünk. Az első válasz az lehet, szerintem, hogy igazából nem nagyon, elsőre nem ez jön belőlünk. Tehát, hogy valahogy az angol nyelv az, ami kicsúszik belőlünk, vagy én belőlem, most inkább magamról beszélek, mert általában én szerintem, hogy igazából nem nagyon, elsőre nem ez jön belőlünk. Tehát, hogy valahogy az angol nyelv az, ami kicsúszik belőlünk, vagy én belőlem, most inkább magamról beszélek, mert általában én írom a szövegeket. Ez az első.

0: rakni a gondolatait, és ez átjön. Tehát, hogy akármilyen nyelven beszél az ember, ez így nagyon lesüt a színpadról. Ja, a másik pedig, hogy a másiknak a B része, az pedig az, hogy azért nem szerzünk magyarul még, mert én nem érzem azt, hogy jó és igényes szöveget tudnék írni, ami nekem rendkívül fontos. Tehát, hogy nekem az nem elég, hogy asszociatív mondatok következzenek egymás után, az nekem nem dalszöveg, hanem valami erősebb kötelék kell a sorok közé, amivel tudok mondani valamit, igen, és ez tényleg jól hangzik. És szerintem a Mikó is ezt meg tudja erősíteni.
1: 100%-osan.
0: Igen.
2: Na, illetve az tulajdonképpen egy sokkal intimebb dolog, gondolom én, amikor az ember magyarul elképesztő mélységeket kiénekel, az egy intim dolog, tehát tulajdonképpen egyszerűbb angolul énekelni, nem, ha így nézzük, és nem kell annyira feltárnia magát az embernek, de akkor mégiscsak egy sokkal nagyobb kihívás tulajdonképpen magyarul leülni, és azt mondod, hogy most egyszerűen megmondom az embereknek azt a kemény igazságot, ami van, teljes egészében levetkőzöm előttük, teljesen mesztelenre megmondom azt, hogy mi van, leírom egy szövegben, és utána még el is éneklem, és akkor potyognak a könnyek, meg akkor szabadulnak fel igazán az erők, nem? Vagy most ne szemtelenkedjek ilyenekkel?
1: Nyugodtan, én ezt részben megcáfolnám, tehát szerintem ez nyelvtől független, hogyha zenéről beszélünk, tehát indulatok, érzelmek bármilyen nyelven közvetíthetők szerintem, illetve tehát, hogy amit megcáfolnék, az elsősorban arra utal, hogy Fanni kiénekli a lelkét, tehát nem palástol a szövegeiben, és szerintem lemesztelenedik kellőképpen lelkileg. Lehet, hogy ezt még most magyar nyelven nem vállalja fel, vagy nem érzi jelenleg helyén valónak, de ez nem azért van, mert fél, hanem pontosan azért, amit említett, hogy egyszerűen még nem jönnek a megfelelő szavak egymás után.
2: Egy igazi vagy egy kicsit barátnő az is megvédi a másik. Na figyelek, igen?
0: Imádom. Igen, hogy a másik gondolatom, ami hozzáfűződik ehhez, amit most mondott Amikó, hogy én igazából külföldön kezdtem el külföldiek felé dalszöveget írni, és ott megvolt ez a lemesztelenedés, és mindenki pontosan értette, hogy miről beszélek, és nyilván Írországban kezdtem el, tehát ott az angol az első nyelv az ír mellett, és hogy tehát ott tényleg az volt, hogy 100%-ig mindenki figyelt arra, hogy milyen szavak, milyen sorrendben következnek, és sorok, miket akarok mondani, stb. Tehát, hogy ott megvolt ez az érzés, ami most lehet, hogy Magyarországon nincs meg az általad leírt hangulat, hogy kimegyünk a színpadra, és akkor ott óriási akkor ott életigazságokat mondunk, és mindenkinek potyognak a könnyei.
2: Hát, hogy igen, kimész, és egyszerűen mondasz valamit, utána megszólalnak a hangszerek, és te tovább mondod, és a lelkedet is kiadod, és ott egyszerűen érzelmek szakadnak fel, szabadulnak el az érzelmek, mert ott a magyar ember hallja a saját fülével, hogy ott élőben ott van előtte az a nő, és hogy mikről énekel. Egész más, hogyha angolul, de mondd, hogyha állítsam le magam, csak a jó barátnő megvéd téged, a riporter
1: hát ez
2: pedig,
1: a dolgom.
2: Pedig egy kicsit kérdezget, hogy mert hát olyan sokan egyébként megtették, elképesztő sok zenekar megtette az elmúlt években, hogy elkezdtek végül magyarul énekelni, és rengetegen beszámoltak arról, hogy tényleg hihetetlen módon ez megnyitja az embereket, megindul még jobban a zenekar ettől Magyarországon. Fejezzem most már be ezt a gondolatot?
0: Mi is belekóstoltunk egy picit ebbe a világba, amit leírsz. Voltunk az A381 egy versfeldolgozós történetben, azok nem a tehát, hogy nem a mi tollunkból kijövő sorok voltak, viszont kortárs Kárpátalja, ugye jól mondom?
1: K1 fesztivál keretén belül volt ez a DEC nevű történt. Egyébként a mai napig még fut a program, úgy tudom. És
0: koncepciót mondd el, hogy miről szól.
1: Fiatal kortárs költők verseit kellett nekünk megzenésíteni. Igen. És kiválasztottunk kettő számunkra kedvezőt.
0: Közelít,
1: igen.
0: És kipróbáltuk, hogy az milyen. És az érdekes volt, hogy amikor mi megkapunk egy kész verset, abból mi hogyan tudunk egyrészt a szöveget csinálni, másrészt pedig, hogy ahhoz mi hogyan tudunk zeneileg kapcsolódni. Tehát egy érdekes volt, hogy egészen más hangulatú történet jött ki belőle, mint ami eredetileg belőlünk jön. De izgalmas világ volt egyébként, tehát nem mondanám, hogy az 100 millió%-ig bedekrobált valami.
1: Jól állt nekünk.
0: Igen, valami volt.
1: Meg jól álltak nekünk egyébként a magyar szövegek, tehát hogy ezt nem lehet mondani, hogy nem.
0: Persze, meg más is mondtam, meg nem is vagyunk elzárkózva ellene, tehát hogy Abszolút. Azt sem tudjuk mondani, hogy soha nem fogunk magyarul. Tehát erre szó sincs.

0: tényleg szó sincs erről. Még nyitottak vagyunk, csak legyen jó.
1: Igen, először magunkban kell rendbe tenni szerintem ezt a képet, és szép lassan, nem tudom, összeülni.
0: Igen,
1: közös erővel megalkotni valamit.
0: Pont a Lompos Marcival beszélgettünk erről hosszan, aki ugye szintén a szakmában elég neves dalszövegíró, hogy látok, ez hogy van, ez az angol-magyar, mit tudtok csinálni, és ő javasolta, hogy figyelj, Fanó, ha te nem érzed azt, hogy belőled ez így tökre kifolyik, akkor üljetek le, és közösen írjatok valamit. És ebben van egyébként valami, tehát hogy egy alapötlet, mit tudom én, egy tematikát kitűzünk, és hogy akkoré fűzünk egy dalszöveget közösen. Lehet, hogy én ebben látok valami rációt, hogy ez működhet.
1: Abszolút működőképes, persze.
0: Igen. Egyszer.
2: És biztosan szép gondolatok jönnének belőletek. Egyébként most csak az jutott eszembe, hogy az egyik koncertetek végén egyszerűen csak közölted, Fanó, hogy béke és szeretet. Ezt csak úgy mondtad az embereknek. Nem viccből mondtad.
0: Na, akkor ezt komolyan szoktam üzenni, amúgy. Teljesen komolyan.
2: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobats zenekarból. Itt van Fanó és Mikó.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Bad Acrobats zenekarból Fanó és Mikó itt van. Most először is szerintem jelöljetek meg egy dalt, és akkor azt lejátsszuk, és akkor utána visszajövünk. Mit szóltok hozzá?
1: Queen.
2: Aha, igen. Egyértelmű.
1: Igen.
0: Uh-huh.
1: Jó.
0: Jó. Okay. Akkor Bad Acrobats zenekartól jön a dal. Békési Fanni, Mikolai Petra, vagy inkább úgy mondom Fanó és Mikó itt van. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: Bad Acrobats zenekartól hallgattuk a dalt. Itt van Fanó és Mikó a csapatból. Fanó, aki szinti és énekfronton, és Mikó, aki pedig dob és énekfronton van jelen a zenekarban. Én nálatok úgy néz ki a felállás, hogy két lány, két fiú. És kérdezem tőletek, hogy csapaton belül a női férfi erők azok hogyan vannak? Vagy ezt erről bármit elmondtok nekünk, kívülállóknak, hogy képzeljük ezt el, hogy ott van két lány, két fiú, és hogy vannak ott az erők, hogy előbb-utóbb mondjuk házastársak lesztek, vagy nem tudom.
1: Nem, igazából ezt úgy kell felfogni, hogy van két nagy pofájú csaj, és igen, van két zen buddhista srác.
0: És
1: elviselnek minket valahogy. Szerintem ez azt hiszem így működik.
0: Na hát így viszont akkor szerintem garantált, hogy egy életen át együtt maradtok. De lehet, hogy pont ez a terv, hogy mostantól ezt a zenekart, és egyébként valószínűleg tényleg ez a terv, mert ti, ha jól tudom, azt mondtátok, hogy a legelején leültetek, és eldöntöttétek, hogy csinálni fogjátok ezt a zenekart, és azt is eldöntöttétek, hogy a szívügyetek lesz ez a zenekar. És hogy mindent beleadtok, még azt is eldöntöttétek.
2: Abszolút, igen, mert az történt, hogy sokan, sokfele jártunk az előtti években, tehát 2-3 évig ugye nem találkoztunk, nem zenéltünk igazából nagyon együtt, és úgy döntöttünk, hogy most már fejezzük be ezt, hogy 100 helyen játszunk, és 100 dolgot csinálunk, koncentráljunk egy dologra, és abba toljunk bele minden erőt és energiát, és azóta talán egyre inkább ezt csináljuk. Tehát, hogy az elején is sokat nyomtunk bele egyébként, de most meg talán még többet, mint az elején, én azt tudom mondani. Tehát többet megyünk tehetségkutatóra, többet nyomjuk előre a social media, vagy bármire tudok gondolni, hogy tényleg több energiát fordítunk rá, mint eddig valaha, úgy érzem.
0: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobats zenekarból. Itt van Fanó és

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bad Acrobat zenekarból. Fanó és Mikó itt van. Mi az, ami igazán most például a mostani zenekari szakaszban tud, vagy tudna lendíteni? Hogy érzitek?
1: Sok koncert. Az? Amúgy én ezt érzem. Abszolút. Kilométer hiányunk van. Tehát, hogy annyi sokat dolgoztunk már, felvettünk dolgokat, klippeket csináltunk, most tényleg azt hiányzik, hogy tornáztassuk a hangszálainkat, az ujjainkat, konkrétan mozogjunk, tehát, hogy talán ez együtt legyünk. Uh-huh. Igen, járjuk az országot, és csináljuk a dolgunkat, azt hiszem, hogy ez hiányzik.
0: Na, de akkor
1: inkább is ezen vagyunk.
2: Így van, meg egy jó menedzser, aki ezt intézi.
1: Yes. Egyébként tényleg eddig az segített legtöbbet, amikor valaki leült velünk a szakmából, és így őszintén elmondta, hogy figyelj, én ezt látom bennetek, ez szerintem nem fog működni, vagy ez szerintem fog működni, és ez így vagy jó, vagy nem. Tehát, hogy általában szokott lenni, nem Mikó?
2: Abszolút,
1: igen.
0: Egyébként hogyan lehetne szerintetek nektek találni egy megfelelő embert, aki még szervezésben mondjuk segít és elintéz dolgokat, koncerteket szervez? Mert egyébként lehetne, tehát valószínűleg tényleg a megfelelő ember, ha egyszerűen összetalálkoztok, akkor annak mondjuk még 8 koncert a következménye még a közeli hónapokban, vagy még 12.
1: Hát sok energiának össze kell jönnie, tehát valószínűleg a sok buli, sok koncert, az valószínűleg ez fog hozni egy hullámot, amivel ez lehetséges lesz. Illetve mondom, ezek a tehetségkutató szereplések szakmában egyre többet emlegetnek bennünket, ez biztos, hogy fog segíteni egy megfelelő menedzser megtalálásában.
0: Lehet egyébként ide, de szívesen elmentek, mindig beneveztek ilyen tehetségkutatókra is.
1: Ahova csak tudunk menni játszani, mi elmegyünk.
2: Így van. Örömmel jelentkezünk.
1: Örömmel. Akkor is, hogy csak negyed órát szabad játszani, akkor is elmegyünk és játszunk negyed órát.
0: És vagytok is olyan élethelyzetben, hogy egyébként könnyen meg is tudjátok tenni, hogy szabadon mozogtok, nem tudom, mondjuk bármelyik nap menni kell, ide kell, oda kell, akkor rugalmasan tudtok bármit elintézni? Olyan élethelyzetben vagytok?
2: Hát tekintve, hogy említetted, hogy ez egy olyan zenekar, amit így határozottan eldöntöttünk, hogy komolyan fogjuk venni, és komolyan fogjuk tolni, ezért így mindenkinek azt kell mondjam, hogy a prioritása az, hogy ez így megvalósuljon.
0: Nagyon jó.
1: Persze vannak.
2: Ez tehát ha holnap hívnak, hogy Németországban megyünk játszani, akkor én hazamegyek csomagolni.
0: Aha. De tényleg hazamész, igen.
1: Na, ennyi. Igen. Egyébként egy csomó mindent vettünk még erre a célra is, tehát hogy például a születésnapomra kaptam egy kemény tokot a szintetizátoromhoz, tehát hogy így ennyire ilyenekbe gondolkozunk, hogy lássan utazni és tényleg mocorogni, amit mondtam, tehát egy komoly kilométer hiányban szenvedünk, mert mondom, létezünk 3 éve és hány koncertünk volt eddig? Nem elég, ez a lényeg, tehát lehetett volna több is. Inkább befele figyeltünk, mint kifele, és most itt az idő, hogy kifele figyeljünk.
0: Nem baj, ez direkt jó, mert ez hozza meg valószínűleg azt, hogy most már annyira akartok menni, hogy meg is találjátok a módját.
1: Így van. Így
0: jó. Van most egyébként olyan dátum, város, amit szívesen mondtok, hogy ott például lesztek?
1: Leszünk, abszolút, igen. Lesz még a debreceni dátum, a debreceni hallgatóknak mondjuk. Igen, október 22, az pont ideális egyébként, mert egy hosszú hétvége lesz. Illetve lesz egy óriási bulink október végén, október 29. Budapesten lesz a belváros kellős közepében, szívében. Ez pedig a 20 zenekarral lesz, akik már ők is egy nagyobb húzónév a szakmában, és már nagyon várjuk ezt a koncertet, mert ez közös lesz, és nekik is lesz egy nagy bemutatni valójuk, amit még nem lőhetek el, hogy mi, de már nagyon készülnek ők is, meg mi is, tehát mi szeretnénk valamit bemutatni.
2: És be is fogunk,
1: igen. Úgyhogy ilyen terveink vannak.
0: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobat zenekar 2 női tagjával a beszélgetést.

0: Hallgass hazaid! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országos tiszti főorvos az eredetileg augusztus 4-ig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig meghosszabbította az ország teljes területén. A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcserebetegséggel élő betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a száradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Hangsúlyozza közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a PM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zúló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szlovákia történetének eddigi legnagyobb bombáját semmisítették meg a tűzszerészek. A csaknem 700 kg-os hajóelhárító aknát vasárnap fedezte fel egy járókelő a Dunamedrében, a Komáromi járásban található Virt község közelében. A szakértők szerint egy második világháborús brit légitengeri aknáról lehet szó. A feltételezések szerint 1944-ben az úgynevezett Operation Gardening hadművelet során kerülhetett a Dunába, amikor a brit légierő aknákkal próbált akadályozni a német csapatok utánpótlási útvonalát. Történelmi hétvégét produkálta a Pókember vadonatúj nap. A Marvel és a Sony új szuperhős filmje 360 millió dolláros észak-amerikai nyitó hétvégével minden korábbi rekordot megdöntött, maga mögé utasítva a 7 éven át verhetetlennek hit Bosszúállók végjátékot. Világszinten is elképesztő eredményt ért el a produkció, amely már a bemutató hétvégén csaknem 1 milliárd dolláros bevételt termelt.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön sem enyhül a rendkívüli forróság, napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd délutántól északnyugaton megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 18-25 fok között alakul, délután jellemzően 36-42 fok valószínű.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel pontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

0: sötétben menni. Folytatjuk a beszélgetést a Bad Acrobats zenekarból. Fanó és Mikó itt van. Igen. Egyébként azt, hogy a zenekarral mi történik, merre mentek, mit csináltok, azt hogy döntitek el?
1: Nekünk eléggé határozott véleményeink vannak, de hogy így mind a négyünknek, tehát hogy fiúknak, lányoknak is, csak valószínűleg mi egy kicsit talán, biztos, hogy a Mikó leghatározottabb négyünk közül, ez 100%, aki így az arcomban mondja, hogy mi a véleménye dolgokról, én sokkal finomabban fogalmazok. Szerintem a Csizi, a gitárosunk, ő is, mert beugros gitárosunk, bocsánat, inkább így mondom, ő is finomabban fogalmaz, és talán Balázs az, aki legfinomabban fogalmaz mindegyünk közül. Szóval mindenki határozott, csak nem feltétlenül nem egy formán, arcban tolósan, igen.
0: Mint ahogy Mikó. Jobb lesz, igen, ha
2: egy kicsit mindenki a hangszeréhez idomult az évek során, szerintem.
0: Igen.
1: Igen, van benne valami.
0: Rosszat szólok, akkor Mikó üt.
2: Dehogy is. Szó sincs ilyesmire.
0: Hát
2: a dobok persze.
0: Jaj, jobb lesz vigyázni nekem is.
2: Ne viccelj, én egy hihetetlen kedves ember vagyok.
1: Egyiket igen, csak a határozottságára gondoltam amúgy. Hmm.
2: De hát a határozatlanság az meg nem való ide szerintem.
0: Egyébként igen. Igen.
1: Igen, ez így
2: tehát
1: van.
2: Tudni kell, hogy mit akarsz.
1: Ja, igen. Tudni kell, hogy mit nem akarsz egyébként.
2: Amúgy sokszor. Pontosan így van.
1: Igen. Tehát, hogy mi az, ami mondjuk egy dalban nem jó, vagy nem tesz jót nekünk, vagy így általánoságban is nézve.
0: Vagy akár a zenekarnak, amit nem akartok, vagy amit akartok. Igen.
1: Igen, így van.
0: Ha véletlenül olyan helyzet adódna, ami nem is biztos, hogy jó, de már majdnem rátok erőltetne valaki valamit, Mikó biztos, hogy nem hagyja. Jó.
1: Biztos, hogy szétvétózza. Igen.
0: Jó. Ha szét lehet, de ha nem tudja szétszedni, akkor pedig jó az ötlet.

0: Redek Robert zenekartól hallgattuk a dalt, Fanó és Mikó a csapatból, a két lány itt van. Azon gondolkozom így hangosan, ha van kedvetek veletek együtt, hogy nektek az, hogy legyen producer, az fontos?
1: Igen, fontos egyébként, és van is. Tehát, hogy mi nekünk mindig rendkívül fontos, hogy legyen egy külső fül, szó szerint egy külső fül, aki ráhallgat az ötleteinkre, mert mi valószínűleg, hogy már jóra hallgattunk minden ötletet, mire mi stúdióba visszük, vagy akár stúdió előtt egy próbával összeállt bennünk valami. Nagy a veszély annak, hogy az a dal, ahogy van, azon még lehetne finomítani, és lehetne sokkal jobb dolgokat beletenni, amire mi nem is gondoltunk. Tehát, hogy a producer az erre jó, hogy apróságokat beletesz, kis hangulatokat néha egyébként tök jókat tudnak hozzáadni. Tehát, hogy például voltunk ezen a Hotz Song Lab című workshopon, ahol egy külföldi producerrel dolgozhatunk együtt, rápályázhattunk, hogy dolgozhassunk vele, és ő is szerencsére minket választotta a sok beküldött dal közül, tehát a mi projektünket választotta, úgyhogy így tudtunk vele együtt dolgozni, most is dolgozunk vele egyébként, tehát olyan szerencsések vagyunk, hogy megengedhetjük magunknak, hogy vele dolgozzunk, és az egészből azt akartam kihozni, hogy ott is ez történt, hogy beküldtünk egy dalt, és ő valahogy azokat az ötleteket tette bele, amire mi nem gondoltuk, viszont mennyivel kerekebb lett. Nem jól mondom, Mikó, hogy így annyira jó lett.
2: Tökéletesen kipótolta minden hiányosságát a dalnak, vagy daloknak.
1: Igen, sokat tesz hozzá, és ezért dolgozunk most is vele, mert hihetetlenül jó ötletei vannak, és jó világokat tud hozzácsapni a mi világunkhoz. Azt hiszem, itt tudom legjobban megfogalmazni.
0: Hát elhiszem, egyébként szerintem, vagy az én szememmel nézve, és itt a műsorokon keresztül való beszélgetések alapján is azt gondolom, hogy az történik sokszor egy-egy zenekarral, akik utána rádiós játszásba is kerülnek dalaikkal, hogy egy producer olyan jól meg tudja fogni azt a dalt, amit a zenekar elkészített, hogy aztán abból készül egy olyan széles körben nagyon sok fül számára könnyen befogadható anyag, egy hanganyag, ami aztán akár a rádiósoknak is
1: abszolút
0: tetszik.
1: Igen, jót tesz, tehát hogy ők ezeket a szempontokat is figyelik, hogy ugye igazából nem kell ez a rész, mert már ez volt egyszer, vagy ez felesleges, nem ad hozzá a dalhoz, akkor azokat érdemes kivenni, akkor ezzel is rövidül a dal, rádióbarátabb lesz, tehát hogy a fogyaszthatóság az mindenképp szempont, én azt gondolom.
2: Így van, viszont nem engedünk magunkból sokat, tehát
1: ellenpéldát is tapasztaltunk, amikor elindultunk egy irányba, ami igazából nekünk nem tetszett.
2: Hál' Istennek időben rájöttünk, hogy az nem Bedek Roberts, az nem mi vagyunk, hanem egy tök jó 80-as éveket idéző track, és aztán rájöttünk, hogy egy új útvonalon érdemes elindulni, és azóta viszont minden a helyén van.
1: Igen, én Cyndi Lauper-ös dal lett volna szerintem. Igen. Aztán így valahogy távol volt tőlünk ez a világ, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy szólunk, hogy menjünk vissza az eredeti ötlethez, csavarjunk kettőt rajta, és küldjünk el abból egy újabb verziót inkább, mint hogy azon dolgozzunk, ami nem belőlünk jön. Tehát, hogy ellenpéldát is tudunk mondani.
2: Hál' Istennek jó a munkakapcsolat, szóval abszolút minden konfliktusmentesen működik.
1: Persze, de egyébként ő is mondta, hogy figyelj, mondhattátok volna korábban is. Tehát, amúgy tényleg, tehát, hogy felesleges volt zsákutcából behajtani. Tényleg.
2: Hát jó, de esélyt mindenképpen kellett adni annak az ötletnek is, szóval én nem bánom.
1: Persze, én sem akartam azt, hogy küld egy ötletet, hogy ilyen is lehetne ez a dal. Mi meg olyan pofátlanok vagyunk, hogy bele se kezdünk. Persze. Legalább, hogy nézzünk már akkor erre is rá, hogy ez milyen tudna lenni. Tehát én sem akartam, hogy nem

0: használunk ki minden lehetőséget, úgyhogy igazából még se volt zsákutca, úgy tűnik.
1: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobat zenekarból. Itt van Fanó és Mikó.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

0: folytatjuk a beszélgetést a Bad Acrobats zenekarból. Fanó és Mikó itt van. Ti tudjátok egyébként, hogy milyen a Bad Acrobats? Vagy pedig még ez egy folyamat, és még kialakulóban van, és majd mondjuk 5 év múlva kérdezzem ezt meg.
1: Jó kérdés. Szerintem eléggé körvonalazódik, de így négyen összetesszük az öklünket, és 4 ökölből születik egy 5. történet, és én azt nevezem Bad Acrobatsnek. Azért volt több tagcserénk.
2: Igen.
1: Cserélődtek öklök ebben a körben.
2: Összességében azt gondolom, hogy vannak ránk jellemző dolgok, amitől Bad Acrobatses tud valami lenni, de azt nem mondanám, hogy 100%-ig van egy kialakult és kiforrott hangzásunk, meg talán ez nem is jó egyébként.
1: Nem, hát nyitottnak kell lenni.
2: Amikor a zenekarnak ilyenje van, tehát hogy egy idő után már sablonossá válik.
1: Persze, hát most gondolj bele, írnánk egy lemezt, és azt éreznéd, hogy 45 percen keresztül ugyanazt a dalt hallgatod.
0: Hát most ezt mondjátok, de egyébként kiadó vezető mondott már olyat, meg sokszor felmerült már az a gondolat, hogy ha megvan egy olyan jellegzetessége a zenekarnak, amit első pár felcsendülő hang után rögtön lehet tudni, hogy op, páré, ez egy Bad Acrobats dal. Aha, szeretjük, hallgatjuk. Akkor hosszú távon igazából az egy jó út szokott lenni, vagy inkább egy kifizetődő út, ahol lehet tudni, hogy ez az a csapat. Tudjuk, mire számíthatunk. 25 évvel később.
1: Van egy elképesztően tehetséges, kiváló hangú énekesnőnk. Ez már egy olyan védjegye a csapatnak.
2: Ez szuki volt, köszönöm szépen. Egyébként, hogyha már producereket kérdezted, például a Ligeti Gyuri, aki a úgymond magyar producerük, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy ő rendszeresen mondja, hogy na, ez Bad Acrobatses, és ez a világotok, és én ezt hallom, és érzem. Tehát, hogy, és ő egy külső fül. Tehát, hogy ő meg tudja erősíteni, mi az, aminek jó áll, vagy mi az, aminek nem áll jól, és így emiatt nagyon jó vele dolgozni egyébként.
0: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobats zenekar 2 női tagjával a beszélgetést.
3: Idén nem kezdtek új életet, bőven megteszik a régi.

életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát. Persze sokszor egy mosás is megteszi,

0: Folytatjuk a beszélgetést a Bad Acrobat zenekarból. Fanó és Mikó itt van. Az jó lenne, hogyha lenne az évek alatt egy olyan átütő erejű nagy slágeretek, ami egy végtelenül egyszerű dal. Nagyon egyszerű, nagyon kevés dolog van benne. Mindenből kevés, nagyon egyszerű dal, nagyon nagy sláger, és azt az emberek tudják, nagyon széles körben ismerik, hogy az egy tipikus sláger, évtizedeken keresztül megmarad, és egy ilyen, hogyha lenne a Bad Acrobat zenekar életében, az jó lenne? Egy ilyen, egy nagyon nagy ilyen, nyilván több kisebb is, de egy ilyen nagyon nagy, annak örülnétek?
1: Hát ha jó a dal, akkor jó.
2: Én is mondani.
0: Egyszerű. Hát, ha nem, egyszerű. Hát, nagyon egyszerű, ilyen szinte viccnek készítettétek.
2: Szinte vicc. Tehát pejoratíva egyszerű? Uh-huh. Nem tudom, hogy csinálunk-e olyat.
0: Nagyon egyszerű dal, egy kis dalocska. Egy ilyen kis játék, amit csak úgy próbateremben játszottatok, fel is vettétek, rátettétek mondjuk 12. dalként egyszer az egyik lemezre. A közönség is mindig annyira szerette, hogy, hogy ott mindig aha, azt kérték.
1: Hát képzelni, hogyha belőlünk jött, és ezzel valamilyen szinten tudtunk azonosulni, hogy ezt a dalt megírjuk, és rátegyük egy lemezre, természetesen.
2: Miért ne? Amúgy, de tényleg miért ne?
0: De ez olyan, hogy egyébként hát mert ez szinte lehetne olyan is, mint amikor az ember csak úgy játékból mondjuk mulatósat játszik, csak úgy viccből. És akkor egyszerűen azt úgy hirtelen felkapja a szél, és egyszerűen a viccből hirtelen komolyság lesz, és akkor csak fogjátok a fejeteket, hogy jaj, ne.
2: Kicsit
0: már,
2: ilyen mémszerűen, ahogy értem, hogy itt mondasz. Igen, tökre értem.
0: És akkor mégis az lesz. És akkor mindenhol kérik, hogy de azt kérjük, és akkor mit tudtok csinálni? Mit
1: ez nem a mi dalunk.
0: Hát egy ideig lehet tagadni, és akkor...
1: De tényleg, tehát hogy ilyen...
2: Mert ez alapötletként biztos érdekes, tehát hogyha mi úgy gondoltuk, hogy ez lemezre való, és mi oda raktuk, és valamilyen indoka volt, akkor biztos, hogy vállalható lenne valamilyen szinten.
1: De nem, azok nem mi vagyunk, tehát viccből nem helyezünk fel, nincs helye dalnak lemezen viccből szerintem.
2: Hát figyelj, mi komolyan gondoltuk,
0: az is
2: most arra nem tehetünk, hogy ebből mém lesz. Na,
1: persze.
2: Na, erről van szó. Tehát miért ne? Összességében miért ne?
1: Innentől kezdve viszont, hogyha felkerült a lemezre, bármelyik koncerten szívesen játszunk.
2: Ennyi.
1: Úgyhogy lehet kérni.
0: Folytatjuk nem sokára a Bad Acrobat zenekarból. Itt van Fanó és Mikó.

0: dal következik megint. Mi legyen, amit most mutatom?
1: A Wild World című dalunk, igen.
0: Okay, akkor ezt indítom. Bad Acrobats zenekartól jön a dal. Fanó és Mikó itt van. Mindjárt jövünk.

0: Red Acrobats zenekartól szólt a dal. Itt van Fanó és Mikó, a csapat két hölgy tagja. Van kedvetek egy kicsit beavatni minket dal témákba? Mert hát angolul vannak a szövegek, és akkor a magyar füleknek egy kis beavatást mondtok most, hogy egyébként ott van a sok mélység amúgy a dalokban, de el is mondjátok némelyiket, hogy mi az a világ, amit szöveg szempontjából bemutat a Bad Acrobats zenekar?
1: Abszolút, szerintem egyébként az előző kis lemezünk az sokban a Queen of the Universe, amiről az első címadó dalunk is szólt, tehát most a műsorban is az első dalunk volt. Ebben nagyon erősen megjelennek az erős női képek, tehát hogy mondjam, tehát hogy nőként hogyan tudunk fellélegezni, úgymond, és együtt előre menni, és kimondani a véleményünket, és a többi. Úgyhogy ilyen témákról is beszélünk nyilván, hogyha így sorba megyünk így a lejátszott dalok alapján, a Virdó az például inkább szociális szorongásról szól, milyen az, amikor az ember depressziós, és olyan szintre jutott, hogy nem mer kilépni az ajtaján, vagy nem takarított napok óta, vagy ilyesmi, tehát hogy ezek nagyon nehéz korszakok az ember életében, hogy erről merjünk beszélni és beszélgetni, mert sokunkkal megesett már, és fontos azt hiszem tényleg ezekről beszélni, hogy az ember ne érezze egyedül magát. Tehát, hogy ez a második dal, ami most ebben a műsorban szerepelt, akkor most hallottuk a Wild World című dalunkat, az a én ezt szoktam koncerten mondani viccesen, hogy a vadvilágunkról szól, tehát hogy a 20-as éveinknek a hülyeségeiről és a bulikról, és nem tudom, ezt igazából viccből szoktam mondani, a dal az nem pontosan vagy nem egészen erről szól egyébként, tehát hogy inkább arról, hogy az ember sok hülyeséget elkövet, amikor nem feltétlenül józan például, tehát hogy születnek rossz döntései az embernek, ez beleszivárog a párkapcsolataiba, stb. Úgyhogy egy kicsit erről szól. Akkor az On Your Way Home, amit utolsó dalként szánunk a műsorba, az pedig egy abszolút egy klasszikus szerelmes dal, hogy az ember arra vágyik, hogy éppen az aktuális szerette az éppen rá gondoljon hazafele menet, és hogy ebben bízik az ember, hogy én rád gondolok, remélem te is rám gondolsz, stb. Tehát, hogy ez is benne van ebben a dalban egy kicsit. Úgyhogy ezzel szoktunk általában a koncerteken elköszönni egyébként ezzel a dallal, azt remélve, hogy az emberek hazafele akár esetleg be is rakják a kocsiban, mert egyébként ez egy nagyon utazós, jó hangulatú dal szokott lenni általában.
0: Nagyon sok mély gondolatot mondtál most.
1: Hát kíváncsi lennék, hogy hogy szólnának ezek a dalok magyarul amúgy. Itt tök vicces lenne egy műfordítóval megcsinálni. Egyébként mi próbálkoztunk ezzel egyszer, a Virdóra született egy magyar szöveg. Egy pályázatot be kellett nyújtanunk, és az utolsó pillanatban, talán előző este írtam rá egy magyar szöveget, hogy gyorsan fel tudjuk énekelni és beküldeni a pályázatba, és hogy ez a feltétel is teljesüljön, hogy legyen egy magyar szövegű, magyar nyelvű dalunk is, amit tudunk csatolni, ez a hosszú szöveghez, amit láttunk. Érdekes lett. Érdekes. Nem mondom, hogy rossz lett, de azt hiszem, hogy ezen is lehetne csiszolni és javítani, és azt gondolom, hogy én a lehető legjobbat hoztam ki belőle a lehető legrövidebb idő alatt.
2: Abszolút. Én dalszöveg szempontjából nagyon kritikus tudok lenni, és vállalható, tehát vállalható lett a Virdó magyar szövege. Egyébként a Bad Acrobats esetében én nem látom annak útját, hogy mondjuk már meglévő dalokra szülessenek magyar szövegek. Én inkább hiszek abban, hogy ha új dalok születnek, akkor azok már alkotó fázisban, vagy az alkotás fázisában kapjanak magyar nyelvű szöveget, mint sem utólag.
1: De egyébként tök izgé, hogy az angol szöveggel sokszor meg mennyi kapu megnyílik. Tehát, hogy lehet, hogy például a külföldi producerre nem tudnánk dolgozni, mert azt se tudná, hogy miről beszélünk, tehát, hogy nem tudna hozzá kapcsolódni semmilyen szintet, tehát pont a szöveg miatt választott minket egyébként, tehát, hogy mondta, hogy ezek nagyon erős sorok, és hogy elsősorban azt fogta meg őt, hogy amiről éneklek, és amiről beszélek, meg az egész zenei világ, ahogy ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódik, ez volt a fő érv, ami miatt minket választott. Most a producertől eltekintve meg egy csomó nemzetközi kapu ezáltal meg is nyílhat, hogy egy ilyen emberrel dolgozunk, tárgyalunk, illetve showcase fesztiválokra én például nagyon szívesen mennék, tehát hogy amilyen nemzetközi szintű dolgok szoktak lenni, illetve más magyar zenekarok is vannak, akik angol szövegen próbálnak a nemzetközi piacra betörni. De egyébként nem csak angol szöveggel, magyar szöveggel is próbálnak ugyanígy betörni, tehát hogy semmi sem áll ellen, azt hiszem, ennek a törekvésnek. Tehát, hogy általában az ember itthon pörög ezzel rá, amennyire csak tud, és utána vagy sikerül megnyitni valamit, vagy nem. Tehát, hogy általában
2: ez szerencsém múlik. többnyire.
1: Jókor, jó helyen, megfelelő munka, jó emberekkel veszed-e körül magad, vagy csak húzod az idődet, tehát valószínűleg egy csomó minden ebbe bele fog szólni, meg a megfelelő stratégiákat kell kiválasztani, azt hiszem.
2: Igazából mi készen állunk, még egyszer mondom, a holnap Németországba mennénk turnézni, én hazamennék csomagolni.
1: Hát meg igazából talán az egésznek az a kulcsa, hogy nagyon szeretünk fellépni, nagyon szeretünk...
2: Szeretünk együtt lenni.
1: Igen, az is benne van, együtt szeretünk alkotni, felvenni, a buszban röhögni, tehát hogy minden fázisa a zenekari létnek, az minket vonz, és talán ez a zenekarságban a leginkább jó. Vagy nem is tudom, tehát ez a tartható, mert ha nem szeretnénk egy valamelyik folyamatát, akkor nem ülnénk itt, és éppen nem beszélgetnénk veled, valószínűleg.
0: Szerintem úgy van, hogyha valaki valamit nagyon akar, és kitartóan folyamatosan csinálja, akkor az előbb-utóbb biztos, hogy lesz. Még akkor is meg szokott történni egyébként, ha az ember nem is olyan jó benne. De ti ráadásul még jók is vagytok benne, úgyhogy ebből egyszerűen nem tud nem lenni valami.
1: Hát, köszönjük a bizalmat és a dicséretet.
2: Igyekszünk.
1: Nekünk minden egyes ilyen dicséret jól esik amúgy, mert tényleg nagyon sok energiát teszünk bele a zenekarba, és minden egyes visszacsatolás az hatványozottan jól tud esni az emberek, mert tényleg sok energiát és időt fordítunk rá, és ezzel fekszünk és ezzel kelünk.
2: Így van, úgyhogy különösen nagyon örülünk annak, hogy végre egy rádióba is eljuthattunk.
1: Hát igen, ez külön öröm.
0: Egyébként szerintem ez is egy kulcs, hogy tényleg, amikor az ember ezzel fekszik, ezzel kell, azt mondod, akkor előbb-utóbb az úgyis tovább szépen épül. Úgyhogy szerintem még halljuk egymást ebben a műsorban is, de most akkor egy dalt, egy záró dalt jelöljetek meg, kérlek. Jó?
1: On Your Way Home című dalunk. Hazafelé.
0: Ez a szerelmes. Hazafelé egymásra gondolnak. És bízik az egyik abban, hogy a másik is gondol rá.
1: Így van. Bízunk benne.
0: Bad Acrobats zenekartól jön a dal. Fanó és Mikó volt itt, Békési Fanni és Mikolai Petra. Örülök, és köszönöm, és minden
2: nagyon
0: jót.
2: Nagyon köszönjük
0: nektek
2: a lehetőséget.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, öröm volt veled beszélgetni. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, a Bad Acrobats zenekar két női tagjával beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Hallgass Hazai! Hallgass Hazai! Magyar dalok mindenkinek. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: Tük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Szedtük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.